ami a miénk, és hálásak vagyunk, Uram, ezért a kegyelemért, hogy ez a kegyelem elvihet bennünket Jeruzsálemből, Júdeába, Szamáriába, a föld végső határáig. Köszönjük, hogy ez a kegyelem megtalált, Uram, és szeretnénk az életünket, a szívünket odaadni erre a kegyelemre. Együtt akarunk élni a kegyelemmel, azzal a kegyelemmel, amit nekünk adtál, amit a mellettünk lévőnek adtál, amit ennek a gyülekezetnek adtál, és amit ennek az országnak adsz, Uram. Ez a kegyelem, ez ad nekünk jövőt. Ez a kegyelem tölti be a szívünket, Uram, ragaszkodunk hozzád. És köszönjük neked, hogy veled vagyunk, és te velünk vagy. És köszönjük neked, Uram, hogy ez a kegyelem annyira jó, és annyira megerősítő a mi számunkra. Megragadjuk most ezt, és akarunk eszedni.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 95. Zsoltár. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elé hálaadással, vigadozzunk neki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezébe vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi, akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a száraz földet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, és hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Méribánál, mint Masszá napján a pusztában, ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedetemet. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségen, és azt mondtam, tévejgő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útjaimat, akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugodalmam helyére.
0: A 95. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: voltam a nemzetségen, és azt mondtam, tévejgő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útjaimat. Akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugodalmam helyére.
1: A 95. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Ma a Róma 5-ből szeretnék felolvasni nektek az első verset. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. A Biblia tudatja velünk, hogy Jézus nem csak bűneinktől szabadított meg minket, hanem feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent megigazulva lenni? Először is tudnod kell, hogy van különbség megigazulás és megbocsátás között. Pál apostol a nyitó beszédében nem az elengedésről beszélt, és nem a megbocsátásról, a megigazulásról beszélt. Megigazulva lenni azt jelenti nem bűnösnek nyilvánítva. Azt jelenti igazságosnak kijelenteni. Így Isten szemébe sosem vétkeztél, mert Isten maga, aki megítél a rossz tetteidért, azt mondja, nem, nem tettél rosszat, tiszta vagy. Ezt jelenti megigazulva lenni. A Biblia azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az új teremtés az egy új lény, egy teljesen új létező faj, amely azért sosem létezett. Számára a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Teljesen tiszta, mivel múlt nélküli. Ezért van, hogy Isten nem bűnösnek jelenti ki. Mivel semmi ítélni való nincs, mivel tudja, hogy teljesen új életed van. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, mi meghaltunk ő vele. Mikor eltemettetett, mi is eltemettettünk vele. És mikor Isten feltámasztotta őt a halálból, feltámadtunk vele együtt mi is az új életre. Ez azt jelenti, hogy minden bűnöd eltűnt. Megmosott a bárány vére, és tisztán és büntelenül állít az atya elé. Ha úgy gondolod, akkor mondd utánam ezt az imát. Köszönöm, mennyei atyám, az új életemet. Köszönöm azt, hogy benned igaz lehetek, és büntelen, hogy Jézus Krisztus drága vére megmosott engem, és hogy tiszta lehetek. Köszönöm ezt neked.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét. Hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten fölött. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fennség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét. Hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben. Rettegjen előtte az egész föld, és mondjátok a népek között, az Úr uralkodik. Megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne való, viduljon a mező és minden, ami rajta van. Örvendezik akkor az erdő minden fája is az Úrnak orszája előtt, mert eljön. Mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd ezt a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.
0: A 96. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

Most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea...

most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé.

0: Most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szerbusz Feri, örülök, hogy újra itt vagy a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat, és téged is, Andi.
1: Amikor múlt héten arról beszélgettünk, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat, önmagukat megtalálni, akkor mondtál egy nagyon érdekes dolgot, ezzel szeretném folytatni, a lehetséges. Azt mondtad, hogy van olyan, hogy fiataloknak azt javaslod, hogy képzeljék el, hogy életük utolsó napját élik, mit csinálnának azon a napon szívesen, vagy képzeljék el, hogy a 80. születésnapjuk van. Vajon mi van mögöttük, és akkor visszafelé lehet görgetni, és ez ugye jó lehet egy pályaválasztás kapcsán is, hogy visszafelé gördítsük, és onnan találjuk ki, hogy merre is kéne elindítanom az életemet. Miközben megtudtam, hogy van egy olyan játék is, amit fiatalokkal szoktál játszani, aminek az a címe, hogy mire költöd az életedet. Nem tudom eltalálni se, hogy mi van ebben a játékban. Na, mesélj nekünk!
2: Azt gondolom, hogy Hollywood már régen föltalálta ezt, hogy ez mekkora dolog, hogyha, tehát rengeteg film indít azzal, hogy bemutatja, hogy mi a vége, és akkor utána meg elkezdi visszafejteni a cselekményt.
1: Ez igaz.
2: Én azt gondolom, hogy ha ezt a művészeti eszközt a filmipar tudja használni, akkor miért ne használhatná a pszichológia is? Miért ne használhatná a hitélet is? Mózes éneke úgy van megfogalmazva, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Mondja a 120 éves Mózes. Hogy mikor írta le, nem tudom, de azt mondja, hogy napjainkat. Nem az éveinket, nem a hónapjainkat, hanem a napjainkat úgy élem, hogy én bölcs szívvel akarok élni, és bölcs szívet akarok szerezni. De mondjuk a Távkar című filmben mennyire ott van az, hogy mi lehetnék, és mi leszek, és kapok egy irányítót, amivel irányítom elvileg a tévét, azt mondta, hogy ami mindent tud irányítani, és megkapja az életének az irányítóját. Akkor arról van szó, hogy a főhős keres egy mindent univerzális távirányítót kér, életének az irányítását kapja meg. Akkor viszont elkezd valamit rendszeresen, hogy úgy zajlodjon. Ha valakivel nem akar beszélni, le tudja halkítani, hogyha valami ilyen cselekvést gyorsabban akar túl lenni rajta, akkor föl tudja gyorsítani. De egy idő után már a távkapcsoló nem kérdezi meg, hogy szeretnéd-e, hanem automatizmussá válik. És ez amikor automatizmussá válnak a reakcióink, ezeket hívjuk a szokásainknak. Ahogy gondolkodom, úgy fogok beszélni, ahogy beszélek, azt fogom cselekedni, amilyen cselekedeteim vannak, azokból lesznek a szokásaim, amilyen szokásokat kialakítok, olyanok lesznek a kapcsolataim, és amilyen a kapcsolatom, olyan az értékrendem, és amilyen az értékrendem, olyan a jövőm. Na, ez a mire költöd az életedet, ez abban segít, hogy pillanatokat egy osztályban föl tudjuk térképezni, hogy kinek mi az értékes. Nagyon egyszerű a játék, azt mondom, hogy van 10 cédulát, és mindenkre ráírod a nevedet. És mondom nekik, hogy egyszerre két dolgot fogok hirdetni, hogy mit vásárolhatsz, és nem kell vásárolnod, de azt veszed meg, ami számodra fontos. De most csak azzal rendelkezel, ami fölkerül a kis papírodra, hogy te ezt megvetted. Ezért fizetsz a 10 céduláddal, ami az időd, az energiád, a képességed, az adottságaidat, és te magadat jelképezi. Benne van az egészséged, a hozzáállásod.
1: Az egész életed.
2: Az egész életed, ez a
1: cím, hogy mire költöd a céletedet, igen.
2: És akkor mondom, hogy veszel házat vagy autót. És már egy döntés.
1: Hallod, játsszuk már el ezt, játsszuk le. Tehát tedd már fel nekem ezeket a kérdéseket. Tehát...
2: Házat vagy autót tudsz venni, és egy cédula.
1: Egy cédula is döntenem kell?
2: És
1: jó, döntök,
2: kell.
1: Ház.
2: És akkor, nem kell megmondani, csak fölírod a papírodra, hogy
1: igen,
2: mi van.
1: Igen, és így jön.
2: Nyaralás vagy házasság?
1: Házasság?
2: Nyaralás egy hónapig, vagy egy világ tetszőleges helyén, vagy egy házasság, egy...

0: általad kiválasztott szeretett személlyel nem túl távoli jövőben.
1: Aha.
0: Népszerűség vagy igaz barát.
1: Jaj, várjál, ez nehéz, mert hogyha ezt fiatalokkal játszod, akkor
0: lehet... És nem adok el neki sok időt arra, hogy
1: átgondolja,
0: népszerűség vagy igaz barát? Mi a fontosabb?
1: Jó, de egy 18 éves srác szerintem azt fog, van annyi esze, hogy azt mondja magában, hogy tudom, hogy nem a népszerűséget kéne mondani, de szívem szerint azt mondani, és akkor mondja a másikat. Tehát biztos, hogy mindig őszintén válaszolnak?
0: Nem, de ki jön előbb-utóbb.
1: Ki jön előbb-utóbb, aha.
0: Tanult ember leszek. Érettségi, nyelvvizsga, uh-huh. Egyetemi diploma, egyéb, vagy pedig jövedelmező üzlet, egészséges család, vagy világra szóló hírnév. És közben növekszik a cédulák száma, az egészséges család már 3 cédula. És akkor valaki azt mondja, 3 cédulát egy egészségesért? Kicsit beteg nem lehet két céduláért? Vagy egyéb, és elkezdek alkudozni. Uh-huh. És közben a játék meg ad vissza cédulát, például itt az egészséges családnál, de megváltoztathatsz valamit a külsődön, vagy egész életeden át elégedett lehetsz önmagaddal. Testi élvezetek program, 2 céduláért mondjuk, vagy törődés azokkal, akiket szeretsz. És akkor mondja, a testi élvezetek, abban minden beleprogramot, azt kérem. Ja, mondom, van egy pozitív hírem. Az orvos azt mondja, maga HIV pozitív. A testi élvezetek kapcsán még egy cédulát kérek, mert az egészsége is romlott. Jaj, hát erről nem volt szó.
1: Ja, aha.
0: Vagy, amikor végigvesszük az egészet, akkor kiderül, hogy van egy egészséges családom, de elmentem a testi élvezetek programra, összeszedtem nemi betegséget, és meg szoktam kérdezni, hogy mondod meg a feleségednek, hogy éces vagy. Nem jönnek rá...
1: Azért ezek súlyos dolgok.
0: Súlyos dolgok, de nem jönnek rá, hogy az egyik döntésem a korábban meghozott döntéseimet is befolyásolja. Illetve következményei lehetnek. Tiszta lelkismeretem, vagy siker? Csoda?
1: Jó, de erre mondhatnám azt, hogy lehetek én tiszta lelkiismerettel is sikeres, de nekem most muszáj választanom, igaz?
0: Most muszáj, igen.
1: Aha.
0: És mondtam, hogy nem kötelező választanod.
1: Nem kötelező? Tehát ugorhatok a következőre. Tehát nem kötelező minden kérdésnél költenem,
0: és
1: úgymond.
0: Nem, igen, aha. És nem tudod, hogy hány kérdést teszek föl.
1: Aztán.
0: És csoda, vagy átélheted az életed egy kedvenc élményét, hosszú életed lesz, meghosszabbodik az életed, 4-5 évvel, vagy amikor eljön az ideje, fájdalommentes halálban lesz részed.
1: Aztán.
0: És akkor azt mondja, kicsit fáj halál, vagy...
1: Elkezdenek alkudni,
0: mert addigra aha. Már elköltötte az életét. A 9-ből már lehet, hogy csak 1 cédulája van, 2, vagy van olyan spórolós, aki mindent megőriz, és egyszer csak közlem velük azt, hogy bármennyi cédulád van, most az életed véget ért. És abban a pillanatban most csak az számít, amit fölírtál a kis papírodra, annyi az életed, arra költötted.
1: Uh-huh, amit megvettél.
0: Uh-huh. És akkor kijön az, hogy kinek az emberi kapcsolatok,
1: uh-huh.
0: Mert igaz barát, tiszta lelkismeret, uh-huh. Egyéb, akkor uh-huh. Ott kijön a jellem, az uh-huh. Érték. Kijön a pénzügyi, gazdasági, jól menő, vállalkozó, hirtelen utazók, siker, egyéb. De kijön az is, hogy inkább egy csodára lenne szükségem, mert valaki ott van a környezetemben, vagy egy olyan élethelyzetben, olyan családban vagyok, ahol a csoda segítene, vagy a halál fájdalommentes legyen, vagy abba autóbalesetben gyorsan. És, uh-huh. És akkor olyan témák jönnek elő, uh-huh. Első-második alkalommal találkozott diákokkal, hogy úgy kinyílnak és elkezdik mesélni, hogy ebben volt részünk, valaki a családból ezt élte meg, én ezt éltem meg, ezt veszítettem el, és már nem a játékról szól, már arról szól, hogy te mire költöd az életedet. És azt mondja a Biblia, hogy jól vigyázzatok, hogy hogyan éltek, bölcsen, ne esztelenül, hanem az alkalmas időt, ha kell, áron is megvásároljátok. Ezt Pál apostol mondja az Efézusi levélben. Vajon ma mit mondana a rohanó világunkban? Ugyanezt, hogy vigyázz, hogy éled az életedet, mert nem mindegy, hogy mire használod el önmagadat, és ne talántán, hogy mire használod el az Istentől kapott ajándékodat, adottságodat, a képességedet. Szoktam mondani, a mennyország nem roncstelep, a mennyország egy győzelmi hely, ahova bemegyünk. De nem biztos, hogy idegroncsként kell megérkeznem, vagy teljes leépüléssel. Úgyhogy a Szentírásban rengeteg jó dolgot találunk, még az időgazdálkodásról is, és azt mondja a bölcs Salamon, hogy mindennek rendelt ideje van. Hát ezt kéne fölismerni. Mikor, minek, hogyan van az ideje?
1: Egy nem mindennapi játék, amire költöd az életed, ez volt a mai témánk, nagyon izgalmas volt, és nagyon sok gondolatot hozott, lesz kérdésem a következő héten is. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
5: Ez friss üzenet neked.
3: Egy friss üzenet neked.
6: Jó reggelt kívánok. Ma a Róma 5-ből szeretnék felolvasni nektek az első verset. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. A Biblia tudatja velünk, hogy Jézus nem csak bűneinktől szabadított meg minket, hanem feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent megigazulva lenni? Először is tudnod kell, hogy van különbség megigazulás és megbocsátás között. Pál apostol a nyitó beszédében nem az elengedésről beszélt, és nem a megbocsátásról. A megigazulásról beszélt. Megigazulva lenni azt jelenti nem bűnösnek nyilvánítva. Azt jelenti igazságosnak kijelenteni. Így Isten szemébe sosem vétkeztél, mert Isten maga, aki megítél a rossz tetteidért, azt mondja, nem, nem tettél rosszat, tiszta vagy. Ezt jelenti megigazulva lenni. A Biblia azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az új teremtés az egy új lény, egy teljesen új létező faj, amely azért sosem létezett. Számára a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Teljesen tiszta, mivel múlt nélküli. Ezért van, hogy Isten nem bűnösnek jelenti ki. Mivel semmi ítélni való nincs, mivel tudja, hogy teljesen új életed van. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, mi meghaltunk ő vele. Mikor eltemettetett, mi is eltemettettünk vele. És mikor Isten feltámasztotta őt a halálból, feltámadtunk vele együtt mi is az új életre. Ez azt jelenti, hogy minden bűnöd eltűnt. Megmosott a bárány vére, és tisztán és büntelenül állít az atya elé. Ha úgy gondolod, akkor mondd utánam ezt az imát. Köszönöm, mennyei atyám, az új életemet. Köszönöm azt, hogy benned igaz lehetek, és büntelen, hogy Jézus Krisztus drága vére megmosott engem, és hogy tiszta lehetek. Köszönöm ezt neked.
5: Ez volt
4: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld. Örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte. Igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja is megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek is hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendezett Sion, és örültek Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen fölmagasztaltattál minden isten fölött. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjének lelkét. A gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad föl az igazakra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.
0: A 97. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Ma a Róma 5-ből szeretnék felolvasni nektek az első verset. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A Biblia tudatja velünk, hogy Jézus nem csak bűneinktől szabadított meg minket, hanem feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent megigazulva lenni? Először is tudnod kell, hogy van különbség megigazulás és megbocsátás között. Pál apostol a nyitó beszédében nem az elengedésről beszélt, és nem a megbocsátásról, a megigazulásról beszélt. Megigazulva lenni azt jelenti, nem bűnösnek nyilvánítva. Azt jelenti, igazságosnak kijelenteni. Így Isten szemébe sosem vétkeztél, mert Isten maga, aki megítél a rossz tetteidért, azt mondja, nem, nem tettél rosszat, tiszta vagy. Ezt jelenti megigazulva lenni. A Biblia azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az új teremtés az egy új lény, egy teljesen új létező faj, amely azért sosem létezett. Számára a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Teljesen tiszta, mivel múlt nélküli. Ezért van, hogy Isten nem bűnösnek jelenti ki. Mivel semmi ítélni való nincs, mivel tudja, hogy teljesen új életed van. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, mi meghaltunk ő vele. Mikor eltemettetett, mi is eltemettettünk vele. És mikor Isten feltámasztotta őt a halálból, feltámadtunk vele együtt mi is az új életre. Ez azt jelenti, hogy minden bűnöd eltűnt. Megmosott a bárány vére, és tisztán és büntelenül állít az atya elé. Ha úgy gondolod, akkor mondd utánam ezt az imát. Köszönöm, mennyei atyám, az új életemet. Köszönöm azt, hogy benned igaz lehetek, és büntelen, hogy Jézus Krisztus drága vére megmosott engem, és hogy tiszta lehetek. Köszönöm ezt neked.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett. Megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását. A népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a földhatárai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsanyatok föl, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal, kürzengéssel, vigadozzatok a király, az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik laknak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együtt örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltányossággal.
4: A 98. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Reszkessenek a népek. Kerubokon ül. Remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép fölött. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet. Szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet. Jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé. Szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal együtt, segítségül hívták az Urat, és meghallgatta őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nekik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
0: A 99. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Századik Zsoltár. Hálaadó. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat neki, és áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűség.
4: A Századik Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sans.
2: A következő percekben Steve Telcerov a Férfivá válás szakaszai című tanítását hallhatjuk.
3: Well, listen, this weekend, tonight I'm going to be finishing up from the last module.
4: Tehát ma este én kezdem el ezt az iskolát azzal, hogy befejezem az előző modulon tanultakat.
3: When we talked about parenting, tonight I want to talk specifically about the man's role.
4: Ugye az előző iskolán beszéltünk a szülők feladatáról, ma este különösképpen az apáról szeretnék beszélni.
3: And then we're going to be looking more generally at relationships just between ourselves.
4: Szeretném megtekinteni, hogy úgy általában mi a helyzet a kapcsolatokkal úgy magunk között.
3: And then finances specifically.
4: És utána szeretnék konkrét válaszokat találni.
3: And all of this is in the scope of what we call the power of a house of peace.
4: Mindenről az egész témáról, arról azon belül beszélünk, hogy mit is jelent a békesség háza.
3: Tonight I want to specifically focus on the role of the man.
4: Ma este szeretnék konkrétan a férfi szerepéről beszélni.
3: I want to see the hands of all the men in the room.
4: Szeretném a teremben, ha minden férfi felemelni a kezét.
3: All the men in the room, see your
4: minden
3: hands.
4: Férfi.
3: Polly, you still qualify. You still
4: Polly,
3: qualify
4: Polly,
3: as a man.
4: Yeah.
3: Raise your hand. It's not working well. All right, here we go.
4: No, Tom.
3: Okay. Being male is a matter of birth, but being a man is a matter of choice.
4: Tehát hímneműnek ugye születik az ember, azt nem döntheti el, de hogy valaki férfi-e, azt eldöntheti.
3: See, if you're male, it doesn't delineate whether you're an animal or whether you're a human being. You're just male.
4: Tehát az, hogy valaki hímnemű, az még nem határozza meg, hogy az illető mondjuk ember vagy állat, egyszerűen csak hímnemű.
3: But to be a man is the result of deliberate choices and deliberate input into a male's life that causes him to become a man.
4: De a férfi az, aki egyrészt konkrétan eldönti azt különböző sorozatos döntésekben, hogy férfi lesz, illetve hogy egy hímnemű lény olyan hatásokat kap az életére, amelyektől ő férfi lesz.
3: This subject I'm very interested in because I myself am I'm a male and a man.
4: Tehát engem speciál nagyon érdekel ez a téma, mert
3: keep
4: én hímnemű is vagyok, meg férfi is.
3: Yeah. So in the course of my marriage and in the course of being a father, I've needed to find out what is my role.
4: Tehát a házasságomban és abban, hogy apa vagyok, meg kellett találnom, hogy mi is az én feladatom.
3: What makes me unique? What strengths do I provide in our relationship as a man and in our home?
4: Mit tesz engem egyedivé? Mik azok az erősségek, amikkel én hozzájárulhatok, mint férfi, az otthonunkban a teljes képhez?
3: It's also important for all of us in general as men.
4: Az is fontos minden férfi számára általánosan.
3: Listen, there are many women's conferences.
4: Figyeljetek, nőknek nagyon sok konferenciát tartanak.
3: How many of the ladies in you've ever been to a women's conference?
4: Hány hölgy van itt, aki volt már valaha ilyen nőknek tartott konferencián rendezvényen?
3: All right, let me put your hands down. How many of you've been to a conference just to speak about the subject of manhood? Let me see your hand.
4: Letehetik a kezüket a nők, most emelje fel a kezét az a férfi, aki már volt olyan konferencián, ami arról szólt, hogy férfinak lenni mit jelent.
3: That's my point. Yeah.
4: Na, ez a lényeg.
3: There's quite a difference.
4: Elég komoly különbség volt a
3: számára. There are many books for women. There are many magazines for women.
4: Nagyon sok könyv és nagyon sok folyóirat szól nőknek.
3: There are also many men's magazines, but what are they primarily?
4: De hát a férfiaknak is sok folyóirat készül, de azok elsősorban ugye miről szólnak?
3: Car magazines.
4: Vannak
3: autós, motorbike magazines.
4: Autós magazinok, motoros magazinok.
3: Outdoor hunting magazines.
4: Vadász magazinok.
3: And many magazines that are primarily pornography.
4: És sok olyan lap van, ami elsősorban a pornográfiáról szól.
3: So we need to discover the subject for us. What's our unique role? Who are we?
4: Tehát fel kell fedeznünk a magunk számára, hogy mi a mi egyedi szerepünk, feladatunk.
3: But it's also important for our women.
4: De ez a nő, de az asszonyaink számára is fontos.
3: It seems to be a common understanding that the woman is complex and the man is quite simple.
4: Az az általános felfogás, hogy a nők azok nagyon bonyolultak, a férfiak meg elég egyszerűek.
3: Who can understand a woman is often said.
4: Ugye gyakran halljuk, hogy ki értheti a nőket.
3: And the common understanding is that most men are
4: itt az a férfi, aki már volt olyan konferencián, ami arról szólt, hogy férfinak lenni mit jelent.
3: That's my point. Yeah.
4: Na ez a lényeg.
3: There's quite a difference.
4: Elég komoly különbség volt a számára.
3: There are many books for women. There are many magazines for women.
4: Nagyon sok könyv és nagyon sok folyóirat szól nőknek.
3: There are also many men's magazines, but what are they primarily?
4: De hát a férfiaknak is sok folyóirat készül, de azok elsősorban ugye miről szólnak?
3: Car magazines.
4: Vannak
3: motorbike magazines.
4: Autós magazinok, motoros magazinok.
3: Outdoor hunting magazines.
4: Vadász magazinok.
3: And many magazines that are primarily pornography.
4: És sok olyan lap van, ami elsősorban a pornográfiáról szól.
3: So we need to discover the subject for us. What's our unique role? Who are we?
4: Tehát fel kell fedeznünk a magunk számára, hogy mi a mi egyedi szerepünk, feladatunk.
3: But it's also important for our women.
4: De ez a nő, de az asszonyaink számára is fontos.
3: It seems to be a common understanding that the woman is complex and the man is quite simple.
4: Az az általános felfogás, hogy a nők azok nagyon bonyolultak, a férfiak meg elég egyszerűek.
3: Who can understand a woman is often said.
4: Ugye gyakran halljuk, hogy ki értheti a nőket.
3: And the common understanding is

0: magazines.
1: Vadász magazinok.
0: And many magazines that are primarily pornography.
1: És sok olyan lap van, ami elsősorban a pornográfiáról szól.
0: So we need to discover the subject for us. What's our unique role? Who are we?
1: Tehát fel kell fedeznünk a magunk számára, hogy mi a mi egyedi szerepünk, feladatunk.
0: But it's also important for our women.
1: De ez a nő, de az asszonyaink számára is fontos.
0: It seems to be a common understanding that the woman is complex and the man is quite simple.
1: Az az általános felfogás, hogy a nők azok nagyon bonyolultak, a férfiak meg elég egyszerűek.
0: Who can understand a woman is often said.
1: Ugye gyakran halljuk, hogy ki értheti a nőket.
0: And the common understanding is that most men are easy to figure out.
1: És az az általános felfogás, hogy a legtöbb férfit elég könnyű kitalálni.
0: They basically have three drives.
1: Alapvetően három dolog mozgatja a férfiakat.
0: A drive for importance.
1: Fontosak akarnak lenni.
0: A drive for food.
1: Enni akarnak.
0: And a drive for sex.
1: És szexet akarnak.
0: And that's it.
1: És ennyi.
0: That's the man.
1: Ezek a férfiak.
0: And all the guys agree, yeah, what's the problem?
1: Na, de hát akkor mit a probléma?
0: No. Ladies, listen, we are more complex than that.
1: Tehát hölgyeim, figyeljenek, mi azért ennél bonyolultabbak vagyunk.
0: Oh, there's a few amens out there, that's good to hear. Yeah.
1: Nagyon jó, van itt néhány férfi is a teremben.
0: Does anyone else resent that kind of shallow view of a man's soul beside me?
1: Tehát, hogy van valaki, akinek szintén ilyen egyszerű képe volt a férfiak lelkéről?
0: And finally, this subject is extremely important, particularly for raising boys.
1: Nagyon fontosnak találom ezt a témát, különösen abból a szempontból, ha fiúkat kell fölnevelnünk.
0: James Dobson, a well-known Christian author in the United States.
1: James Dobson nagyon ismert keresztény író az Egyesült Államokban.
0: He wrote a book a few years ago called Raising Boys.
1: Néhány évvel ezelőtt írt egy könyvet, ami arról szólt, hogy meg az volt a címe, hogy fiakat nevelni.
0: It's 270 pages long.
1: Ez 270 oldalas.
0: With surveys inside that took years and years to complete.
1: És olyan felmérések eredményeit is közli, amelyeket több év alatt készítettek el.
0: It's really a summary of a lifetime of teaching and training on the subject of raising boys.
1: Igazából a szerző az egész életének a tapasztalatait vagy sommáját írja le, amit fiak felnevelésével, illetve a fiak neveléséről szóló tanítások keretében elmondott.
0: And I read through this book and I came to the final chapter.
1: Végiglapoztam én is ezt a könyvet, és eljutottam az utolsó fejezetig.
0: Where Dr. Dobbins gives his summary.
1: Ahol Dr. Dobson elmondja az összefoglalást.
0: And he says in the end, if I could summarize all of this material in one statement.
1: És azt mondja a könyvnek a legvégén, hogyha ezt az egész anyagot, amit leírtam, egyetlen mondatban foglalhatnám össze.
0: If I would have known before I read the book what was going to be in the last sentence. If I would have known before I read the book what the summary, the last sentence would be.
1: Hogyha tudtam volna, hogy a könyv elolvasása, már a könyv elolvasása előtt tudtam volna, mi lesz az utolsó mondat.
0: I would have started at the back of the book.
1: Akkor a könyv végén kezdtem volna.
0: He makes one statement.
1: Tehát mond egy állítást.
0: Boys need their dads.
1: A fiú gyerekeknek szükségük van az apjukra.
0: Period.
1: Pont.
0: There's no substitute for the person called dad in a young boy's life.
1: Egy fiatal fiú életében semmivel nem lehet helyettesíteni az apukát.
0: It's vitally important if we're going to create powerful houses of peace.
1: Létfontosságú, hogyha erőteljes békesség házait akarjuk létrehozni.
0: That we all understand the vital and important role that a man carries in the creation of that house.
1: Hogy megértsük azt a létfontosságú és egyedi, vagy fontos feladatot, ami vagy szerepet, amit a férfi hordoz a békesség házának felépítésében.
0: Some of our goals, just in this real short period, is to increase our understanding of men.
1: Tehát először is szeretnék jobban megérteni, hogy milyen egy férfi.
0: I believe that we are one of the most misunderstood creatures.
1: Én azt gondolom, hogy mi férfiak a legfélreértettebb teremtmények közé tartozunk.
0: And for that reason, oftentimes the majority of men feel alone.
1: És ezért az esetek nagy százalékában a legtöbb férfi egyedül érzi magát.
0: Just to work out life by themselves.
1: És próbálják összerakni egyedül az életüket.
0: And we need to increase our understanding and our compassion for men.
1: Tehát jobban meg kell értenünk a férfiakat, és irgalmasabbnak kell lennünk.

0: Secondly, to increase our appreciation for men.
1: Másodszor az is célja ennek a tanításnak, hogy jobban megtanuljuk értékelni a férfiakat.
0: And finally, to increase our expression of what true manhood really is.
1: Végül pedig, hogy egyre jobban és többet ki tudjuk fejezni, hogy milyen is az igazi férfiasság.
0: A few years ago they had a contest around the world for the man of the year.
1: Ugye pár évvel ezelőtt volt egy ilyen verseny világszerte, hogy ki lesz az év férfia.
0: And some years ago this was the winner in the United States.
1: Néhány évvel ezelőtt ő győzött az Egyesült Államokban.
0: This is the USA. Here's the man of the year. He's in the back of the boat and his wife is the one rowing.
1: Tehát ugye az év férfia Amerikában az a férfi volt, aki a csónak hátuljában ül és a felesége evez.
0: But the guy from Poland I think is even more interesting.
1: De azt gondolom, a lengyel fickó még érdekesebb.
0: Yeah, he's carrying a bottle of beer while she's carrying 1, 2, 3, 4, 5 cases, 6 cases of beer.
1: A férfi ugye egy üveg sörrel sétál, miközben az asszony 5-6 rekesszel hozza utána.
0: Yeah. How about this guy from Greece?
1: Mit szóltok ehhez a görögöz?
0: How about Serbia?
1: Mi a helyzet Szerbiával?
0: No, you can't see the picture very well, but
1: nem látjuk túl jól a képet.
0: He's driving the tractor and the ladies are in the back.
1: Tehát ugye ő vezeti a traktort és ott vannak a ketrecben hátul a nők.
0: How about this guy from Ireland?
1: És ez az ír?
0: And of course the last from Great Britain.
1: Az utolsó pedig Nagy-Britanniából való.
0: You may not see him very well, but he's inside the tent sleeping with his bike.
1: Lehet, hogy nem látjátok, de a sátorban alszik a motorjával.
0: And she's outside sleeping.
1: A nő meg kívül alszik a sátoron kívül.
0: Yeah.
1: Vagy a bicikliével.
0: When we look to this vital role of the man, where do we look?
1: Amikor a férfiak alapvető szerepéről beszélünk, mit keresünk?
0: Our cultures want to influence our mindset and when we think about manhood and what it means to be a man.
1: A kultúránk befolyásolni akarja a gondolkodásunkat azzal kapcsolatban, hogy milyen egy férfi, mi a férfiasság.
0: Hollywood has its concept of manhood.
1: Hollywoodnak is megvan a maga fogalma a férfiasságról.
0: Your Hungarian culture has its concept. Slovenia has one. The United States has one.
1: A ti magyar kultúrátokban, a szlovénben és az amerikaiban is megvan a fogalom erről.
0: But obviously the place we have to look first and foremost is the scripture itself.
1: De természetesen elsősorban és főként a Bibliában kell keresnünk a választ.
0: Adam and Eve were created by God, both of them.
1: Ádámot és Évát Isten teremtette, mind a kettőjüket.
0: And God made Adam with purpose and with design.
1: Isten megtervezte Ádámot valahogyan, és adott egy célt neki.
0: A person who was capable of carrying responsibility.
1: Olyan emberré alkotta, aki képes felelősséget hordozni.
0: And let's note a few just obvious things right from the start.
1: Mondjuk néhány nyilvánvaló dolgot rögtön kezdettől.
0: First of all, is that man had a relationship with God.
1: Mindenek előtt a férfinak volt kapcsolata Istennel.
0: This was Adam's start.
1: Így kezdődött, így indult Ádám.
0: And every man in this room,
1: és ebben a teremben minden férfi,
0: to discover who he really is and what he's really made of, he's got to start by developing a relationship with God.
1: Amikor ki akarja találni, hogy ő honnan is jött és miért is van, az Istennel való kapcsolatában kell kezdenie.
0: Because every man needs something bigger than himself in the story of his life.
1: Mert minden férfinak szüksége van valami nagyobbra az életében, mint csupán a saját élete.
0: Man is made in God's image.
1: A férfit Isten a saját képére teremtette.
0: And in many ways he's like God. He's got creative capacities.
1: És egy bizonyos szempontból hasonlít is Istenre, vannak teremtői képességei.
0: Primož Trubar, who's known as Slovenia's reformer.
1: Primož Trubar, akit Szlovénia reformátorának ismernek.
0: When he read the scriptures, he discovered, he saw that God himself was creative.
1: Amikor olvasta a Bibliát, rádöbbent, hogy maga Isten is nagyon kreatív.
0: He read the first few chapters of Genesis and saw how God created everything.
1: Elolvasta Mózes első könyvének első néhány fejezetét, vagy első könyvének első néhány fejezetét, és látta, hogy Isten mindent megteremtett.
0: And then the Bible says that God made man in his image.
1: És aztán azt mondja a Biblia, hogy és teremtett Isten embert a maga képmására.
0: And Trouba reasoned that if man was made in God's image, then every man must have some creative purpose, some creative capacity.
1: És akkor ez a férfi rájött, hogyha Isten ilyen teremtő, Isten is a maga képére teremtette az embert, akkor az emberben és a férfiban is kell, hogy legyen valami alkotó, teremtő, létrehozó képesség.
0: And he reasoned further that if he has creative capacities, he's got to discover them, and he can only discover them by developing his own personal relations with God.
1: És hogyha a férfinak vannak ilyen teremtő képességei, és ezeket használni akarja, csak úgy találhatja meg ezeket, hogyha az ő Istenével, aki teremtette őt, kapcsolatot épít.
0: But in order to have relations with God, you got to know something about who he is.
1: De ahhoz, hogy kapcsolata legyen Istennel, valamit tudnia kell Istenről.
0: And the only reliable record we have of God is the scripture, the Bible.
1: És az egyetlen hiteles, megbízható feljegyzésünk Istenről a Biblia.
0: So Trouba said what every Slovene needs is the capacity to be able to read the scriptures so that he could come to know God personally and discover his own creative powers.
1: Tehát Trouba azt mondta, hogy minden szlovénnak képesnek kell lennie szerezni, elolvasni a Bibliát, megismerni Istent, hogy felfedezhesse a saját kreatív képességeit.
0: So Trouba went to work.
1: Tehát elkezdett dolgozni.
0: Translated the New Testament.
1: És lefordította az Új Szövetséget.
0: Gave Slovenes their language on paper for the first time in its history.
1: A szlovén népnek az anyanyelvén adta kezébe a Bibliát a története során először.
0: Gave them their first book, the Catechism and the Abecednik.
1: Először a katekizmust adta nekik, aztán what is the second?
0: Abecednik, ABC. It's the ABC book.
1: Igen, az ABC. Igen.
0: And in his lifetime, 22 productions, books.
1: És 22 könyvet adott ki vagy hozott létre szlovénul.
0: And when Trouba translated the book of Matthew into Slovenian.
1: És amikor szlovénra lefordította Máté evangéliumát,
0: he wrote a foreword to the book.
1: Írt hozzá egy előszót.
0: Do you know how long the foreword is?
1: Tudjátok, milyen hosszú ez az előszó?
0: You know what a foreword is? You know what a foreword to a book?
1: Igen, tehát tudjuk, mi az az előszó.
0: It's that short, someone says, oh, this is a great book, you need to read it.
1: Tudjátok, az egy ilyen rövid szöveg, ami arról szól, hogy valaki leírja, hogy ez egy nagyon jó könyv, olvasd el.
0: Trouba's foreword to the book of Matthew, the New Testament,
1: Trubárnak az előszava a Máté evangéliumához
0: is 490 pages long.
1: 490 oldalas.
0: I'm not joking.
1: Nem vicc.
0: When you translate a book,
1: amikor lefordítasz egy könyvet,
0: you have no place for creativity.
1: Akkor nem a saját alkotókészségednek nem adhatsz helyet.
0: It's not your material.
1: Hiszen nem a te anyagod.
0: Trouba can't change what God wrote.
1: Tehát Trouba nem változtathatta meg azt, amit Isten már leírt.
0: But in the foreword,
1: de az előszóban,
0: he's finally got a place where he can express himself.
1: Végre volt egy lehetősége kifejezni magát.
0: And he needs 490 pages to do it.
1: És ehhez 490 oldalra volt szüksége.
0: And here's a guy who lived what he believed.
1: Tehát ez az ember megélte azt, amiben hitt.
0: Because every man is made in God's image.
1: Mert minden férfit Isten a saját képére teremtett.
0: And within every man in this room, you have a creative capacity.
1: És ebben a teremben is minden férfiban rejlik kreatív képesség.
0: There are dreams. There's power within you to move, to create, to design.
1: Vannak álmaid, van erő benned ahhoz, hogy megmozdulj, hogy tervezz, hogy alkoss.
0: God blessed man and gave him a mandate. He said, be fruitful and multiply.
1: Meg is bízta az embert, adott neki egy utasítást, hogy sokasodj és szaporodj.
0: He gave him work, he gave him responsibility.
1: Munkát és felelősséget adott neki.
0: And he gave him companionship, so he wouldn't be alone.
1: És társaságot is adott neki, hogy ne legyen egyedül.
0: And this human existence and every man's life is a partnership.
1: Tehát minden férfinek az élete egy partnerségi kapcsolatban, közösségben kell, hogy legyen.
0: It's a partnership, first of all, with God.
1: Mindenek előtt Istennel.
0: And then it's a partnership with the woman you bring into your life.
1: És utána pedig azzal a nővel, akit behozol az életedbe.
0: Ultimately, every man needs a vision for his life.
1: Végső soron minden férfinek kell, hogy legyen látása a saját életéről.
0: A purpose and an adventure that he's living.
1: Kell egy célja, hogy legyen, ami miatt egy kaland lesz az élete.
0: And he invites the woman to join him in his adventure.
1: És meghív egy nőt arra, hogy csatlakozzon hozzá ebben a kalandban.
0: She joins him in the purpose for his life, and together they create, together they move.
1: és az asszony csatlakozik a férfi céljához, és együtt mozdulnak tovább, és alkotnak.
0: The second place to look is to look at other men in the scriptures, like Abraham and David.
1: Másodszor meg kell vizsgálnunk más férfiakat a Bibliában, mint Ábrahámot, Dávidot.
0: Gideon, Paul, Moses, Timothy.
1: Gedeont, Mózest, Pál, Timóteust.
0: And who's the epitome of manhood in the scripture?
1: És ki a Bibliában a férfi mi volt alapesete?
0: If you want to know what a real man is like, who do you look to?
1: Kit figyeltek meg, ha igazán tudni akarjátok, milyen egy férfi?
0: Jesus.
1: Jézus.
0: That's right. Jesus.
1: Jézust.
0: He said Jesus.
1: Jézust, mondjátok ti.
0: Jézus, yeah, Jézus, yeah. But Jesus, you think Jesus. Jesus mild and meek.
1: Jézus, aki szelíd és gyengéd.
0: How many of you watched the Jesus film?
1: Hányan néztétek meg a Jézus filmet? Lukács evangélium.
0: I know there's several, yes. Tudom, Jesus of Nazareth. Jesus
1: of Nazareth. A názáreti Jézus, vagy valamilyen címe van. Talán Lukács evangélium legismertebb.
0: I like the blonde-haired Jesus with the blue eyes.
1: Nagyon tetszett ez a szőke Jézus, akinek kék szeme van.
0: The one who kind of walks on air.
1: Aki szinte egy a levegőben jár.
0: The picture of what every man really wants to be.
1: Hát minden férfi ilyen akar lenni.
0: And if you look more in detail in the New Testament of what Jesus was like.
1: Hogyha közelebbről megvizsgáljátok az Új Szövetségben, hogy milyen volt Jézus.
0: Believe me, friends, Jesus, he was dangerous.
1: Higgyétek el, barátaim, hogy Jézus veszélyes volt.
0: He was powerful.
1: Erőteljes volt.
0: He was compassionate.
1: Irgalmas.
0: He had purpose.
1: Volt célja.
0: He had destiny.
1: Volt rendeltetése.
0: He was living out a design, a plan.
1: Egy tervet valósított meg az életével.
0: He wasn't alone. He incorporated others with him.
1: Nem volt egyedül, mert másokat is bevont ebbe.
0: He's the best.
1: Ő a legjobb.
0: But I want you to notice something in Ephesians chapter 4.
1: És szeretném, hogy az Efézus 4-ben, az Efézus 4-ben,
0: to discover what the fullness of Ephesians 4:13 actually says.
1: Szeretném, hogyha meglátnátok, hogy mi a teljes jelentése az Efézus 4:13.
0: You're most familiar with Ephesians 4 verse 11. God gave apostles, prophets.
1: Ugye hát nagyon sokan ismerjük az Efézus 4:11-et, hogy Isten adott apostolokat, profétákat, evangelistákat, pásztorokat, tanítókat.
0: For the equipping of the saints, right?
1: Ugye a szentek tökéletesítése vagy felkészítése.
0: For the work of service.
1: Szolgálat munkájára.
0: Until we all attain to the unity of the faith.
1: 13. vers, míg eljutunk mindnyájan a.
0: And of the knowledge of the Son of God.
1: Tehát mindnyájan eljutunk az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére.
0: To a mature man.
1: Érett férfiúságra.
0: Or to mature manhood.
1: Vagy tehát érett férfiasságra.
0: Specifically in Greek, to a full-grown man.
1: Tehát a görög eredeti itt azt mondja, hogy egy teljesen felnőtt, kifejlett férfi.
0: To the measure of the stature of the fullness of Christ.
1: A Krisztus teljességének mértékére.
0: So God's intention is to develop the church to such a degree that it becomes a full-grown man.
1: Tehát Istennek az a szándéka, hogy addig nevelje, fejlesz az egyházat, amíg abból egy teljesen kifejlett férfi nem lesz.
0: Mature.
1: Érett.
0: Complete.
1: Teljes.
0: Strong.
1: Erős.
0: Full-grown.
1: Teljesen felnőtt.
0: And you go, well, what is that?
1: Mire, mit akarsz ebből kihozni, mondjátok ti?
0: What does a full-grown man look like?
1: Milyen egy teljesen felnőtt férfi?
0: What are his qualities?
1: Mik a tulajdonságai?
0: What's his nature?
1: Milyen a természete?
0: If that's the goal where God is taking us, then we need to be able to see it. We need to have it described to us.
1: Hogyha ez a cél, amifelé Isten el akar minket, vagy amihez el akar Isten minket juttatni, akkor kell, hogy ezt leírja valaki előttünk, tudjuk, hogyan néz ez ki.
0: Or are we comfortable only being the bride of Christ?
1: Vagy megnyugszunk abban, hogy mindannyian Krisztus mennyasszonya akarunk lenni.
0: We will be both.
1: Mi mind a kettő leszünk végül is.
0: Amen.
1: Amen.
0: We will be both.
1: Mind a kettő leszünk.
0: I think by far in the recent years the emphasis has been on the bride of Christ.
1: Azt gondolom, hogy az elmúlt években inkább Krisztus mennyasszonyát hangsúlyoztuk.
0: And that's a beautiful picture and it's very important to us.
1: És ez egy gyönyörű kép és nagyon fontos nekünk.
0: And we'll see this a little bit later.
1: És kicsit később majd látni fogjuk ezt is.
0: But it's important that we recognize where is God taking the church? He's bringing us to this full maturity as a full grown man.
1: De fontos, hogy meglássuk, hogy Isten hova akar minket eljuttatni, egy teljesen felnőtt férfiúságra.
0: And God wants us to know that it's reachable. It's doable.
1: Ez egy elérhető, megvalósítható cél.
0: It's obtainable.
1: Megszerezhető ez a cél.
0: It's within our reach.
1: Tehát el tudjuk érni.
0: And the Holy Spirit has come, he's given us the word, and he's involved in our life to bring us to that place.
1: És a Szent Szellem eljött, és nekünk adta Isten beszédét, és belénk is költözött, bevont minket önmagába, és elvisz minket idáig.
0: Finally, in 1 Corinthians 13, verse 11,
1: végül 1 Korintus 10,
0: Paul says, when I was a child,
1: 3:11-ben azt mondja Pál, hogy amikor gyermek voltam,
0: I spoke as a child.
1: Úgy beszéltem, mint gyermek.
0: I understood as a child.
1: Úgy értettem, mint gyermek.
0: I thought as a child.
1: És úgy gondolkodtam, mint gyermek.
0: But when I became a man,
1: de amikor férfiúvá lettem,
0: I put away childish things.
1: Elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
0: And Paul's making a very definite distinction between childness and manhood.
1: És Pál nagyon határozott különbséget tesz a gyermekség és a férfiság között.
0: And just because a boy develops facial hair,
1: és csak azért, mert egy fiúnak elkezd nőni a szakára,
0: and gets big,
1: és fel nagy darabbá nő, magasra nő,
0: doesn't necessarily mean he's moved into manhood.
1: Ez nem jelenti azt szükségszerűen, hogy ő már férfi is lett.
0: There's deliberate choices that have to be made. Paul says, I put away childish things.
1: Konkrét döntéseket kell hozni, azt mondja Pál, hogy én félretettem a gyermekhez illő dolgokat.
0: See, there's a difference between being male and being a man.
1: Tehát különbség van a között, hogy valaki hímnemű vagy férfi.
0: Male is a matter of birth and does not specify whether you are an animal or a human being.
1: Tehát az, hogy valaki hímnemű, az egy születési kérdés, és ebből még nem lehet tudni, hogy valaki állat vagy ember.
0: But being a man is a matter of choice.
1: De a férfivá az lesz, aki úgy dönt, hogy az lesz.
0: It's the result of particular influences that bestow and build manhood within a male.
1: Bizonyos olyan hatásoknak az eredménye is, ami ér egy embert ahhoz, hogy férfivá fejlődjön.
0: Ladies, are you bored?
1: Hölgyek, unatkoztok?
0: No, super.
1: Nagyon jó.
0: Right now we're going to look at a journey. It's called the journey. Next.
1: Most megnézzünk egy utazást, úgy hívják.
0: And this is exactly what it is. It's a journey. It's a development.
1: Ez egy utazás konkrétan, ez egy fejlődési folyamat.
0: This material I present to you is not my own.
1: Amit most bemutatok nektek, anyag, az nem az enyém.
0: This is something I discovered by a guy named John Eldridge.
1: John Eldridge nevű embertől találtam ezt, ő írt egy könyvet erről.
0: He wrote a book called The Way of the Wild Heart.
1: A vad szív útja az a cím a könyvnek.
0: And it's a book that describes the journey from boyhood to manhood.
1: Ez a könyv írja le az ember útját a kisfiúságtól a férfiúságig.
0: And I found it to be one of the most enlightening and helpful descriptions of what is important in a boy's life.
1: És azt gondolom, hogy ez az egyik legszemléletesebb, legjobb leírását tartalmazza annak például, hogy mi fontos egy fiú életében.
0: To bring him from birth,
1: a születése pillanatától,
0: to become a full-grown man,
1: hogy a születésétől teljesen kifejlett férfivá legyen.
0: And in his book he describes six important stages in his life.
1: Ebben a könyvben a szerző a fiú, a férfi életének hat fontos fokozatát különbözteti meg.
0: The first stage is the stage what it's known as the beloved son stage.
1: Az első szint a szeretett fiú szintje.
0: It's a stage that runs from childbirth, from his birth, to approximately 12 years of age.
1: Ez a gyermek születésétől körülbelül 12 éves koráig tart.
0: This is a time of wonder and exploration.
1: Ez a rácsodálkozásnak és a felfedezéseknek a korszaka.
0: But above all else, this is a time when a boy discovers that he is important, specifically important to his dad.
1: a fiúgyerekek ebben a korukban, korszakukban tanulják, megismerik föl, hogy fontosak, különösen az apjuknak fontosak, mondja a szerző.
0: That he's the apple of his father's eye.
1: A fiú ekkor látja meg, hogy ő az apjának a szemefénye.
0: It's a time of affirmation when he's when something is being put in him.
1: Ilyenkor fektetünk bele, adunk bele az életébe, közlünk az életével dolgokat.
0: As a boy develops, there's a question that starts to rise in his heart.
1: Ahogy a fiú növekszik, egy kérdés kezd kiformálódni a szívében.
0: It's a question that will reappear in every stage of his life.
1: És ez a kérdés az életének mindegyik ilyen szakaszában meg fog jelenni.
0: And that question is simply, do I have what it takes?
1: Ez pedig egyszerűen úgy szól, hogy képes vagyok erre, alkalmas vagyok erre.
0: And that question will appear when he faces new challenges, when he wants to marry.
1: És ez a kérdés előkerül, amikor új kihívásokkal áll szembe, vagy amikor meg akar nősülni.
0: When that challenging moment comes, when he has to pop the question.
1: Amikor eljön az a kihívás jelentő pillanat, amikor csak fel kell tenni a kérdést.
0: Will you marry me?
1: Hozzám jössz.
0: And today there's such a hesitation, such a there's a fear inside that grips many men.
1: Ma nagyon nagy a tétovázás a férfiakban, és nagyon sok férfit megragad a félelem.
0: And causes us to be cautious.
1: És amiatt nagyon óvatosak.
0: It causes us to be careful.
1: Emiatt nagyon vigyázunk, óvatosak vagyunk.
0: We often lack the kind of courage and strength to press in to difficult situations.
1: Nincs meg bennünk az erő és a bátorság ahhoz, hogy benyomuljunk neki, menjünk nehéz helyzeteknek.
0: To have courage and engage.
1: Hogy bátrak legyünk és úgy neki fogjunk dolgoknak.
0: And the reason is because we've never had the core question of our life never ever answered.
1: És ez azért van, mert az életünknek az alapkérdésére soha nem kaptunk választ.
0: The core question of our life is, do I have what it takes?
1: És az életünk alapkérdése ez, hogy megvan bennem, ami kell hozzá.
0: But before and beneath that question.
1: De ez eme kérdés előtt és ezen túl.
0: Is a question that appears in this stage in a boy's life that is never articulated with words.
1: Megjelenik egy másik kérdés a fiú életének ebben az említett szakaszában, amit soha nem önt szavakba.
0: And it's a boy's search for validation.
1: Ez pedig az a törekvés a fiúban, hogy ő egy jogszerű, érvényes valaki legyen.
0: To know that he's prized.
1: Hogy tudja, hogy őt értékelik.
0: Delighted in.
1: Hogy benne gyönyörködnek.
0: That he's the beloved son.
1: Hogy ő a szeretett fiú.
0: And this is our need for a father's love.
1: És ebben fogalmazódik meg a szükségünk az apa szeretetére.
0: You'll see throughout these stages there are absolute parallels in the spirit of what God does with us as the church.
1: Ezekben a fokozatokban látni fogjátok, hogy teljesen párhuzamosak azokkal a fokozatokkal, amiket Isten az egyházat végigviszi.
0: God wants to lay the foundation in every one of our lives that we know that we are prized and valued and deeply loved by our Father.
1: Isten mindegyikünket végigvisz az életünknek azon a szakaszán, amikor tudván tudjuk minden kételkedés és kérdés nélkül, hogy értékel minket és szeret, és a mi atyánk.
0: Because God's laying a foundation upon which he can build for the next stages of our life.
1: Mert Isten ezt az alapot fekteti le, hogy erre építesse az életünk további szakaszait.
0: There's more to the stage of boyhood.
1: A fiúság korában még több is van.
0: Begin our journey into sonship by looking backward to what our lives as boys were actually like.
1: A fiúság szakaszába úgy lépünk bele, hogy visszatekintünk a kisfiú korunkra, hogy akkor milyen volt az életünk.
0: And what they were meant to be.
1: És milyennek kellett volna lennie.
0: And the difference between what it was meant to be and what it was actually like. Yeah.
1: Okay. Na, és a különbség a között, hogy milyennek kellett volna lennie és milyen volt valójában?
0: Is the measure of disappointment and pain we may have experienced in our childhood.
1: Ez a különbség jelenti a mértékét annak a fájdalomnak és csalódásnak, amit gyerekkorunkban átéltünk.
0: And believe me, if that was our experience, God wants to get to that pain.
1: És higgyétek el, hogyha valaki ezt élte át, akkor Isten meg akarja érinteni ezt a fájdalmat.
0: And he wants to come and he wants to answer the core question of our heart.
1: És oda akar lépni hozzánk, és a szívünk alapkérdésére válaszolni akar.
0: For so much of the way that we approach life as men was set in motion when we were young.
1: Mert nagyon sok olyan mód, ahogyan mi az élet különböző kérdéseit megközelítjük, a gyerekkorunkban határozódott meg.
0: And ultimately boyhood is really a time of discovery. It's a time of exploring. It's a
1: igazából a kisfiúkor az a korszak, amikor felfedezünk, kikutatunk dolgokat.
0: It's a time of innocence when for now evil is kept at bay, it kept away from us.
1: Ez az ártatlanság kora, amikor mások távol tartják tőlünk a gonoszt.
0: See, when God set Adam in the Garden of Eden, he set his son in a world that was at the very same moment safe and secure and full of mystery.
1: Amikor Isten elhelyezte Ádámot az Édenkertben, akkor olyan helyre helyezte el a fiát, ami biztonságos volt, egy biztos hely volt, és tele volt titkokkal.
0: And full of adventure.
1: És tele volt kalandokkal.
0: Imagine God coming to you and say, here's the world.
1: Képzeljétek el, Isten oda megy hozzátok, azt mondja, itt a világ.
0: Go and subdue it.
1: Menj és hajtsd a birodalmad alá.
0: That's quite a challenge.
1: Hát elég komoly kihívás.
0: What an adventure.
1: Micsoda kaland.
0: And there was no reason whatsoever for Adam to be afraid.
1: És Ádámnak egyáltalán semmi oka nem volt arra, hogy féljen.
0: And every reason for him to dare.
1: És minden oka megvolt arra, hogy merjen.
0: Evil for now was held at bay.
1: Hiszen a gonosz távol tartotta tőle Isten.
0: And such is the world that God intends for a boy to grow up in.
1: És Isten azt akarja, hogy a kisfiúk is egy ilyen közegben nőjenek fel.
0: Where he is sheltered under the sheltering strength of a dad, of a father who makes him feel safe.
1: Ahol egy apa védelmezze őt és befedezze őt, és egy gyerek biztonságban érezhesse magát.
0: This is a time in life when you were meant to come into the knowledge that you are loved, that you are valued, somebody cares about you.
1: Tehát az életnek ebben a szakaszában kell felismernünk azt, hogy valaki szeret minket, értékel minket és törődik velünk.
0: Safe in your father's arm is what it feels like.
1: Ahol ez olyan érzés, mint amikor ott van a kisfiú az apja karjában.
0: That there's someone who cares.
1: Van valaki, aki törődik.
0: In the main message of this time of boyhood or this time of this first stage of between 0 and 12 years, God wants to get just one message across to a boy.
1: És az életének az első 12 évében Isten igazából egyetlen üzenetet akar eljuttatni egy fiúgyerekhez.
0: You're loved.
1: Azt, hogy szeretnek téged.
0: Period.
1: Pont.
0: Along with all the other Bible stories and things that we can teach our children,
1: az összes bibliai történet és mindenféle mellett, amit taníthatunk a gyerekeinknek.
0: As parents, this is the one thing we want to lay deep down in their hearts. I love you and I am for you.
1: Tehát amit taníthatunk a gyerekeinknek, ez az az alap, amit mélyen és stabilan le akarunk fektetni az életükbe, hogy szeretlek téged, a én gyermekem vagy.
0: You are important to me.
1: Fontos vagy nekem.
0: And there are many ways a dad can do that by grabbing him and holding his son, by being there physically.
1: Egy apa nagyon sok módon megtaníthatja ezt a fiának, például, hogy átöleli, átkarolja, fizikailag ott van mellette.
0: My wife grew up in a home where she had not heard once in her life, not once.
1: A feleségem olyan családban nőtt fel, ahol az életében egyetlen egyszer sem hallotta.
0: To hear the words, I love you.
1: Soha nem hallotta, hogy szeretlek.
0: She was 25 years old the first year of our marriage.
1: 25 éves volt az házasságunk első évében.
0: When she was the one who took the courage to break the ice and tell her father on the telephone.
1: Ő vette a bátorságot, hogy most megtörje a jeget és telefonon megmondja az apukájának.
0: Over 5000 kilometers away from where he actually was.
1: Több mint 5000 kilométeres távolságot áthidalva.
0: Dad?
1: Papa?
0: I love you.
1: Szeretlek.
0: And on the other end, silence
1: és
0: for a moment.
1: Vonal túlsó végén egy percig csend volt.
0: And then the response.
1: És aztán jött a válasz. Igen.
0: Me too.
1: És én is. Téged.
0: When my wife became a believer, God came back, like he does with many of us, and he relays a new foundation.
1: Hiszen a feleségemmel is azt tettem, amit sokunkkal tesz, hogy odajön az életünkbe, és lefektet egy új alapot.
0: Whether male or female,
1: akármilyen neműek vagyunk.
0: The one foundation God wants to lay deep within our heart is to know without a doubt, you are my son, you are my daughter, and I love you.
1: Az az alap, amit Isten teljesen mélyen és nagyon stabilan le akar fektetni mindannyiunk életébe, az, hogy tudjuk, hogy te az én lányom vagy, te az én fiam vagy, szeretlek téged, hogy tudjuk, hogy Isten ezt mondja.
0: See, this is a great stage.
1: Ez egy nagyszerű szakasz az életünkben.
0: I mean, this is a stage of exploring and having fun and being safe. That's what it's meant to be.
1: Ekkor felfedezünk dolgokat, jól érezzük magunkat, biztonságban vagyunk. Ennek a szakasznak ez a dolga.
0: It's a world of surprises.
1: Ez a meglepetések világa.
0: It's a world where a boy is more or less just sheltered under the loving care, under the loving shelter of his dad.
1: Ez a szakasz többé-kevésbé arról szól, hogy a fiú az ő apjának a védő szárnyai alatt van.
0: Keep going. Next. And this is the core question. His core question is, am I prized?
1: És ez az alapkérdés, hogy én fontos vagyok-e, értékesnek tart-e valaki?
0: And the Holy Spirit comes into our life as the body of Christ, as the church, as to us as individuals, and he comes to affirm this reality.
1: És a Szent Szellem bejön az életünkbe, mint Krisztus testének az életébe, mint a gyülekezetbe, mint az egyéni életünkbe, és ezt az igazságot húzza alá.
0: You've got a dad who's wild about you.
1: Olyan apád van, aki teljesen oda van érted.
0: And he's got to find ways and means of communicating that message to you.
1: És meg kell találnia a Szent Szellemnek a módjait annak, hogy hogyan tudja ezt veled közölni.
0: He gives us messages in the scriptures. You can read it in the Bible.
1: Ad nekünk erről üzeneteket a Bibliában, ott elolvashatjuk.
0: But friends, there are many people who read it in the Bible, but they're not living in the reality of that affirming, empowering love that comes from the Father's heart to you.
1: De nagyon sok ember van, barátaim, akik is olvassák a Bibliát, de mégis nem élnek a valóságában, annak a megerősítő, támogató ténynek, hogy az Atya szeret minket.
0: And Jesus looked forward to the day.
1: És Jézus már nagyon várta azt a napot.
0: When he told his disciples, he said, guys, boys, I'm leaving, but another is going to come, and when he comes, he's going to show you the Father.
1: Amikor azt mondhatta a tanítványainak, hogy fiúk, én most el fogok menni, de eljön majd valaki utánam, aki megmutatja nektek az Atyát.
0: Jesus lived before them for 3 years, and they still weren't getting the message.
1: Jézus ott élt előttük 3 éven keresztül, és még mindig nem értették.
0: Thomas, if you've seen me, you've seen the Father.
1: Tamás, ha láttál engem, láttad az Atyát.
0: Show us the Father.
1: Mutasd meg nekünk az Atyát.
0: Because he was getting them ready.
1: Mert arra készítette őket.
0: For the challenges of the next stage.
1: Hogy a következő szakasz kihívásaival szembe tudjanak nézni.
0: Because the next stage in a boy's life.
1: Mert a következő szakasz a fiú életében.
0: Is not so simple.
1: Nem annyira egyszerű.
0: Before we go there.
1: Mielőtt erre rátérünk.
0: What happens if that wasn't my reality?
1: Mi van, hogyha én nem így éltem ezt meg az én gyerekkoromban?
0: How many, honestly, how many boys grow up in an environment?
1: Őszintén, hány fiú él, nő fel olyan közegben?
0: Where they know without a doubt.
1: Ahol kétség nélkül tudják.
0: That they are loved, that somebody is proud of them, that they are important to their dad.
1: Hogy szeretik őket, valaki büszke rájuk, hogy ők fontosak az apukájuknak.
0: I would venture to say it's few.
1: Tehát merném azt mondani, hogy kevés fiú nő így fel.
0: And that experience leaves a mark on a man's life.
1: És ez az átélés nyomot hagy a férfi életében.
0: It leaves a wound.
1: Sebet hagy.
0: And that's the difference between what should have been and what was.
1: És ez a különbség a között, aminek lennie kellett volna és ami valóban volt.
0: And as a result, many men are angry and they don't know why.
1: Ennek eredményeképpen nagyon sok férfiban van harag, és nem tudják miért.
0: What happens when you should get something and you don't?
1: Mi van, amikor meg kéne kapnod valamit, de nem kapod meg?
0: How do you feel?
1: Hogy érzed magad?
0: Frustrated?
1: Frusztrált
0: angry?
1: Vagy csalódott, haragos?
0: Disappointed?
1: Csalódott.
0: Yep.
1: Igen.
0: Yep.
1: Igen.
0: Now there's an answer to that, but in one way we have to embrace the wound.
1: Erre van válasz, de valamilyen módon el kell ismernünk, hogy az a seb van.
0: And a young boy is wounded when his world is unsafe.
1: Akkor kap sebet egy kisfiú, amikor a világa nem biztonságos.
0: When he's forced to grow up too soon.
1: Amikor arra kényszerül, hogy túl hamar felnőjön.
0: He is wounded when his question goes unanswered through neglect.
1: Megsebesül, amikor nem kap a kérdése választ, mert elhanyagolják őt.
0: Am I prized?
1: Értékelek engem?
0: I don't know.
1: Nem tudom.
0: Because my dad never told me.
1: Mert az apukám sose mondta.
0: He was never there.
1: Soha nem volt a közelben.
0: Or he left when I was three.
1: Vagy elment, amikor 3 éves voltam.
0: And a boy is wounded.
1: És egy fiú megsérül.
0: Next.
1: Következő.
0: Next. And a boy is wounded when his question is unanswered in the negative.
1: És akkor is megsérül egy fiú, amikor negatív módon kap választ a kérdése.
0: When he's actually told.
1: Amikor konkrétan azt mondják neki.
0: You are nothing.
1: Te semmi se vagy.
0: You're an idiot.
1: Hülye vagy.
0: You are this, you are that.
1: Ez vagy, meg az vagy.
0: You can't do anything right.
1: Semmit nem tudsz jól csinálni.
0: I'm sorry, I had you.
1: Annyira bánom már, hogy megszülettél.
0: You're not my son.
1: Nem is vagy a fiam.
0: And so on and so on.
1: Satöbbi, satöbbi.
0: Friends, those kinds of words, they have such power to impact, such destruction.
1: Barátaim, olyan nagyon nagy pusztító erő van ezekben a szavakban.
0: And they wound a man that he carries with him into the next stages of his life.
1: És olyan sebet ejtenek a férfin, amitől az élete következő szakaszaiba tovább visz.
0: And I can't tell you how important it is.
1: El sem tudom mondani, mennyire fontos.
0: If that was your experience growing up.
1: Hogyha te így nőttél fel, hogy ezt élted át.
0: Do not ignore it.
1: Ne mellőzd, ne próbáld elfelejteni.
0: Don't brush it under the rug.
1: És ne csöpörd a szőnyeg alá.
0: Don't just try to forget it.
1: Ne próbálj úgy csinálni, mintha nem történt volna meg.
0: Embrace the pain.
1: Hanem ismerd el, hogy fáj.
0: Embrace the wound.
1: Ismerd el, hogy sebes.
0: Most importantly, take it to God.
1: És a legfontosabb az, hogy vidd az egészet Istenhez.
0: Because you are now in a relationship with the dead, who is capable enough of speaking into your life.
1: Mert most egy olyan apával vagy kapcsolatban, aki nagyon is képes az életedbe beleszólni.
0: And of affirming you in ways that maybe you've never had.
1: És olyan módokon tud megerősíteni és biztatni téged, ahogy soha nem élted ezt még át.
0: And telling you without a doubt.
1: És meg tudja neked mondani kétség nélkül.
0: Yes, you are my son.
1: Igen, az én fiam vagy.
0: And I'm proud of you.
1: És büszke vagyok rád.
0: You are mine.
1: Az enyém vagy.
0: And I'm glad you're mine.
1: És örülök, hogy az enyém vagy.
0: Friends, that's the point of adoption in the scripture.
1: Barátaim, ez az egész örökbefogadás fogalmának ez a lényeg a Bibliában.
0: If you have a natural child, you're bound to love the child.
1: Hogyha van egy fizikai gyereked, az köteles vagy szeretni.
0: But if you adopt a child,
1: de hogyha örökbefogadsz egyet,
0: adoption is a choice.
1: Azt te döntheted el.
0: That a parent makes.
1: Tehát a szülő meghozza ezt a döntést.
0: He chooses to take that child in.
1: Úgy dönt, hogy magához veszi a gyereket.
0: To love that child.
1: És szereti.
0: To give that child something that they never had.
1: És ad neki valamit, amit sose kapott meg.
0: To create an inheritance for that child, to give their name to that child.
1: Nevet ad a gyereknek és örökséget.
0: To create an environment for that child where they know that they are wanted.
1: Olyan közeget hoz létre a gyerek számára, ahol tudván tudja, hogy őt akarják.
0: And finally, his question goes unanswered.
1: Nem kap választ.
0: When there is violence or abuse.
1: Amikor bántalmazás vagy erőszak van.
0: There's something that we need to understand is that there is an evil that is behind the evil.
1: Meg kell értenünk, hogy van egy gonosz a gonosz mögött.
0: Go ahead. See, we've got to recognize the spiritual context in which we live.
1: Fel kell ismernünk azt a szellemi közeget, amiben élünk.
0: God wants to build your life for something glorious.
1: Isten valami dicsőséget se akar csinálni az életedből, így van?
0: He wants to build your life for something significant.
1: Valami jelentőség akarja építeni az életedet.
0: You believe me? Is it true?
1: Higgyétek el, igaz?
0: Amen.
1: Nekem igaz ez.
0: But there's somebody.
1: De van valaki.
0: There's somebody who wants to spoil your life.
1: Valaki, aki el akarja rontani az életedet.
0: And that somebody.
1: És az a valaki.
0: It's not your dad. It's not your mom.
1: Nem az apukád és az anyukád.
0: It's the devil.
1: Hanem az ördög.
0: He is the evil behind the evil.
1: Ő a gonosz minden gonoszság mögött.
0: He's the one who wants to destroy our life.
1: Ő akarja elpusztítani, tönkretenni az életünket.
0: And he will use channels of ignorance and unknowing. He will use instruments.
1: És ő eszközöket fog használni, a mellőzést, az ismeretlenséget.
0: He can use a dad, he can use a mom who are unaware of the power that they carry.
1: Használhat olyan szülőket, akik nem tudják, hogy milyen hatalom van a kezükben.
0: And it's important that we recognize who's behind, who is the evil behind the evil.
1: És fontos, hogy felismerjük, hogy ki a gonosz dolgok mögött.
0: And we need to quickly come to an awareness.
1: És nagyon gyorsan kell, hogy ez tudatosuljon bennünk.
0: Of who's behind the injustice.
1: Hogy ki van a jogtalanság mögött.
0: So that our anger, who that is justifiable.
1: Hogy tudjuk, hogy az haragunk jogos.
0: Can be expressed in the right direction.
1: De jól tudjuk kifejezni.
0: So that we can forgive those who harmed us.
1: Hogy meg tudjunk bocsátani azoknak, akik ártottak nekünk.
0: And yet we can arise.
1: És mégis felkelhessünk.
0: In a new strength, recognizing who our true enemy really is.
1: Új erővel és felismerhessük, hogy ki a valódi ellenségünk.
0: The enemy's central purpose is to separate us from the Father.
1: Az ellenség központi célja az, hogy elválasszon minket az atyától.
0: He wants to put a wedge between us and him.
1: Tehát egy falat akar húzni Isten és mi közénk.
0: And he tells us lies about the nature of God.
1: És hazudik nekünk Istenről.
0: He feeds us lies.
1: Hazugságokkal letett minket.
0: God isn't good.
1: Isten nem jó.
0: He was behind the pain.
1: Ő rejlik a fájdalom mögött.
0: He was behind the abuse.
1: Ő volt a bántalmazás mögött.
0: You really can't trust him.
1: Igazából nem bízhatsz benne.
0: The devil is a liar.
1: Az ördög hazug.
0: And God is true.
1: Isten pedig igaz.
0: He can be trusted.
1: Meg lehet benne bízni.
0: And the enemy uses neglect to whisper to us, you see, no one cares.
1: Az ellenség kihasználja a mellőzést, és azt mondja ezen keresztül, látod, senki nem törődik veled.
0: You're not worth caring about.
1: Nem is vagy méltó arra, hogy valaki törődjön veled.
0: He uses a sudden loss of innocence to whisper, you see, this is a dangerous world.
1: Tehát kihasználja mi ártatlanságunk idejét, és azt sutogja a fülünkbe, hogy ez egy veszélyes világ.
0: And you are alone.
1: És te egyedül vagy benne.
0: He uses abandonment.
1: Kihasználja az elhagyatottságot.
0: He uses assaults and abuses to scream at a young boy.
1: Támadásokon és bántalmazáson keresztül azt ordítja a fiú fülébe.
0: This is all you're good for.
1: Hogy te csak ennyire vagy érdemes.
0: And in this way he makes it nearly impossible for us to know what Jesus knew.
1: És majdnem ez, mindezek miatt majdnem lehetetlen, hogy mi tudjuk azt, amit Jézus tudott.
0: He makes it so very, very hard to come home to a father's heart who is toward us.
1: Nagyon nehéz teszi a számunkra, hogy hazajöjjünk egy olyan atya szívéhez, aki felénk fordul.
0: In favor.
1: Jó indulattal fordul hozzánk.
0: He has a smile on his face.
1: És mosolyog ránk.
0: He's welcoming.
1: És üdvözöl minket. Hív minket.
0: The details of each of our stories are unique.
1: Mindannyiunk történetének a részletei egyediek.
0: But the effect is always a wound in the soul.
1: De az eredmény mindig a léleknek a sebesülése.
0: And with it a separation and a suspicion of the Father.
1: Elszigetelődünk az atyától és gyanakszunk rá.
0: And it's been very effective.
1: És ez egy nagyon hatékony módszer.
0: But God is not willing to let that be the end of the story.
1: De Isten nem engedi, hogy ez legyen a történet vége.
0: He's given us incredible stories, the story of the prodigal son.
1: Elképesztő történeteket adott nekünk, például a tékozló fiú történetét.
0: The son who takes his inheritance and runs off.
1: Aki fogja az örökségét és elmegy.
0: He expends everything he has.
1: Mindenét elkölti.
0: And he's eating with the pigs.
1: És aztán a disznókkal eszik.
0: And he says, now I'm going to go home.
1: És aztán azt mondja, hazamegyek.
0: But I'm not worthy anymore to be my father's son.
1: De nem vagyok többé méltó arra, hogy az apám fia legyek.
0: I'll go back and be a servant.
1: Visszamegyek és a szolgája leszek.
0: So the boy starts to take the long trek home.
1: És aztán elindul a fiú hazafelé a hosszú úton.
0: His head is down, his shoulders are
1: Lehorgasztja a fejét, összeesett a válla.
0: He's feeling the guilt and the shame.
1: Érzi a bűntudatot és a szégyent.
0: And what is the father doing?
1: És mit tesz az atya?
0: The father's out there every day looking, waiting for his son to see when he's going to return.
1: Minden nap ott áll az úton és nézi az utat és várja, hogy a fia visszatérjen.
0: And when the father sees the boy already a long way off.
1: És amikor megpillantja a fiút, amikor még nagyon messze van.
0: He picks up the robes of his robe, the links of the robe, and he wraps them up and he starts to run.
1: Fölkapja a hosszú köntösének a szegélyét, fölhúzza és elkezd futni.
0: He takes off running out his boy.
1: És fut a fia elé.
0: And when he sees him.
1: És amikor meglátja.
0: The Bible says that he embraces him.
1: A Biblia azt mondja, hogy átöleli.
0: Presses the boy to his own chest.
1: Tehát szinte magához szorítja ezt a fiút.
0: He gives him a robe, he gives him a ring.
1: És ad neki ruhát és gyűrűt.
0: He restores the boy back into his home. This is the incredible nature, the favor of our Father.
1: Helyre állítja a fiú helyzetét az otthonban. Ez a mi atyánknak a szinte hihetetlen természete, ilyen jó indulattal van irántunk.
0: He's much better than we think he is.
1: Sokkal jobb, mint mi gondolnánk.
0: He's much better than we think he is.
1: Sokkal jobb, mint gondolnánk.
0: In Christ's intention, the reason that he died was in order to bring us to the Father.
1: És Krisztus azért halt meg, az volt vele a szándéka, hogy visszavigyen minket az atyához.
0: Jesus said, I'm the way, the truth and the life. No one
1: Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet.
0: No one can come to heaven except through me. Is that what it says?
1: Senki sem juthat a mennybe nélkülem, ezt mondja.
0: No, it doesn't talk about going to heaven.
1: Nem, a mennybe menésről
0: nincs szó. It says, no one can come to the Father except through me.
1: Azt mondja, senki nem mehet az atyához én nélkülem.
0: See, Jesus' intention is for us to know the Father like he did.
1: Tehát Jézusnak az a szándéka, hogy mi úgy ismerjük az atyát, ahogy ő ismerte.
0: And prepare us first and foremost to be able to relax in the love of our dad.
1: És elsősorban arra akar minket felkészíteni, hogy le tudjunk pihenni a mi atyánknak a szeretetében.
0: Amen. Stage number two.
1: Második szakasz.
0: Next. Keep going. Yep. Back. Stage number two is the stage of the adventure.
1: A második szakasz a kalandnak a szakasza.
0: It starts approximately when he's 13 years of age.
1: Ez körülbelül a fiúnak a 13. évében kezdődik.
0: It's around the period of adolescence. Starts to become a teenager.
1: Tehát ez amikor ugye serdülni, kamaszodni kezd.
0: And this is a year of transition.
1: Ez az átmenet éve.
0: And will run late into his teens and into his early 20s.
1: A folyamat azért el fog tartani a 10-es évek végéig és a 20-as évek elejéig.
0: Be quick to remind you, these stages sort of overlap with one another.
1: Tehát ugye fontos tudnunk, hogy ezek a szakaszok átfedik egymást.
0: It's not a clear cut now and then.
1: Tehát nincsen egy egyértelmű határvonal közöttük.
0: But a notable shift begins to take place in a boy's soul as he approaches his teens.
1: De észrevehető változás kezdődik egy fiúnak a lelkében, amikor a 10-es éveit elkezdi.
0: There's a yearning for adventure.
1: Nagyon vágyik a kalandra.
0: Something inside him tells him that he needs to prove himself.
1: Valami benne azt mondja neki, hogy igazol, be kell bizonyítania kell valamit.
0: He needs to be tested.
1: Ki kell, hogy próbálják.
0: He wants to learn how to do things.
1: Tudni akarja, hogy hogyan kell tenni dolgokat.
0: How to drive a car.
1: Hogyan kell vezetni autót.
0: How to play an instrument.
1: Hogyan kell egy hangszeren játszani.
0: How to hunt.
1: Hogyan kell vadászni.
0: How to build a loft in his room.
1: És hogyan építsen egy tetőteret, vagyis hogy egy ilyen álmenyezetet a szobájában.
0: He wants to learn how to do things.
1: Meg akarja tanulni tenni a dolgokat.
0: This becomes the stage of discovery.
1: Ez a felfedezésnek az időszaka.
0: And here is a stage where a question starts to occur.
1: És ez egy olyan szakasz, amikor kezd megjelenni egy kérdés.
0: And it's this question, do I have what it takes?
1: Ez pedig az, hogy megvan bennem az, ami kell hozzá.
0: And it's fairly innocent in its first stages.
1: Ez az első szakaszokban egy elég ártatlan kérdés.
0: My boys, when they get on their bikes,
1: amikor a fiaim megkapják a bicikliüket,
0: they'll want to jump things.
1: Ugye át akarnak vele ugratni dolgokon.
0: And first they'll jump one log.
1: Először egy farönkön ugranak át.
0: They build a ramp for their
1: bike. Aztán már rámpát építenek a biciklinek.
0: And when they hit the ramp, they fly in the air.
1: És amikor ugye elrugaszkodnak a rámpáról,
0: they jump over one log.
1: Először ugye egy örönköt ugranak át.
0: One log. Should we try two? Yeah.
1: Na, megpróbáljunk kettőt.
0: So they put another log and they jump over two logs.
1: Még egyet, akkor már kettőt ugranak át.
0: And then they will say, huh, we did two, let's try three.
1: No, hát most már kettő sikerült, próbáljuk
0: három. And then let's try four.
1: Aztán próbáljuk négyel.
0: How many have boys in your life?
1: Hányatoknak vannak fiú gyerekek?
0: They're pretty adventurous, right?
1: Elég
0: they're gonna try stuff,
1: ugye?
0: and it's good that they try stuff.
1: Megpróbálják a dolgokat, és ez jó.
0: Because what's happening inside of them is this question: Do I have what it takes?
1: Mert közben ez történik bennük, ez a kérdés, hogy megvan-e bennem, ami kell hozzá.
0: They can articulate it, but you can.
1: Ők nem tudják megfogalmazni, de te igen.
0: And it's the intention of every dad to answer this question for his son.
1: És minden apának az a szándéka, hogy megválaszolja ezt a kérdést a fia számára.
0: Yes, you've got what it takes.
1: Igen, megvan benned, ami kell hozzá.
0: And of course, mom comes along.
1: Aztán természetesen jön anyuci.
0: Now, mom's got a different set of needs.
1: Hát a anyukák szükségei más.
0: Two logs? No!
1: Két rönk?
0: It's enough!
1: Nem, ez elég!
0: Why?
1: Miért?
0: Because he could get hurt.
1: Mert még megsérül.
0: He might break his arm.
1: Lehet, hogy eltörik a karja.
0: Yeah.
1: Igen.
0: That's right.
1: Ez így van.
0: He might break his arm.
1: Lehet, hogy eltöri.
0: Super.
1: Nagyszerű.
0: If he never tries.
1: De ha soha nem próbálja.
0: He'll never know.
1: Soha nem fogja megtudni.
0: And a boy who's constantly conditioned to question himself.
1: És hogyha egy fiút olyan helyzetbe hoznak, hogy mindig kérdőjelezze meg magát.
0: When the brakes are constantly being applied to his life.
1: Amikor állandóan befékezik az életét.
0: It develops within him an apprehension.
1: Akkor ő benne is egy ilyen szorongás kialakul.
0: And later in the next stages of his life, when his courage will be called upon and needed.
1: És később, amikor az élete későbbi szakaszaiban szüksége lenne bátorságra, és azt igénylik is tőle.
0: When it comes time to make decisions about the career for his life, what he's going to do.
1: Amikor el kell döntenie, hogy milyen pályát választ az életében.
0: Mom says, what's wrong with him? He can't make a decision.
1: Azt mondja az anyuci, hogy hát mi baj van ezzel a gyerekkel? Hát nem tud dönteni.
0: When he becomes apprehensive about asking the question.
1: Amikor már nagyon izgul és fel akarja tenni ezt a kérdést.
0: If all of his life he's been conditioned to be careful.
1: Hogyha az egész életében arra tanították, hogy legyen óvatos.
0: Instead of being courageous.
1: Ahelyett, hogy bátor lenne.
0: Then he's going to lack the necessary strength he needs when life calls upon him.
1: Akkor nem lesz benne meg a szükséges erő akkor, amikor az élet elé állít valamit.
0: He's going to discover that there is a power in experience for him.
1: Felfedezi, hogy van a számára tapasztalat és erő.
0: He's got to experience things.
1: Meg kell tapasztalni a dolgokat.
0: It's not enough for him to be told, yes, son, you've got what it takes.
1: Nem elég, ha azt mondják neki, hogy igen, alkalmas vagy rá.
0: He's got to develop a track record of having had victories.
1: Hanem át kell élnie, hogy egymás után éli át a győzelmeket.
0: Of having succeeded.
1: Hogy sikerülnek neki dolgok.
0: David had this experience as a young boy.
1: Dávid is fiatal korában tapasztalatokat szerzett.
0: When he was sent into the hills to care for his father's sheep.
1: Amikor elküldték a hegyek közé, hogy az apjának a juhait legeltesse.
0: And as a very young boy, when a bear attacked, what did David do?
1: Nagyon fiatal korában, amikor megtámadta a nyájat egy medve, mit csinált Dávid?
0: David grabs the bear.
1: Dávid megragadta a medvét.
0: A little bit later on.
1: Kicsit később.
0: A lion comes.
1: Jött egy oroszlán.
0: He's more of a bear than you, I think. But
1: hát ő mondjuk
0: okay.
1: Egyébként inkább.
0: And what does David do?
1: Mit csinál Dávid ilyenkor?
0: David engages.
1: Beszáll a ringbe.
0: David doesn't step back, he moves forward.
1: Dávid nem hátralép,
0: he protects.
1: És védi a nyájat.
0: He engages, grabs the lion.
1: És harcol, és megragadja az oroszlán.
0: We don't know how he did it, but He protected what was given to him.
1: Nem tudjuk, hogy hogy csinálta, de védte azt, amit rábíztak.
0: And when Goliath comes on the scene.
1: És amikor színre lép Góliát.
0: See, David's got a track record behind him.
1: Tudjátok, Dávidnak már vannak tapasztalatai.
0: David's got some experiences under his belt already that tells him, son, you've got what it takes.
1: Már vannak átélései, amik azt mondják neki, hogy igen, te képes vagy rá.
0: But David doesn't live in some sort of self bravado of himself. He knows who he's connected with.
1: De Dávid nem egy önbizalomban él, hanem tudja, hogy kivel áll kapcsolatban.
0: He's got a trust in God.
1: Bízik Istenben.
0: He's already been affirmed by his father.
1: Az apja már biztatta, bátorította.
0: All of his psalms are filled with this language.
1: Ez a nyelvez, ezzel a nyelvezettel vannak tele a zsoltárai.
0: The power of experience creates something within David that creates a strength and a courage that he will use throughout the rest of his life.
1: A tapasztalatoknak az ereje egy olyan bátorságot és képességet épít Dávidba, ami az egész életében kitart.
0: This is also a stage when a boy learns that life is hard.
1: Ebben a szakaszban tanulják meg a fiúk azt is, hogy az élet nehéz.
0: See, his perception of life begins to change at this stage.
1: Ebben a szakaszban kezd megváltozni, ahogy felfogja az életet.
0: And he discovers that life is hard.
1: Rájön, hogy az élet nehéz.
0: Is there anybody else who discovered that reality in this room besides me? Life is hard.
1: Rajtam kívül, aki már rájött erre, hogy az élet nehéz.
0: I mean, just this recently,
1: csak a közelmúltban.
0: We had both cars break down.
1: Mind a két autónk lerobbant.
0: They needed repairing.
1: Meg kellett őket javítani.
0: Our oil was empty at home.
1: Átélései, amik azt mondják neki, hogy igen, te képes vagy rá.
0: But David doesn't live in some sort of self bravado of himself. He knows who he's connected with.
1: De Dávid nem egy önbizalomban él, hanem tudja, hogy kivel áll kapcsolatban.
0: He's got a trust in God.
1: Bízik Istenben.
0: He's already been affirmed by his father.
1: Az apja már biztatta, bátorította.
0: All of his psalms are filled with this language.
1: Ezzel a nyelvezettel vannak tele a zsoltárai.
0: The power of experience creates something within David that creates a strength and a courage that he will use throughout the rest of his life.
1: A tapasztalatoknak az ereje egy olyan bátorságot és képességet épít Dávidba, ami az egész életében kitart.
0: This is also a stage when a boy learns that life is hard.
1: Ebben a szakaszban tanulják meg a fiúk azt is, hogy az élet nehéz.
0: See, his perception of life begins to change at this stage.
1: Ebben a szakaszban kezd megváltozni, ahogy felfogja az életet.
0: And he discovers that life is hard.
1: Rájön, hogy az élet nehéz.
0: Is there anybody else who discovered that reality in this room besides me? Life is hard.
1: Rajtam kívül, aki már rájött erre, hogy az élet nehéz.
0: I mean, just this recently,
1: csak a közelmúltban.
0: We had both cars break down.
1: Mind a két autónk lerobbant.
0: They needed repairing.
1: Meg kellett őket javítani.
0: Our oil

0: that he will use throughout the rest of his life.
1: A tapasztalatoknak az ereje egy olyan bátorságot és képességet épít Dávidba, ami az egész életében kitart.
0: This is also a stage when a boy learns that life is hard.
1: Ebben a szakaszban tanulják meg a fiúk azt is, hogy az élet nehéz.
0: See, his perception of life begins to change at this stage.
1: Ebben a szakaszban kezd megváltozni, ahogy felfogja az életet.
0: And he discovers that life is hard.
1: Rájön, hogy az élet nehéz.
0: Is there anybody else who discovered that reality in this room besides me? Life is hard.
1: Rajtam kívül, aki már rájött erre, hogy az élet nehéz.
0: I mean, just this recently,
1: csak a közelmúltban.
0: We had both cars break down.
1: Mind a két autónk lerobbant.
0: They needed repairing.
1: Meg kellett őket javítani.
0: Our oil was empty at home.
1: Otthon olajunk sem volt, elfogyott.
0: I had bills that were piling up. Bills.
1: Egy nagy kupac számlánk volt már.
0: And again, it's like, oh man, life is hard.
1: Tehát az élet nehéz.
0: There seems to be for the male soul no end of challenges.
1: Úgy tűnik, hogy a férfi számára nincs vége a kihívásoknak.
0: And if a man doesn't develop a courage, what he's going to be looking for most of his life is just a corner somewhere where he can sit down and just get out of the mess.
1: Hogyha egy férfiben nem alakul ki az életében a bátorság, akkor úgy fogja végigélni az élet további részét, hogy minden nehéz helyzetben egy sarkot keres, ahol leülhet és kiszállhat az egész problémából.
0: But this ought to be a stage in his life where he starts to learn that life is difficult and dad is there to help him.
1: De van az életében egy szakasz, amikor meg kell tanulnia, hogy az élet nehéz, de ott van mellette apa, aki segít.
0: They discover in school that the lessons get more difficult.
1: Az iskolában rájönnek, hogy az leckék egyre nehezebbek.
0: Life is hard and it's going to require something from me.
1: Az élet nehéz és követel tőlem valamit.
0: But I'm developing a strength.
1: De kifejlődik bennem egy erő.
0: A strength that prepares me for life's challenges.
1: Egy olyan erő, ami felkészít az élet kihívásaira.
0: But many boys who have no father alongside to help him, they're undeveloped and they're wounded.
1: Sok olyan fiú, aki mellett nincs egy apa, és az nem törődött vele, gyenge és sérült marad, sebesült.
0: And this is primarily a stage when a boy discovers the purpose in his life, what he's here for.
1: Elsődlegesen ebben a szakaszban fedezik fel a fiúk azt, hogy miért vannak itt a földön, mi a céljuk az életben.
0: What do I have? What am I good at? What am I capable of?
1: Mi van? Mire vagyok képes? Milyen tehetségem van?
0: What's the purpose of my life? Where am I going?
1: Mi az életem célja? Merre tartok?
0: He gets a vision.
1: Látást kap.
0: He gets a purpose. He sees a destiny for himself.
1: Célt kap és látja a saját rendeltetését.
0: And he's going to need again and again to call upon strength and courage to fulfill that purpose and destiny.
1: És újra és újra az erejét és a bátorságot gát kell használnia ahhoz, hogy ezt a célt, ezt a rendeltetést el tudja érni.
0: And it's so important that we have the role of the father, a dad who is alongside, who encourages, who empowers.
1: Nagyon fontos, hogy ilyenkor mellette legyen egy apa, aki erősíti és bátorítja.
0: The role of the father, a small f and the big father.
1: A földi apának a szerepe és a mennyei atyának a szerepe.
0: Who is there to coach us along the way?
1: Aki ott van, hogy támogasson, terelgessen minket útközben.
0: Who can't always do things instead of us?
1: Aki mindig meg tudja tenni a dolgokat helyettünk.
0: But who speaks into the life of his son and says, "Son, you can do it."
1: De inkább szól a fia életébe és azt mondja, fiam, meg tudod csinálni.
0: I believe in you.
1: Hiszek benned.
0: You've got what it takes.
1: Megvan benned, ami kell hozzá.
0: Oh, I've got to move much quicker. Stage
1: sokkal,
0: number three.
1: Sokkal gyorsabban kell haladnom, harmadik
0: go,
1: szakasz.
0: Go. It's the stage of the warrior.
1: Ez a harcos szakasz.
0: It's the early stage in the early 20s, well into his 30s, where a man learns to fight.
1: Ez a 20-as évek elején kezdődik, és belenyúlik a 30-as években, amikor a férfi megtanul harcolni.
0: If man is made in God's image,
1: hogyha a férfit Isten a saját képére teremtette,
0: and God describes himself as being a warrior,
1: és Isten önmagát harcosnak írja le,
0: Exodus 15 verse 3, the Bible says, our God is a warrior.
1: A 2 Mózes 15:3-ban azt mondja a Biblia, hogy a mi Istenünk harcos.
0: What is God?
1: Micsoda Isten?
0: He is a warrior.
1: Harcos.
0: In Isaiah 42 verse 3, it

0: Says the Lord will march out like a mighty man.
1: Az Ézsaiás 42:13 azt mondja, hogy az Úr kivonul, mint egy harcos.
0: Like a warrior, he will stir up his zeal.
1: Mint egy harcos felgerjeszti magát.
0: With a shout, he will raise the battle cry.
1: És hangosan csata kiáltást kiált.
0: And he will triumph over his enemies.
1: És diadalmaskodik az ellenségei fölött.
0: In Jeremiah chapter 20 verse 11 it says the Lord is with me like a mighty warrior.
1: A Jeremiás 20:11 azt mondja, hogy az Úr velem van, mint hatalmas harcos.
0: Go to the next.
1: Következő.
0: Here in the book of Judges there's four circumstances, one's not mentioned, four of them where the Spirit of the Lord comes on someone and as a result they go to war.
1: A Bibliák könyvében négy olyan helyzetről olvasunk, nem is egyről, amikor az Úr szelleme rászáll valakire, és az illető ettől kivonul a harcba.
0: There's something in a man, he's made for a fight.
1: Van valami a férfiban, őt harcra alkották.
0: And where's God taking the church?
1: És merre fele viszi Isten az egyházat?
0: To become a full-grown man means that we are going to be a warring people.
1: Az, hogyha mi teljesen felnőtt férfiúságra jutunk, azt jelenti, hogy mi egy harcos nép leszünk.
0: I want each of my boys to know that they've got what it takes. They're strong.
1: Én azt akarom, hogy a fiaim tudják, hogy alkalmasak, erősek.
0: That they can defend themselves.
1: Meg tudják védeni magukat.
0: That they have a strength, that they've been made to be a warrior.
1: Hogy erősek és harcosnak lettek alkotva.
0: Not with you.
1: Nem veled harcoljanak.
0: Not with the Croatians.
1: Nem veletek és a horvátokkal harcoljanak.
0: This is what the devil does all the time.
1: Az ördög folyton ezt csinálja.
0: He perverts that intention and that capacity for evil.
1: Eltorzítja ezt a képességet, ezt a szándékot és gonoszszá teszi.
0: But we are redeemed people.
1: De mi megváltottak vagyunk.
0: And us meant we've been made for war.
1: És mi is férfiak harcra lettünk teremtve.
0: Yeah. Amen. That's the warrior stage. I can't.
1: Na ez
0: talk
1: a harcos szakasz,
0: next,
1: nem tudok többet erről mondani, következő.
0: Keep going. Next stage. Yeah, there it is. It's the stage of the lover.
1: Ez a szerelmes szakasz.
0: Mm-hmm. Yeah, look at that. Did you hear that? Yeah.
1: Hallottátok?
0: That was a beautiful sigh.
1: Nagyon szép sóhaj volt, igen.
0: Yeah. But it's not primarily about the opposite. It's not first and foremost about the opposite sex.
1: De ez elsősorban nem az ellenkező neműekről szól.
0: But this is a time when a boy awakens to beauty.
1: Ez az a szakasz, amikor a férfi meglátja a szépséget.
0: When a man awakens to beauty.
1: Amikor a férfi meglátja a szépséget.
0: It can be beauty in creation.
1: Lehet szépség a teremtett világban.
0: Beauty that he sees and experiences in music.
1: Az a szépség, amit átél a zenében.
0: Beauty in extravagance that he sees in poetry.
1: Az a szárnyaló szépség, ami a költészetben van.
0: He learns to recognize and appreciate beauty.
1: Megtanulja felfedezni és értékelni a szépséget.
0: And there's nothing more captivating, more beautiful.
1: És nincs semmi szebb és semmi rabulejtőbb.
0: There's nothing that experiences beauty for a man's soul like a woman.
1: Nincs semmi, ami a szépséget jobban kifejezi egy férfi lélek számára, mint a nő.
0: And it becomes part of his capability, his skill of uncovering and unfolding her beauty.
1: És az egyik elsődleges készsége az lesz a férfinak, hogy felfedezze az asszony szépségét.
0: Come on, guys, what did you tell her when you saw her for the first time?
1: Fiúk, mit mondtatok, férfiak, okay. Mit mondtatok neki először, amikor megláttátok?
0: Will you go to coffee with me? But that's not what I'm thinking.
1: Vagy eljössz velem kávézni, de nem erre gondolok.
0: You're thinking, wow, she's beautiful.
1: Arra gondoltak, hú, de gyönyörű.
0: I made one statement about Barbara to a missionary.
1: Barbaráról mondtam valamit egy misszionáriusnak.
0: I saw her for the first time in the church in Ljubljana.
1: Amikor a ljubljanai gyülekezetben először láttam őt.
0: And I
1: csak úgy oldalba bögtem azt a misszionáriust.
0: She's a beautiful girl.
1: Gyönyörű lány.
0: That's all I said.
1: Ennyit mondtam.
0: Nothing else after that.
1: Ezután semmit.
0: That missionary with his wife.
1: Ez a misszionárius a feleségével.
0: They saw us married.
1: látták, hogy összeházasodunk.
0: They had all kinds of ideas of how our two lives were going to come together.
1: Mindenféle elképzelésük volt arról, hogy a mi kettőnk élete hogy fog összepasszolni.
0: And they were absolutely right.
1: És teljesen igazuk volt.
0: In the end, Barbara and I married.
1: Végül Barbara és én összeházasodtunk.
0: And her beauty is still captivating for me.
1: És az ő szépsége még mindig rabul ejt.
0: But I was a very undeveloped person when it came to beauty in other dimensions, like creation.
1: De nagyon fejletlen személyiség voltam egyéb szépségek felfedezése terén, például a természet szépségét illetően.
0: Like music.
1: Például a zenét illetően.
0: An opera or
1: egy opera,
0: you know, what do you call these classical music.
1: A klasszikus zene, komoly.
0: Opera, you can, dancing.
1: Opera, tánc.
0: Things that she loves and still today she enjoys.
1: A feleségem mindezeket a dolgokat a mai napig is szereti.
0: See, a man has to learn that there's more to life than just a fight.
1: A férfinak meg kell tanulni, hogy az élet nem csak harc.
0: And David in the Bible was captivated with God's beauty.
1: A Bibliában Dávidot rabul ejtette Isten szépsége.
0: David said, "Your beauty is better than life."
1: Dávid azt mondta, hogy a te szépséged jobb, mint az élet.
0: And David knew how to be a warrior, and he knew how to be a lover.
1: Tudta Dávid, hogyan kell harcosnak lenni, és azt is, hogy hogyan kell szeretni dolgokat.
0: A lover of God, a lover of people.
1: Hogyan szeresse Istent és az embereket.
0: And it's important for every man that this awakens in his life.
1: Minden férfinak fontos, hogy az életében erre is ráébredjem.
0: And God will awaken in us for us to be passionate lovers of him, passionate lovers of our wives.
1: És Isten ráébreszt minket, hogy szenvedélyesen szeressük őt és a feleségünket.
0: And all this prepares a man for leadership, which is the next stage, the stage of the king.
1: Mindez felkészíti a férfit arra, hogy vezető legyen.
0: The stage of the king is the stage where a man is prepared for leadership.
1: A király szakasza, amikor felkészül és kész a férfi arra, hogy vezessen.
0: Where he's prepared to lead.
1: Amikor kész vezetni.
0: The revealing of the sons of God, next.
1: Isten fiainak a megjelenése.
0: Adam was given the earth to rule. Next.
1: Adam a világot kapta, hogy uralkodjon.
0: Jesus recovered what Adam had lost.
1: Jézus pedig visszaszerezte azt, amit Adam elveszített.
0: You are a son of God, born to rule, according to 1 John 3.
1: Az 1 János 3 szerint Isten fiai vagytok, hogy uralkodjatok.
0: And Jesus confers a kingdom on us.
1: És Isten királyságot ad nekünk.
0: And where does a man learn to lead first?
1: Hol tanul meg egy férfi először vezetni?
0: At home.
1: Otthon.
0: At home.
1: Otthon.
0: With his wife.
1: A felesége esetében.
0: That's why Timothy says.
1: Ezért mondja Timóteus.
0: If anybody wants to be an overseer.
1: Hogyha valaki felvigyázó akar lenni.
0: It's a good thing he desires.
1: Nagyon jó dolgot kíván.
0: But that person should be the husband of one wife.
1: De legyen egy feleségű férfi.
0: And in verse 6, he should raise his children.
1: A hatodik vers szerint a gyerekeit.
0: To be respectable and obedient.
1: Nevelje engedelmességben és tiszteletre méltó módon.
0: For if he cannot care for his own house,
1: mert ha a saját házanépét nem tudja kezelni,
0: how can he care for God's house?
1: Akkor Isten házát hogyan tudná kezelni?
0: So God makes the home a man's training ground.
1: Tehát Isten otthon képzi ki a férfit.
0: So that in the exercise of his leadership,
1: úgyhogy amikor gyakorolja a vezetést,
0: people benefit.
1: Az embereknek ez a hasznára legyen.
0: They are nurtured.
1: Táplálja őket ez.
0: They come alive, they live.
1: Megelevenedjenek az emberek a vezetése alatt.
0: They know that they're valued, they discover who they are.
1: Tudják, hogy értékelik őket, felfedezik, hogy ők kicsodák.
0: They find a place where they're accepted, where they're valued, where they're loved.
1: Találjanak egy helyet, ahol elfogadják, szeretik őket és értékelik.
0: Where they are trained and challenged.
1: Ahol kiképezik őket és utána felhívják őket cselekvésre.
0: To be their best.
1: Hogy a legjobb formájukat adják.
0: And when a man does that at home,
1: és amikor egy férfi ezt otthon gyakorolja,
0: God can promote him to his church.
1: Isten utána tovább léptetheti őt az egyházba.
0: To care for her.
1: And hogy az egyházzal törődjön.
0: And the expression of a man's leadership is primarily for the benefits of someone else.
1: A férfi a vezetési tevékenységét elsősorban valaki másnak a javára teszi.
0: And to be a good king, to be a good leader,
1: ahhoz, hogy valaki jó király, jó vezető legyen,
0: all he has to do is live through the other stages.
1: Előtte végig kell élni az összes előző szakaszt.
0: He needs to know.
1: Tudnia kell.
0: Deep down in his heart.
1: Mélyen a szívében.
0: He's loved.
1: Hogy szeretik.
0: He doesn't have to prove anything.
1: És nem kell bizonyítania semmit.
0: That he's got a purpose and a destiny for his life that he's discovered as an adventurer.
1: hogy van az életének egy célja, egy rendeltetése, amit fel kell kalandorként fedeznie.
0: And he's a warrior.
1: És harcos.
0: Prepared to protect what has been given to him.
1: Akit fel, arra készítenek fel, hogy megvédje azt, amit kapott.
0: To fight for his marriage, to fight for his children.
1: Hogy harcoljon a házasságáért, a gyermekeiért.
0: To keep evil at bay.
1: És távol tartsa a gonoszt.
0: And finally, he's a lover.
1: Végül pedig szerelmes.
0: He knows how to enjoy life at the same time.
1: Úgy mindezen közben tudja, hogy hogyan kell élvezni az életet.
0: He's a lover of God, a lover of his wife.
1: Szereti Isten, szereti a feleségét.
0: And a lover of his children.
1: És a gyerekeit is.
0: The last stage is the stage of the sage.
1: Utolsó szakasz.
0: Keep going, keep going, keep going, keep going. Bup, bup, bup, bup, bup, bup, bup, bup. Next. Yeah. Okay.
1: Sage.
0: Sage. It's a wise man.
1: Tehát a bölcs időszaka.
0: You know, it's these guys with gray hair.
1: Ezek az őszhajú emberkék.
0: Which I'm getting, by the way.
1: Egyébként már én is kezdek őszülni.
0: But I'm not there yet.
1: Még nem tartok ott, mondjuk.
0: And this is a stage in life, particularly when many call it retired, but it's not retired. It's where they take the experience and the knowledge they have.
1: Ez az életnek az a szakasz, amikor sokan nyugdíjba mennek, de nem az a lényeg, hanem az emberek a megszerzett tudásukat, tapasztalatukat.
0: And they invest it back into the young warriors and into the kings who are rising up.
1: Befektetik mindazt, amit ők már tudnak, a most felnövekvő királyokba és harcosokba.
0: This isn't a time for playing golf.
1: Ilyenkor nem golfozni kell.
0: Or just vacationing.
1: Vagy csak állandóan üdülni.
0: Or fishing.
1: Vagy horgászni.
0: This is a time to still be passionate about the things of God.
1: Akkor még mindig szenvedélyesen kell törekednünk Isten dolgaira.
0: And turn it around and invest it in the generations who are coming up behind them.
1: És amit megszereztünk, amink van, azt be kell fektetnünk az utánunk következő nemzedékbe.
0: Friends, this is the masculine journey.
1: Ez a férfi utazása.
0: And let me tell you, it's not easy.
1: Hadd mondjam el, nem könnyű.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: But God has a purpose to bring us to full manhood.
1: De Istennek az a célja, hogy eljutasson minket a teljes férfiúságra.
0: He's given apostles and prophets, evangelists, pastors and teachers.
1: Ő adott nekünk apostolokat, profétákat, evangelistákat, pásztorokat és tanítókat.
0: And they're not just to feed us.
1: De nem csak azért, hogy tápláljanak minket.
0: But it's to lead us into a fullness of strength that we can exercise for the kingdom.
1: Hogy bevigyenek minket az erő teljességébe, amit a királyság érdekében használhatunk.
0: God wants Hungary back.
1: Isten vissza akarja kapni Magyarországot.
0: God wants Slovenia back.
1: Isten Szlovéniát is vissza akarja.
0: And I live for that purpose.
1: És én ezért a célért élek.
0: I'm going back to America for a short vacation.
1: Rövid időre visszamegyek Amerikába nyaralni.
0: And I'll know after about 14 days.
1: Tudom, hogy körülbelül 14 nap múlva.
0: I'm going to be nervous and anxious and ready to get back.
1: Már nagyon kezdek ideges lenni, és már kész vagyok visszamenni.
0: To a nation God put in my heart.
1: Abba a nemzetbe, amit Isten a szívembe helyezett.
0: See, I'm living out a call.
1: Én egy elhívás szerint élek.
0: There's a destiny, there's a purpose, and there's a war going on.
1: Van egy rendeltetés és egy cél az életemben, és zajlik egy csata.
0: And real men engage.
1: És a valódi férfiak belemennek a harcba.
0: We fight for those things that are worth fighting for.
1: Harcolunk azokért a dolgokért, amikért érdemes harcolni.
0: And this is the nature of the church that we are.
1: És ez ilyen ez az egyház is, amit mi alkotunk.
0: Amen. Amen. Let's stand.
1: Álljunk fel.
0: I know many of our experiences in this room, they're all very different and very unique.
1: Tudom, hogy mindannyian nagyon egyedi különböző dolgokat éltünk át.
0: But I want to say to every man in this room.
1: De azt akarom mondani minden férfinek ebben a teremben.
0: You are important.
1: Fontos vagy.
0: That's right.
1: Így van.
0: You're extremely important.
1: Rendkívül fontos vagy.
0: The passion of my heart tonight is that you would know without a doubt.
1: Ma este az a szívem vágya, hogy kétség nélkül tud.
0: Knows you.
1: Hogy Isten ismer.
0: That he's interested in you deeply.
1: És nagyon mélyen érdeklődik irántad.
0: He knows your story.
1: Ismeri a történetedet.
0: And if I could say anything to him, I'd say, trust him.
1: És hogyha mondhatok bármit, mindenen túl, bíz benne.
0: If your story was not a happy story.
1: Hogyha a történeted nem egy vidám történet.
0: Take it to him.
1: Vidd ő hozzá.
0: Say, God, I was wounded.
1: Mond Istenem, én sebeket kaptam.
0: And I need your help.
1: Szükségem van a segítségedre.
0: See, I meet many men.
1: Nagyon sok férfivel találkozom.
0: They're wounded, but they're not aware of it. At least they don't feel the freedom to admit it.
1: Akik megsebesültek, de nem tudnak róla, vagy legalábbis nem érzik szabadnak magukat arra, hogy ezt elismerjék.
0: And it creates a roadblock in their ability to be able to develop.
1: És az akadályozza a fejlődési képességüket.
0: And there's no point in playing a part we are not really in reality.
1: És semmi értelme egy olyan szerepet játszani, ami nem mi vagyunk.
0: God values honesty above all else.
1: Isten mindenek fölött az őszinteséget értékeli legjobban.
0: And we can take our pain to him. We can take our woundedness to him.
1: És odavihetjük hozzá a fájdalmunkat, a sebeinket.
0: And he'll be a dad.
1: És ő olyan apuka lesz.
0: Like no other.
1: Mint senki más nem lehetne.
0: He will love you.
1: Ő szeret titeket.
0: He will affirm you.
1: Tehát szeretni fog téged, bátorítani.
0: He'll start to take you through the stages.
1: És elkezd téged vissza végigvezetni ezeken a szakaszokon.
0: To lay a foundation that says you are prized.
1: Hogy lefektesse az alapot, amelyben megtudod, hogy értékelt ember vagy.
0: But he'll also tell you, son, life's not easy.
1: De azt is el fogja neked mondani, hogy fiam, az élet nem könnyű.
0: And there's a destiny for your life.
1: És ugyanaz van az életednek egy rendeltetése.
0: And it's going to require something from you.
1: És ehhez valamit teljesítened kell.
0: But you have a strength.
1: De megvan az erőd hozzá.
0: I know you have it.
1: Tudom, hogy megvan.
0: And God will lead you into adventures.
1: És én belevezetlek téged kalandokba.
0: You will experience challenges.
1: És átélsz majd kihívásokat.
0: And it's not God saying that something's wrong with you.
1: Isten nem azt mondja, hogy valami baj van veled.
0: No, it's God saying I'm developing you.
1: Nem, Isten azt mondja, én fejlesztelek téged.
0: And when life is hard,
1: és amikor az élet nehéz,
0: God's developing your spiritual muscle.
1: Isten a te szellemi izmaidat növeli.
0: You've got what it takes.
1: Megvan benned, ami kell hozzá.
0: Engage.
1: Szállj be a ringbe.
0: Don't run.
1: Ne fuss.
0: Don't hide.
1: Ne rejtőzz el.
0: Engage.
1: Hanem szállj be a ringbe.
0: Be the man.
1: Légy az a férfi.
0: Take courage.
1: Bátorodj fel.
0: Father, I thank you for every man in this room.
1: Atyám, én köszönök neked minden férfit ebben a teremben.
0: We need your fatherhood.
1: Szükségünk van a te atyaságodra.
0: We know that you are good.
1: Tudjuk, hogy te jó vagy.
0: And you are trustworthy.
1: És megbízható.
0: And we entrust our life to you.
1: És rád bízzuk az életünket.
0: Be our dad.
1: Légy az apukánk.
0: And lead us into this fullness of what it means to be a full-grown man.
1: És vezess be minket abba a teljességbe, ami a felnőtt férfiúi mi voltat jelenti.
0: That we will be strong.
1: Hogy erősek legyünk.
0: And your church will be strong.
1: És az egyházad is erős legyen.
0: A conquering, victorious, powerful church.
1: Egy győzelmes, diadalmas, erőteljes egyház.
0: Absolutely in love with God.
1: Ami teljesen vadul szeret Isten.
2: Elhangzott Steve Telcerov, a Férfivá válás szakaszai című tanítása.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a rádió.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Jó veletek lenni.
3: We're almost at the end, people.
2: Már majdnem vége van.
3: And I've got some shoes.
2: És van még néhány lövésem hátra.
3: Oh, I feel like a new woman this morning.
2: Ma reggel úgy érzem magam, mint egy új ember lennék.
3: So, I've really been preaching with a handicap.
2: Igazából tényleg egy kicsit ilyen nehézségekkel prédikáltam. Jó, más Bibliája
3: is. But it's not my Bible.
2: De mégsem, ilyen, ennyi.
3: Is it strange how you just love your own Bible?
2: Furcsa, hogy az ember a saját Bibliájához hogy ragaszkodik.
3: I feel like I could cuddle my Bible now I've got it.
2: Úgy érzem, hogy most már tényleg így, csak így ölelgetném a Bibliámat, hogy most már nálam van.
3: Isn't it funny how we are?
2: Nem furcsa, ilyenek vagyunk.
3: But this word is so close to our hearts.
2: De ez az, igen, annyira közel van a szívünkhöz.
3: Hallelujah. Father, we just come to the end of this wonderful time.
2: Atyám, közeledünk a végéhez ennek a csodálatos időszaknak.
3: And Lord, as I begin to sew things together,
2: ahogy elkezdtem így összekötni a dolgokat
3: and
2: egymással,
3: then I know that France is going to come and give the final
2: tudom,
3: stitches.
2: France fogja az utolsó tanítást elmondani.
3: Lord, we ask you to give us great grace in this.
2: Uram, kérünk téged, hogy adj nekünk nagy kegyelmet ebben.
3: And Lord, we want every word that's been spoken to be just engrafted into our hearts.
2: És Uram, szeretnénk, hogy minden ige, ami elhangzik, egyszerűen bele lenne oltva a szívünkbe.
3: And so, Father, that we truly do
2: tehát,
3: become
2: atyám,
3: doers of this word.
2: Azért, atyám, hogy valóban az ige cselekvői legyünk.
3: God, again and again, I come back to this one thing.
2: Uram, újra és újra visszatérek ehhez az egy dologhoz.
3: We are living in days which demand so much.
2: Olyan napokban élünk, amik nagyon sokat követelnek tőlünk.
3: So, Father, I'm asking you, Lord, for
2: kérlek, Uram,
3: increase of anointing in every life.
2: A kenetet mindenkinek az életében.
3: Oh God, stir our hearts with deeper hunger.
2: Uram, keverd fel a szívünket, gerjeszted mélyebb éhséggel.
3: Oh God, you said
2: és Uram,
3: if we hunger and thirst, we shall be filled.
2: De azt mondtad, hogy ha éhezünk és szomjazunk, akkor betöltetünk.
3: Lord God, we say, give us
2: Uram,
3: everything
2: mondjuk,
3: we need for these days.
2: Adj meg nekünk mindent, amire szükségünk van ezekben a napokban.
3: Lord God, we want to be overcomers.
2: Uram, győztesek akarunk lenni.
3: We want to be city takers.
2: Akik elfoglalják a várost.
3: We want to produce a generation who will go after us.
2: Olyan nemzedéket akarunk létrehozni, amelyik majd utánunk folytatja.
3: And Lord God, that they'd spread across the whole face of the earth.
2: És Uram, terjedjen el az egész földön.
3: Trampling down all your enemies.
2: És minden ellenségedet tiporja el.
3: And establishing the glory of your kingdom.
2: És a királyságod dicsőségét szilárdítsa meg.
3: We pray in the name of our Lord Jesus.
2: Ami Urunk Jézus nevében imádkozunk.
3: Hallelujah. Amen. Amen, amen, amen. Okay, I'm going to be looking at page 63 in your notes.
2: A jegyzet 63. oldalát fogom megnézni.
3: And I just want to talk about, again, talk about the importance of generational transfer.
2: És újra a nemzedéki átadás fontosságáról szeretnék beszélni.
3: In this last session, Alan touched upon different aspects of the ways of fathering.
2: Az előző tanításban Alan az atyaság különböző aspektusairól beszélt.
3: And he mentioned the fact that sometimes somebody will come into your life for a period of time, and during that point of time, much is put into them.
2: Valaki az életének csak egy bizonyos szakaszára kapcsolódik hozzánk, és ez alatt az idő alatt nagyon sok mindent kap.
3: But then at some point that person is sent off into some other ministry.
2: Amikor az illető kiküldetik egy másik szolgálatra.
3: That is not necessarily defeat or failure.
2: Ez nem feltétlenül veresség.
3: That can all be within the purposes of God.
2: Lehet, hogy mindez Isten céljai szerint van.
3: But in certain occasions, in certain places.
2: De bizonyos helyeken, bizonyos alkalmakkor.
3: There is a necessity for generational transfer.
2: Szükséges az nemzedéki átadás.
3: And Alan touched upon that this morning.
2: És Alan már érintette ezt ma reggel.
3: And I'm going to talk about it in the context of passing a mantle.
2: És mi most a palástok átadásáról fogunk beszélni.
3: It's as if you know, you remember in the Olympic Games when they have the relay races.
2: Emlékeztek az olimpiai játékokra, a váltófutásra, amikor olyan a stafétabot.
3: And they pass the baton in the relay race.
2: És ezzel a váltófutásban továbbadják a stafétabot.
3: Now both of those runners are running as fast as they possibly can.
2: Mindegyik futó a lehető leggyorsabban fut, ahogy csak tud.
3: And the runner who's got the baton.
2: És az a futó, akinél a stafétabot van.
3: He does not slow down to pass it on.
2: Ő nem ledobja azt, hogy oda eljusson máshoz.
3: Optimum speed, even to the end.
2: Csúcs sebességével megy egészen végig.
3: And this is a picture for us.
2: És ez a mi képünk.
3: There is a baton to be passed on.
2: Mert van egy stafétabot, amit át kell adni.
3: It is the vision of God that He's placed upon you.
2: Isten ezt a látást elhelyezi rátok.
3: It is the purpose of God that's put in your heart.
2: Isten célja, amit a szívetekbe lejtette, ez a stafétabot.
3: It is the mantle that rests upon you.
2: Az a palást, ami rajtatok nyugszik.
3: And this has to be passed on.
2: És ezt tovább kell adni.
3: Now I want to say to you, precious ones.
2: Azt akarom mondani nektek, drágáim.
3: There are not many examples in Scripture.
2: Hogy az igében nem sok példa van.
3: And there are not many examples in the natural.
2: És a földön sincs sok példa erre.
3: Where this is done successfully.
2: Ahol ez sikeresen megtörténik.
3: Wouldn't it be good in this age?
2: Nem lenne nagyszerű ebben a korszakban.
3: We started to get good at this.
2: Hogyha újra elkezdenénk jól csinálni ezt.
3: I do believe the Lord is doing such incredible things in our hearts in these days.
2: Olyan megdöbbentő dolgokat tesz a szívünkben ezekben a napokban.
3: Come on, visions are big.
2: Nagyok a látások.
3: And things happen rapidly.
2: És gyorsan történnek a dolgok.
3: Isn't it true?
2: Nem így van.
3: Time seems to be going faster and faster.
2: Úgy tűnik, mintha az idő egyre gyorsabban tel.
3: And so it's necessary for us to have other people who are coming with us in the vision.
2: Hogy mások velünk jöjjenek a látásban.
3: And then that they are going to catch the vision and then they will run with it.
2: Átvegyék a látást és fussanak azzal.
3: This is absolutely essential for us these days.
2: Ezekben a napokban ez nélkülözhetetlen fontos.
3: And
2: bátorítani akarlak titeket.
3: Come on, find those people.
2: Találjátok meg ezeket az embereket.
3: Let the Lord bring them to you.
2: Az Úr hozza őket oda hozzátok.
3: I'm not going to say that every person.
2: Én nem mondom, hogy mindenki.
3: Is called to give this generational transfer.
2: Meg az az elhívása, hogy így nemzedékeknek átadjon valamit. És a földön sincs sok példa erre.
3: Where this is done successfully.
2: Ahol ez sikeresen megtörténik.
3: Wouldn't it be good in this age?
2: Nem lenne nagyszerű ebben a korszakban.
3: We started to get good at this.
2: Hogyha újra elkezdenénk jól csinálni ezt.
3: I do believe the Lord is doing such incredible things in our hearts in these days.
2: Olyan megdöbbentő dolgokat tesz a szívünkben ezekben a napokban.
3: Come on, visions are big.
2: Nagyok a látások.
3: And things happen rapidly.
2: És gyorsan történnek a dolgok.
3: Isn't it true?
2: Nem így van.
3: Time seems to be going faster and faster.
2: Úgy tűnik, mintha az idő egyre gyorsabban tel.
3: And so it's necessary for us to have other people who are coming with us in the vision.
2: Hogy mások velünk jöjjenek a látásban.
3: And then that they are going to catch the vision and then they will run with it.
2: Átvegyék a látást és fussanak azzal.
3: This is absolutely essential for us these days.
2: Ezekben a napokban ez nélkülözhetetlen fontos. És én bátorítani akarlak titeket.
3: Come on, find those people.
2: Találjátok meg ezeket az embereket.
3: Let the Lord bring them to you.
2: Az Úr hozza őket oda hozzátok.
3: I'm not going to say that every person.
2: Én nem mondom, hogy mindenki.
3: Is called to give this generational transfer.
2: Meg az az elhívása, hogy így nemzedék.

0: seems to be going faster and faster. And so it's necessary for us to have other people who are coming with us in the vision. And then that they are going to catch the vision and then they will run with it.
1: Átvegyék a látást és fussanak azzal.
0: This is absolutely essential for us these days.
1: Ezekben a napokban ez nélkülözhetetlen fontos.
0: And I want to encourage you. Come on, find those people.
1: Találjátok meg ezeket az embereket.
0: Let the Lord bring them to you.
1: Az Úr hozza őket oda hozzátok.
0: I'm not going to say that every person.
1: Én nem mondom, hogy mindenki.
0: Is called to give this generational transfer.
1: Meg az az elhívása, hogy így nemzedékeknek átadjon valamit.
0: I don't believe that.
1: Ezt nem hiszem, hogy így van.
0: I believe that some ministries are effective in their time and then they do fail.
1: Hogy vannak olyan szolgálatok, amik a maguk idejében hatékonyak és utána valóban elenyésznek.
0: Because certain people have not got that gifting within them.
1: Mert bizonyos emberekben nincs meg az az ajándék.
0: To be that father or that mother that they can pass that on.
1: Hogy olyan atya vagy anya legyenek, akik tovább tudják ezt adni.
0: But come on, we're talking to the mothers and fathers here.
1: De itt most mi az atyákról és anyákról szólunk, és őhozzájuk
0: szólunk. So let's
1: look
0: at this on page 63.
1: Tehát nézzük meg a 63. oldalon.
0: What are we talking about with a mantle?
1: Miről beszélünk, amikor egy palástról beszélünk?
0: I believe it is the call of God.
1: Hiszem, hogy ez Istennek az elhívása.
0: It includes the gifting.
1: Benne vannak az ajándékok.
0: It includes the ministry.
1: A szolgálat beletartozik.
0: The influence of that ministry.
1: Annak a szolgálatnak a befolyása.
0: And even the authority of that ministry.
1: Sőt, még annak a szolgálatnak a tekintélye is.
0: And that ministry may be centered in an individual or individuals.
1: A szolgálat egy emberben vagy több emberben összpontosul egy csoportban.
0: And now, all of that is wrapped up within the mantle.
1: És mindez benne van a palástban.
0: Now, the Samuel the prophet had a mantle.
1: A Sámuel prófétának is volt palástja.
0: And it represented who he was.
1: Ez őt magát jelképezte.
0: He was a prophet.
1: A próféta volt.
0: He was a judge in Israel.
1: Bíró volt Izraelben.
0: And he led his nation during a very difficult transition time.
1: És egy nagyon nehéz átmeneti időszakban vezette a nemzetet.
0: We're told a little about the mantle that Samuel wore.
1: Egy kicsit megtudunk arról a palástról, ami Sámuelt jelentette.
0: In I think it's 1 Samuel and chapter 15.
1: Azt gondolom, az 1 Sámuel 15-ben.
0: 1 Samuel and chapter 15 verse 27.
1: 27. vers.
0: We have a little picture of Samuel's mantle.
1: Itt kapunk egy kis képet Sámuel palástjáról.
0: And this gives you an insight into the heart of Saul.
1: És így bepillanthatunk Saul szívébe is.
0: As Samuel turned around to go, Saul seized the edge of Samuel's mantle and tore it.
1: És mikor megfordult Samuel, hogy elmenjen, megragadta felső ruhájának szárnyát és elszakadt a felső ruha itt a palást.
0: What was Saul doing?
1: Mit csinált Saul?
0: Pulling on the mantle of the prophet of God.
1: Megfogta Isten prófétájának a palástját.
0: He was trying to get this mantle to serve him.
1: Megpróbálta megszerezni a palástot, hogy az őt szolgálja.
0: The next verse is so absolutely telling. Look at it.
1: Vers nagyon sokat mindent elmond erről. Nézzük
0: meg. Because of that action of Saul.
1: Saulnak emiatt a cselekedete miatt.
0: He showed no respect. It just showed that Saul wanted what he could get from Samuel to enhance himself.
1: Látszik, hogy amit Saul meg akar szerezni Samueltől, az igazából veszteség neki. Nem tiszteletet kap magának, hanem veszteséget.
0: 15:28.
1: 15. rész 28. vers.
0: Samuel turned and he said to Saul.
1: Akkor mondanék is Samuel.
0: The Lord has torn the kingdom of Israel from you today.
1: Elszakítja tőled az Úr a mai napon Izrael királyságát.
0: And has given it to a neighbor of yours who is better than you.
1: És adta azt fele barátodnak, aki jobb náladnál.
0: You know, Saul's action that day.
1: Tudjátok, Saul cselekedett azon a napon.
0: Sealed his fate.
1: Megpecsételte a sorsát.
0: Saul lost the kingdom.
1: Saul elvesztette a királyságot.
0: That was the final stroke.
1: Ez volt a végső csapás.
0: And so that tells us one thing.
1: És ebből megtudunk valamit.
0: There is

0: There is a respect that's required for that mantle.
1: Hogy ezt a palástot tisztelni kell. Saul nem tisztelte.
0: And that mantle is not just to serve you.
1: Nem az a célja a palástnak, hogy téged szolgáljon.
0: I think Natalie brought it out beautifully.
1: Azt gondolom, Natalie nagyon szépen bontotta ezt ki.
0: That God is not particularly interested in us.
1: Hogy Istent nem különösebben érdekli, hogy velünk mi lesz.
0: His purposes are for His glory and His kingdom.
1: Az ő dicsősége és királysága a cél.
0: And we need to keep that always before us.
1: És ezt mindig a szemünk előtt kell tartanunk.
0: It's a sad thing that Samuel had no one to transfer his mantle to.
1: És szomorú, hogy Sámuel senkinek nem tudta továbbadni a palástját.
0: It died with him.
1: Ez vele halt meg.
0: Hallelujah, what a sad, sad thing there.
1: Micsoda,
0: now let's look at Elijah's mantle, and this is where we'll spend most of our time.
1: Most beszéljünk akkor Illés palástjáról, legtöbbször erről beszéltünk.
0: Now, Elijah's mantle was of a different order.
1: Illés palástja másfajta volt.
0: And it tells us that if you look up the word mantle when it speaks about that which was upon Elijah,
1: hogyha megnézzük azt a szót, ami a Illés palástjára vonatkozik,
0: in the Hebrew it actually uses a different word to Samuel's mantle.
1: A héber nyelvben az ige Sámuel palástjára és Illés palástjára más szót használ.
0: And here the word is speaking about something which is very large.
1: Illés palástja olyan szó, ami valami nagyon nagy dolgot jelent.
0: His mantle, Elijah's mantle was extensive.
1: Illés palástja nagyon kiterjedt volt.
0: Now just bear in mind, we're talking about a garment.
1: Itt egy ruhadarabról van szó.
0: But it is symbolic of the whole ministry.
1: Az egész szolgálatot jelképezi.
0: So when we're talking about this, let's stay on the symbolism.
1: Tehát amikor erről beszéljünk, akkor jelképesen beszéljünk.
0: So Elijah's mantle was extensive.
1: Illés palástja tehát nagyon terjedelmes volt.
0: Embraced everything he was as a prophet.
1: Minden beletartozott, ami Illés mint proféta volt.
0: He was a national deliverer.
1: Egy nemzetszabadító volt.
0: A national deliverer. He delivered his nation.
1: Megszabadította a nemzetét.
0: You remember he stood before Ahab?
1: Emlékeztek, hogy ott állt Akáb előtt?
0: It's not going to rain for these next 3 years.
1: Következő
0: it will not rain until I speak. It will not rain until I say it will rain.
1: Nem fog esni az eső, amíg én nem mondom, hogy essen.
0: What a man!
1: Micsoda ember ez?
0: It will not rain until it rains at my word.
1: Nem fog esni az eső, csak az én szavamra.
0: A fearless man.
1: Egy félelem nélküli
0: ember. And then he goes back again to see Ahab.
1: Aztán vissza megy és meglátogatja Ahabot újra. Nagyon szeretem Illést.
0: I think he's an incredible person.
1: Azt gondolom, elképesztő egy ember.
0: He challenged those prophets of Baal.
1: Baal profétájhoz kihívást intézett.
0: He came into the most incredible contest with the powers of darkness.
1: A legmegdöbbentőbb összecsapásba kezdett a sötétség erőivel.
0: And you know we have no victories unless we go through the contest.
1: Nincsenek győzelmeink, ha nem megyünk be a csatába.
0: Come on, you can't have a victory without a war.
1: Háború nélkül nem lehet győzni.
0: Come on, we have to have the war in order to get the victory.
1: Harcolni kell ahhoz, hogy győzzünk.
0: And this was a man who didn't worry about the war.
1: És ez az ember nem aggódott a háború miatt.
0: And so he came to that point of contest of Mount Carmel.
1: Jutott a Kármel hegyére az összecsapás pillanatáig.
0: And the fire of God came down.
1: És Isten tüze leszállt.
0: Oh, there never was a man like this man.
1: Ilyen ember nem volt még.
0: An incredible anointing upon him.
1: Fantasztikus kenet volt rajta.
0: And Israel didn't know what they had got in this man.
1: És Izrael nem is tudta, hogy milyen kincs van a kezében, Illés személyében.
0: Isn't that tragic?
1: Nem tragikus?
0: They didn't realize what a gift he was.
1: Nem tudták, hogy milyen ajándék Illés.
0: Endeavoring to bring a whole nation back to the living God.
1: Egy egész nemzetet vissza tudott vezetni az élő Istenhez.
0: Actually, King Ahab thought he ruled the nation.
1: Akab király azt gondolta, hogy ő irányítja az országot.
0: But really, Elijah was in charge.
1: De igazából Illés irányította a dolgokat.
0: Elijah was the one God was using.
1: Isten Illést használta.
0: What a mantle this was!
1: Micsoda palást volt ez.
0: Now this mantle was so huge.
1: Olyan nagy volt ez a átpalást.
0: It demanded generational transfer.
1: Hogy át kellett, hogy szálljon egy másik nemzedékre.
0: The demand and the call upon this mantle spilled over into the next generation.
1: Az ezen a palástól levő kenetés, az azzal szembeszállított követelmények több nemzedékre terjedtek ki.
0: Ooh, hallelujah! That thrills my heart.
1: Ez felvillanyozza a szívemet nagyon.
0: I know that the calling upon Alan and myself, it spills into the next generation.
1: Tudom, hogy az Alan és én életemben levő elhívás is több nemzedékre kiterjed, túlcsordul a következő nemzedékre.
0: I can look at some of you here.
1: És ha ránézek némelyiktekre itt.
0: And I can see how it's gone into your lives.
1: Látom, hogy a ti életetekbe ez már hogyan ment be.
0: And so it goes out like rivers everywhere.
1: Mindenhol folyóként elárad.
0: And to me that is absolutely thrilling.
1: Számomra ez nekem engem teljesen felvillanyoz.
0: And sometimes a mantle is too big for that one generation.
1: Túl nagy egyetlen nemzedék számára.
0: But how do we pass it on successfully?
1: De hogyan adjuk tovább sikeresen?
0: Now that requires two things.
1: Két dolgot
0: szeretnék
1: mondani. It
0: requires the heart of the Elijah.
1: Egyrészt illés szíve kell hozzá.
0: To be so pure before His God.
1: Hogy nagyon tiszta legyen a szíve Isten előtt.
0: And it requires finding the Elisha.
1: És kell ahhoz, hogy megtalálja Elizeust.
0: Who is going to grow into the position?
1: Aki bele fog nőni ebbe a pozícióba.
0: To take that mantle.
1: Hogy ő magára vegye ezt a palástot.
0: Hallelujah. Now I believe, and this is what I'm seeing here.
1: Hiszem, és itt is ezt látom.
0: I believe that this mantle that rests upon Alan.
1: Hogy ez a palást, ami Alanen van.
0: I see it already passing
1: látom,
0: in many places.
1: Hogy már sok helyre eljutott ez a palást.
0: I see it passing into France.
1: Látom,
0: here.
1: Hogy itt Francia is átmegy.
0: And this in this hall here is just a demonstration of how that mantle has gone over France and then it's been multiplied with his gifts.
1: Palást már hogyan áradt túl Francon is, és sok egyéb ajándékban megnyilvánult már.
0: And in many other places in the world the same could be said.
1: Sok más részén is ugyanez elmondható.
0: That is so exciting, isn't it?
1: Annyira lelkesítő, nem?
0: And I just praise God for that.
1: Dicsérem Istent ezért.
0: And I want to say this.
1: És azt akarom mondani.
0: You know, because a mantle is large.
1: Mivel a palást nagy.
0: It doesn't mean that it just brings personal glory to any person.
1: Ez nem jelenti azt, hogy személyes dicsőséget hoz bárkinek.
0: No, it's always glory for our Lord.
1: Mindig az Urat dicsőíti.
0: And I want to express something that's in my heart here.
1: Szeretnék most kifejezni valamit, ami a szívemben van.
0: You know when rivers begin to flow?
1: Tudjátok, amikor folyók elkezdenek folyni.
0: And I sense like a river's flowing out through France and into the Balkan nations.
1: És úgy érzem, hogy egy folyó árad ki Francból be a Balkán országokba.
0: And it will continue to grow and to spread and
1: és
0: to get larger.
1: És egyre növekedni fog, és terjedni fog, és egyre nagyobb lesz.
0: Now rivers never turn around and flow backwards.
1: A folyók soha nem folynak visszafelé.
0: No, they've got a direction.
1: Ezeknek irányuk van.
0: And so never will this river then suddenly become our river.
1: Tehát ez a folyó soha nem lesz a mi folyónk.
0: You know, it becomes France's river.
1: Ez a Francia folyója.
0: It's come from one place.
1: Egy adott helyről indul ki.
0: But it becomes his river.
1: És az ő folyója lesz.
0: And I know Alan has got many other sons in other parts of the world where the river's flowing.
1: Alannek sok más fia is van a világ sok más részén, ahol szintén folynak a folyók.
0: And there's many a time when Alan comes home after visiting one of those places.
1: Alan hazajön, miután meglátogatja az egyik ilyen helyet.
0: And he's full of joy at what is taking place as the river flows.
1: Tele van örömmel, amiatt, hogy mi történik, ahogy ez a folyó folyik valahova.
0: Hallelujah. The river's flowing out. Transference is coming, is taking place.
1: Ahova ez a folyó eljutott, mindenütt változások vannak.
0: It's too big for one man, this,
1: egy ember számára túl nagy ez a palást.
0: And it demands that generational transference.
1: És követeli ezt a nemzedéki átadást.
0: Now, can we look for a little while in Kings, and we'll go to chapter 19.
1: Nézzük meg az 1 Királyok 19-et.
0: And I'm just going to look at how Elisha was first called.
1: Nézzük meg, hogy Elizeus.
0: 1 Kings chapter 19.
1: Elhívása hogyan történt.
0: Now I know some of this has already been touched upon, so I'm going to hurry through those parts.
1: Tudom, hogy néhány dolgot már érintettünk ezekről, úgyhogy végigsietek ezeken a részeken.
0: And I just want to just pull out a few things which will apply to this lesson.
1: Csak néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni, ami erre a tanításra vonatkozik.
0: In verse 19, in chapter 19, verse 16.
1: A 16. versben, 19. részben.
0: I'm just underlining the point that Elijah was told to anoint Elisha.
1: Csak azt akarom kiemelni, hogy Illésnek megparancsolta Isten, hogy kelje fel Elizeus.
0: As the prophet in your place.
1: Mint prófétát önmaga helyett.
0: Come on, there was a specific purpose for the anointing of Elisha.
1: Ez Elizeus felkenésének ez volt a konkrét célja.
0: For as the prophet in your place.
1: Mert az Illés helyébe álló prófétaként.
0: And I'm quite sure when Elijah saw Elisha.
1: Biztos vagyok benne, hogy amikor Illés látta Elizeust.
0: He didn't say to him.
1: Nem azt mondta neki.
0: Now you're going to be the prophet in my place.
1: Most te leszel a próféta helyettem.
0: He didn't tell him that.
1: Nem ezt mondta neki.
0: But he knew that.
1: De Illés tudta.
0: God said that to him.
1: Isten ezt mondta neki.
0: That was the purpose of God introducing these two.
1: Ez volt Isten célja azzal, hogy bemutatta ezt a kettőt egymásnak.
0: Now you see, there's a process that is here.
1: Látjátok, itt van egy folyamat.
0: And God is looking for Elisha's.
1: És Isten Elizeusokat keres.
0: Who will obey the calling?
1: Akik engedelmeskednek az elhívásnak.
0: Who may not know what the end is.
1: Akik talán nem tudják, mi van az út végén.
0: Come on, the whole walk is a walk of faith.
1: Hiszen az egész utunk egy hitáltali járás.
0: Are you with me there?
1: Tudtok ebben egyetérteni?
0: All right. And then something happened to Elisha.
1: Aztán történt valami Elizeussal.
0: So what did Elijah do?
1: Mit tett Illés?
0: He just threw his mantle on him.
1: És csak rárakta a palástját Elizeusra.
0: Now this mantle, which had this huge representation.
1: Ez a palást, ami olyan sok mindent jelentett.
0: He threw it round him.
1: Illés rádobta ezt a palástot Elizeusra.
0: Now this mantle was big enough to throw around and to stay on Elijah.
1: A palást elég nagy volt ahhoz, hogy rádobhassa az egyik oldalát Elizeusra, és maradjon Illésen is belőle.
0: Come on, he still had it on his own shoulder.
1: Tehát még Illés vállán is rajta volt a palást.
0: And he said, come on.
1: És azt mondta Illés, gyere.
0: And he threw it on him.
1: És rádobta a másik felét Elizeusra.
0: Now I'm quite sure Elisha understood something of that significance.
1: Biztos vagyok abban, hogy valamit megértett Elizeus ennek a jelentőségéből.
0: Alan pulled out from this scripture.
1: Alan az igéből elmondta.
0: How this Elisha vacillated for a few moments.
1: Hogy Elizeus vacillált azért pár percig.
0: He was working this thing out in his head.
1: Ugye fejében megpróbálta fölgombolítani a dolgot.
0: But when that mantle touched his shoulders.
1: De amikor a vállához hozzáért a palás.
0: Something happened
1: on
0: the inside.
1: A belsejében.
0: He was being pulled despite what he was thinking.
1: Annak ellenére, amit gondolt, vonzódott ehhez a feladathoz.
0: You know, people will do that which is irrational to the world's eyes.
1: Tudjátok, az emberek tesznek néha olyan dolgot, ami nem észszerű a világ szemeiben.
0: People will do things which do not seem very sensible to your family and your friends.
1: Tesznek az emberek olyan dolgokat, amik a barátaik és a családi szemében nem túl észszerűek.
0: When the mantle touches you,
1: de amikor hozzád ér a palás,
0: you get pulled.
1: Akkor ez húz téged.
0: And he didn't even know why he was being pulled.
1: És nem is tudott, hogy miért húz.
0: So Elisha follows.
1: Tehát Elizeus követte Illést.
0: And there's something I just want to show you there.
1: És szeretnék valamit itt megmutatni nektek.
0: In verse 21, just at the end there.
1: A 21. versben.
0: It says he became his servant.
1: Mondja, a szolgája lett.
0: Now we've talked a fair bit about that.
1: Egy kicsit már beszéltünk erről.
0: But I want to tell you this word servant here.
1: Elmondani nektek, hogy ez a szó itt, hogy szolgált.
0: Is a specific word in the Hebrew.
1: Ez Héberben egy nagyon különleges szó.
0: It's sharat. Sharat.
1: Shavat.
0: Now this word refers only to the closest assistant or servant of God.
1: Ez csak Istennek a legszorosabb, legközelebbi szolgáira vonatkozik.
0: Or of a king.
1: Vagy egy király legközvetlenebb szolgáira, mint
0: Joseph was the shavat of Potiphar.
1: József Potifárnak volt a savatja.
0: Now this isn't a common servant.
1: Ez nem egy általános szolga.
0: Some of these people had very responsible positions.
1: Néhány ilyen embernek nagyon felelősségteljes pozíciója volt.
0: But what is he speaking to?
1: De miről beszél ez?
0: It's speaking about an attitude.
1: Egy hozzáállásról szól.
0: And that is the important aspect of this.
1: És ez az egészben a fontos.
0: The servant attitude.
1: A szolgálói hozzáállás.
0: Which is in a person of certain responsibility.
1: Ami benne van egy bizonyos felelősséggel élő emberben.
0: And although Elisha did menial tasks.
1: És noha Elizeus nagyon szerény feladatokat is elvégzett, nagyon alsórendű feladatokat.
0: Like he poured water on his master's
1: hands. Vizet öntött Illés kezére.
0: He still had an important position.
1: Ennek ellenére fontos volt a pozíciója.
0: Now you're with me on that.
1: Tudtok követni ebben,
0: and God is calling those kinds of Elishas.
1: Isten ilyen Elizeusokat hív el.
0: Even though Elisha had that specific calling on his life.
1: No, Elizeus életén rajta volt ez a konkrét elhívás.
0: He went through a long period of obscurity. Nobody
1: knew anything
0: about this.
1: Mégis nagyon sokáig a homályban volt, senki nem tudott az ő tevékenységéről.
0: I guess if Elisha had stayed home,
1: gondolom, hogyha Elizeus otthon maradt volna,
0: he would have grown to be somebody quite important in his own locality.
1: Nagyon fontos személyiség lett volna a saját településén.
0: But all he did was disappear into the wilderness with Elijah.
1: De egyszerűen eltűnt a világ elől, és Illéssel volt.
0: And nobody hears a word about him.
1: És senki nem hall róla semmit egy darabig.
0: And that went on for many years.
1: És sok évig így volt.
0: And so this isn't the most glamorous calling.
1: Tehát ez nem a legrivaldafényesebb elhívás.
0: And so God has his plans and his ways of training his Elishas.
1: Istennek megvannak a maga módszerei az Elizeusok kiképzésére.
0: And I've written here that
1: an
0: Elisha has to deliberately take that humble place.
1: Hogy az Elizeusnak hajlandónak kell lenni önként elfoglalni ezt a nagyon alázatos helyzetet.
0: It's a choice.
1: Ez egy döntés kérdése.
0: And they stay in that place until it's the time of God's manifestation.
1: És az ember ebben a pozícióban marad, amíg Isten időzítése el nem jön arra, hogy megnyilvánulj.
0: Hallelujah. Now let's move on and let's just look at
1: Second
0: Kings.
1: Nézzünk meg bizonyos királyokat.
0: And I want to look now at the end part of this passing of this mantle and the double portion.
1: A Balázs átadásának és a kettős mérték kérdésének a végére lapozni.
0: Alan mentioned this morning about them coming to Gilgal and to Bethel and to Jericho.
1: Alan beszélt arról, hogy elmentek Gilgalba, Bételbe és Jerikóba.
0: Bethel and Jericho. Now, there was a journey being taken, which was a journey of testing and trial.
1: Tehát egy utazást tettek, ami a megpróbáltatásnak és kipróbálásnak az útja volt.
0: Testing. Elijah knew he was coming to the end of his days.
1: Illés tudta, hogy közeleg napjai végéhez.
0: Elijah knew that this was the point of a necessary point of breakthrough.
1: Isten Illés tudta, hogy ez a szükségszerű áttörésnek a pillanata.
0: And Elijah knows that Elisha is not going to be able to cope with what is going to come to him.
1: Tudta azt is, hogy Elizeus nem fog tudni megbírkozni mindezzel, ami rá következik.
0: Unless he can find his own encouragement in God.
1: Csak akkor, ha megtalálja saját bátorságát Istenben.
0: Elijah did very little to encourage Elisha at this point.
1: Ekkor Illés nem túlságosan bátorította Elizeust.
0: It actually looks as if he was doing his best to discourage him.
1: Úgy tűnik, mintha a lehető legtöbbet megtette volna azért, hogy elcsüggessze, vagy elbátortalanítsa.
0: Okay, if you want to stay here, you stay.
1: Hát jó, ha itt akarsz maradni, maradj nyugodtan.
0: Actually, the language is stronger than that.
1: Ennél erősebb is ez a nyelvezet. He tells him, azt mondja,
0: the Lord has sent me to Bethel.
1: Az Úr engem Bételbe küldött.
0: Stay here, please.
1: Légy szíves, te maradj itt.
0: And he says that three times. You stay here.
1: És háromszor mondja, hogy te maradj itt.
0: Now Elisha had to choose not to obey that command.
1: Elizeusnak úgy kellett döntenie, hogy nem engedelmeskedik ennek a parancsnak.
0: Three times it says to him, stay here, please.
1: Háromszor mondja neki Illés, hogy maradj itt, légy szíves.
0: Now that could be, it could have come as an order.
1: Lehet, hogy ez úgy jött, mint egy
0: utasítás.
1: De azért ott van egy kérlek is benne.
0: So possibly it was, okay, if you want to come, come.
1: Tehát lehet, hogy benne volt, na jó, ha nagyon akarsz jönni, gyere.
0: But Elijah was going on.
1: De Elizeus ment tovább.
0: Now Elisha was under the deepest trial and test of his life.
1: Elizeus életének ez volt a legnagyobb megpróbáltatása.
0: Elijah is testing his determination to receive this anointing.
1: Illés kipróbálta, hogy mennyire eltökélt Elizeus abban, hogy ezt a kenetet megkapja.
0: Is this man going to move into this mantle or is he not?
1: Belép ez az ember ezzel a palást alá, vagy nem?
0: And Elisha has to prove his conviction that this mantle is his.
1: És Elizeusnak be kell bizonyítania, hogy meg van győződve arról, hogy ez a palást az övé.
0: He had been anointed to step into this place, in the place of Elijah.
1: Felkenték arra, hogy Illés helyére lépjen.
0: Now Elisha had to press in the spirit to that which is his.
1: Hogy behatoljon abban, ami az övé.
0: And this scripture shows us how to do that.
1: És ez az ige megmutatja nekünk, hogy kell ezt csinálni.
0: This wonderful story of simple little statements.
1: Ez az egyszerű mondatokból álló rövid történet.
0: Gives us some profound lessons.
1: Nagyon mély leckéket ad nekünk.
0: As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you.
1: Ahogy él az Úr és élete lelked, én bizony nem távol maradok el tőled.
0: And he says it again and again.
1: És ezt mondja újra és újra.
0: As your soul lives.
1: Ahogy a te lelked él.
0: As your soul lives.
1: Ahogy él a te lelked.
0: I and as my soul lives.
1: És ahogy az én lelkem él.
0: I will not leave you.
1: Nem hagylak el.
0: Now he could think to himself.
1: Most azt gondolhatja magában.
0: I don't know when he's gonna die.
1: Nem tudom, mikor fog meghalni Illés.
0: It could be this week, could be next year.
1: Lehet, hogy ezen a héten vagy a jövő évben.
0: I've got no idea.
1: Fogalmam sincs.
0: Come on, things are a bit shaky around here.
1: Egy kicsit ingatagok itt a dolgok.
0: There's no security.
1: Nincs semmi biztonság.
0: Come on, this Elijah's just got his eyes just set on going to heaven.
1: Ez az Illés csak azzal foglalkozik, hogy a mennybe menjen.
0: What do I do?
1: Én mit csináljak?
0: Now, he had a choice at this point.
1: Elizeusnak döntenie kellett ezen a ponton.
0: Now, out of his mouth was saying, he was saying,
1: azerint, amit mondott,
0: as your soul lives,
1: hogy ahogy élete lelke,
0: as my soul lives,
1: ahogy él, az én lelke,
0: I'm not leaving you.
1: Nem hagylak el téged.
0: And they get right up to the River Jordan.
1: És eljutnak a Jordán folyóig.
0: And there's another little phrase that's in there.
1: És itt van egy másik kis mondat.
0: And the two of them went on.
1: És mentek ők ketten tovább.
0: And the two of them went on.
1: És elmenének együtt mindketten.
0: Now that word, the two of them,
1: ez a mindketten szó,
0: is the same word as a double portion.
1: Ugyanaz a szó, mint a kettős mértékre használt szó.
0: Exactly the same word.
1: Pontosan ez a szó.
0: It means dual.
1: Azt jelenti, hogy kettős.
0: It means a couple.
1: Azt jelenti egy pár.
0: It means a double.
1: Azt jelenti dupla.
0: So these two went on.
1: Tehát ezek ketten mentek tovább.
0: And here they were two.
1: Itt ketten voltak.
0: Walking together.
1: Akik együtt jártak.
0: Going the same place.
1: Ugyanoda mentek.
0: But something was going to happen.
1: De valami hamarosan történik.
0: So that the two could not go the same place.
1: Hogy ketten már nem mehetnek ugyanoda.
0: A separation was going to come.
1: Jön az elválasztódás.
0: Hear me, precious ones.
1: Halljátok meg, drágáim.
0: Something happens at this point.
1: Ezen a ponton történik valami.
0: What are they going to do?
1: Mit fognak tenni?
0: You know, the two are going to go on.
1: Tudjátok, ezek ketten mennek tovább.
0: But I saw in the spirit that even as they're pushing
1: láttam,
0: on into this place,
1: hogy ahogy nyomulnak e felé, a helyszín felé együtt.
0: You know, Elisha had a choice here.
1: Itt Elizeusnak döntenie kellett.
0: All right, do I just agree? Okay, this is it. This is the time.
1: Beleegyezek, rendben, hát ennyi volt, eljött az idő.
0: Now, okay, I've got to do what I've got to do.
1: Most meg kell tennem, amit meg kell tennem.
0: Now, what would that have done?
1: Mi történt volna ekkor?
0: It would have broken the unity of the two.
1: Megtörte volna az egységet kettőjük között.
0: And what would it have left Elisha to do?
1: És Elizeusnak milyen tennivalója maradt volna?
0: He would have had to do his own thing.
1: A saját programját kellett volna megvalósítania.
0: And it would have been without the anointing and the mantle.
1: És ez a keret és a palást nélkül lett volna.
0: And so this is the choice at this point.
1: Tehát ezen a ponton ebben kellett döntenie.
0: Do you separate at this point?
1: Ketté váltok ezen a ponton?
0: Do you do your own thing, because it's the only alternative. You
1: a
0: either
1: saját...
0: go with the anointing and with the mantle, or you separate and you do your own thing.
1: A saját dolgodat teszed, vagy mész a kenettel és a palástal, és azt akarod.
0: The mantle still rests with Elijah.
1: A palás még mindig ott van Illésen.
0: Come on, he's going to stay there.
1: És ott is marad.
0: And we saw with Samuel, it can die with the person.
1: És ahogy láttuk, a palás meghalhat az emberrel együtt.
0: If there's no place for it to go, it will die there.
1: Vagy ha nincs hova mennie, akkor meghal a hordozójával együtt.
0: What a tragedy!
1: Micsoda tragédia!
0: And so Elisha had the choice.
1: Tehát Elizeusnak döntenie kellett.
0: The two went on.
1: Ketten
0: mentek
1: együtt, ketten mentek együtt, ketten.
0: They were double.
1: Duplán voltak,
0: they
1: ketten
0: were dual.
1: Voltak.
0: Ooh, that's incredible, isn't that?
1: Ez fantasztikus.
0: And so all that could come upon Elisha was the double portion.
1: És Elizeusra csak a kettős mérték szállhatott rá.
0: Hallelujah. It just came on to him as Elijah went up.
1: És rá is szállt, amikor Elizeus Illés fölment.
0: Now come with me into verse, let's come on down. Let's come to verse 8.
1: 8. verset.
0: Elijah took his mantle and he rolled it up.
1: Fogta Illés az ő palástját és összehajtotta.
0: And I just love this part here.
1: He rolled
0: it up and he struck the water. And it was divided this way and that. So the two of them crossed over on dry ground.
1: Úgyhogy mind a ketten szárazon mentek át rajta. Mind a ketten.
0: You know, there's coming a time when the heavens will be rolled up.
1: Tudjátok, eljön az idő, amikor
0: heavens will be rolled up.
1: Össze lesz hajtva az ég, a menny is össze lesz hajtva az ég.
0: It's when things get finished.
1: Amikor vége lesz a dolgoknak.
0: Elijah rolled up his mantle.
1: Illés is összehajtotta a palástját.
0: It was finished.
1: Vége volt.
0: And the next time it got spread out and opened.
1: És amikor legközelebb széthajtódik a palást, akkor éppen lefele esett az égből.
0: And a new day began.
1: És elkezdődött egy új nap.
0: Hallelujah! I tell you, mantles get rolled up.
1: A palástok összehajtódnak.
0: But look at this mantle before it was finished.
1: De nézzétek meg ezt a palástot, mielőtt vége lett mindennek.
0: And so it was, verse 9, that as they crossed over, that Elijah said to Elisha,
1: 9. vers, és mikor által mentek, mondta Illés Elizeusnak.
0: Come on back to verse 8 with me.
1: Még egy kicsit a 8. vers.
0: To verse 8. He says that he struck the water.
1: Azt mondja, megütötte azzal a vizet.
0: And the water divided this way and that.
1: És az két felé vált, jobbra és balra.
0: You know, the last time that had happened.
1: Tudjátok, ez amikor legutóbb megtörtént.
0: Was in Joshua and chapter 3 and verse 13. Don't bother looking.
1: Józsué 3-ban volt.
0: And this was the time when the children of Israel had come down to the same river Jordan.
1: fiai ekkor mentek át ugyanezen a folyón a Jordánon.
0: And the Levites' feet had stepped into the water.
1: És a léviták a lábukkal beléptek a vízbe.
0: And they brought the Ark of the Covenant on the shoulders of the Levites.
1: És a léviták a vállukon hordozták a frigyládát.
0: The symbol of the very presence of God.
1: Amely Isten jelenlétének a jelképe volt.
0: And they went into the water.
1: És bementek a vízbe.
0: And the waters parted this way and that at the presence of God.
1: És kétfelé szétvált a víz Isten jelenléte előtt.
0: Now we have just the mantle of a man Elijah.
1: Most csak egy embernek Illésnek a palástja van.
0: Down upon the water, and the waters have to open with the presence of God.
1: Amely megüti a vizet, és most is Isten jelenléte előtt ketté válik a víz.
0: A new day began when that water of the river Jordan opened for the children of Israel.
1: Amikor Izrael gyermekei számára szétvált a Jordán, egy új nap kezdődött el.
0: A new day was about to begin for Elisha.
1: És Elizeus számára is, és Izrael népe számára is egy új nap kezdődött ezzel a vízmegütéssel.
0: God's always looking to begin the new day.
1: Hogy Isten mindig az új nap kezdeteire vár.
0: Oh! Come on, it's a new day. It's a new day for the Balkans. It's a new day for your life. We need the mantle of our God to fall upon our shoulders.
1: Szükségünk van arra, hogy a mi vállunkra ráhújjon Istenünknek a palástja.
0: Let that which is rolled up come unfurled out of the heavens upon us and crash.
1: Ami össze van hajtva, a széthajtogatódva újra szálljon le az égből.
0: Come on, it's not a failure when things get rolled up and are finished.
1: Nem kudarc, amikor a dolgokat összehajtják és azoknak végük van. Ó, nem.
0: Even in that state.
1: Még ebben az állapotban is.
0: That rolled up mantle acted like the very presence of God.
1: Ez összehajtott palást úgy viselkedett, mint Isten jelenléte, amikor megütötték vele a vizet.
0: I had to share that with you.
1: Ezt el kellett mondanom nektek.
0: God gave me that sitting there this morning listening to Alan.
1: Isten ezt akkor adta, amikor ma reggel hallgattam Alan.
0: Hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Köszönöm, Jézus.
0: God is so amazing.
1: Isten annyira megdöbbentő.
0: He is incredible. He's not wasting anything.
1: Nem pazarol el semmit.
0: He's not wasting anything. And so when this miracle took place,
1: tehát amikor megtörtént ez a csoda,
0: they cross over the Jordan.
1: Átmentek a Jordánon.
0: And Elijah and Elisha go on together.
1: És Illés és Elizeus továbbra is együtt mennek.
0: Now just imagine the scene.
1: Képzeljétek el ezt a jelenetet.
0: They had just experienced the most incredible miracle.
1: Most éltek át egy fantasztikus csodát.
0: And this Elisha is staying with this Elijah.
1: És Elizeus ott marad Illéssel.
0: I'm guessing he's thinking, cool, I'm glad I stayed around to see this one.
1: Szerintem azt gondolta, hogy nagyon jó, hogy itt maradtam, mert így láthattam ezt is.
0: Oh, dear, what I could have missed.
1: Mit hagytam volna ki?
0: And now they're on the other side, on dry ground.
1: Ott a másik oldalon, a szárazföldön.
0: And Elijah says to Elisha,
1: azt mondja Illés Elizeusnak,
0: ask what I may do for you
1: before
0: I am taken from you.
1: Mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom.
0: Only those who stay the course will have that question asked to them.
1: Ezt a kérdést csak azoknak teszik fel, akik egész úton ott maradnak.
0: Only those who stay the course.
1: Csak azok, akik mind végig megmaradnak.
0: Okay, wasn't it worth it?
1: Nem érte meg?
0: Ask what you'd want.
1: Kérj, amit
0: akarsz.
1: Before
0: I go and I'm taken away from you.
1: Mielőtt elvétetek tőled.
0: And then he says, please let the double portion of your spirit be upon me.
1: Legyen kérlek a benned levő szellemnek kettős mértéke én rajtam.
0: You know, it was persistence that bought the double portion.
1: Tudjátok, a kitartás hozta meg a kettős mértéket.
0: Only those who are persistent will get that.
1: Csak a kitartók kapják ezt meg.
0: To me, that is just the richest blessing.
1: Számomra ez a leggazdagabb áldás.
0: You got to keep your eye on the end in order to get everything that God's got for you.
1: A végcélon kell tartanod a szemedet azért, hogy mindent megkapja, amit Isten neked akar adni.
0: Then let's look at verse 10.
1: Nézzük meg a tízes verset.
0: You've asked a hard thing.
1: Nehéz dolgot kértél.
0: Nevertheless, if you see me when I'm taken from you, it shall be so for you.
1: Mégis, ha majd meglátsz, amikor tőled elragadtatom, meg lesz, amit kérsz.
0: But if not, it won't be so.
1: De ha nem látsz meg, akkor nem lesz meg.
0: See, if he hadn't stayed with him,
1: tehát nem maradt vele, tehát ha nem maradt volna Elizeus
0: illésen,
1: ha nem lett volna ott az út végéig, hogy lássa, amint illés elmegy.
0: If he had beforehand already decided, okay, I'll do my thing.
1: Ha már korábban azt döntött, úgy döntött volna, hogy a saját dolgát fogja csinálni.
0: He would not been in the right position to receive that mantle as it fell.
1: Akkor nem lett volna abban a pozícióban, hogy megkapja ezt a lehulló palástot.
0: Come on, God's got mantles for us.
1: Isten nekünk is tartogat palástokat.
0: And it's not so much your physical position, it's the position in your heart.
1: A földi pozíció, hanem Isten a szívedet nézi, nem a helyzetedet.
0: He's wondering where our hearts are.
1: Azon tűnődik, hogy a szívünk hol van.
0: Elisha picks up that mantle.
1: Elizeus megfogja ezt a palástot.
0: Let's read that there.
1: Olvassuk el.
0: I just want to read verse 11 again.
1: Újra a 11. verset olvassuk.
0: I love this part.
1: Nagyon tetszik ez a rész nekem.
0: As they continued on, they and talked.
1: És lőn, amikor mentek, menvén beszélgettek.
0: And they were talking.
1: Beszélgettek.
0: I just think these two had become loved one another.
1: Azt gondolom, hogy ezek ketten szerették egymást.
0: And they had plenty to talk about.
1: És sok minden beszélgetni valójuk volt.
0: And I guess they could never stop their talking.
1: És azt gondolom, hogy szinte abba sem tudták hagyni a beszélgetést.
0: And here they were talking as they
1: és
0: were going.
1: Itt voltak, mentek és beszélgettek.
0: Doesn't that sound so normal?
1: Nem olyan nagyon normálisnak hangzik ez.
0: Come on, two friends.
1: Két barát.
0: Just walking this way and talking together.
1: Megy együtt és beszélget.
0: But the next word says suddenly.
1: De a következő szó azt mondja, hogy hirtelen.
0: You know, there's always suddenness with our God.
1: Istenünknél mindig vannak ilyen hirtelen történő dolgok.
0: We wait forever, but then suddenly.
1: Nagyon sokáig várunk mindörökké, egyszer aztán csak hirtelen. Nem így
0: we
1: van.
0: Wait and wait,
1: csak várunk
0: and never
1: és
0: várunk,
1: és úgy tűnik, hogy soha nem történik semmi.
0: But God doesn't give us a flash card like this saying 10 minutes to 5 minutes.
1: De aztán hirtelen Isten csak megmutatja nekünk a visszaszámláló táblát, hogy 10 perc van hát, 5 perc van hát. Nem, hanem mindig azt mondja, és akkor hirtelen minden bevezetés nélkül.
0: He just shows
1: itt vagyok, mondja Isten, megjelenik.
0: And he gives us no warning whatsoever.
1: És előre nem figyelmeztet.
0: And suddenly the chariot of fire appeared and the horses of fire.
1: És hirtelen egy tüzes szekér, tüzes lovakkal jelent meg.
0: And he separated the two of them.
1: És elválasztotta őket egymástól.
0: And remember the word is the double of them.
1: És emlékeztek a duplájukat, kettőjüket elválasztotta.
0: He separated the double.
1: Szekér. Tehát ezt a duplát szétválasztotta a szekér.
0: And Elijah went up in a whirlwind to heaven.
1: És Illés a szélvészben felment az égbe.
0: Elisha saw it.
1: Elizeus pedig ezt látván.
0: If you see me when I go.
1: Azt mondták ugye neki, hogyha látod, amikor elmegyek.
0: And the anointing will be yours.
1: Akkor a tied lesz a kenet.
0: Elisha saw it.
1: Elizeus pedig látta.
0: And he cried out.
1: És kiáltott.
0: My father, my father.
1: Édesatyám, édesatyám.
0: The chariots of Israel and the horsemen.
1: Izrael szekerei és lovagjai.
0: Listen, he took hold of his own clothes.
1: Megragadta a saját ruháit.
0: And he tore them into pieces.
1: És két részre szakasztá azokat.
0: He didn't want what he had.
1: Nem akarta már azt, ami az övé volt.
0: Oh no, he took his own clothes and took them off.
1: A saját ruháit széttépte.
0: And he picked up the mantle.
1: És felvette Illés palástját.
0: Oh, this is what I want.
1: Én ezt akarom.
0: This is what I want.
1: Ezt akarom én.
0: And he clothed himself in this mantle.
1: És önmagára vette ezt a palástot.
0: I can just see that with my eye. Can you?
1: Szinte el tudom képzelni. Hát.
0: That is so wonderful.
1: Olyan csodálatos.
0: He took up the mantle that had fallen from Elijah.
1: Felvette a palástról leesett, az Illésről leesett palástot.
0: And then he went back to the bank of the River Jordan. Oh, I like this man.
1: És visszament a Jordán partjára. Nagyon tetszik nekem ez az előző.
0: And I guess he just copied what Elijah had done.
1: Gondolom egyszerűen csak leutánozta, amit Illés csinált.
0: Okay, this is what the mantle did to Elijah.
1: Na, Illésnek ezt végezte el a palást.
0: Now, let's see if it's gonna work the same for me.
1: Most nézzük meg, hogy nekem megteszi-e ugyanezt.
0: So he takes up the mantle.
1: Tehát fogja a palástot.
0: He strikes the water.
1: Megütötte a vizet.
0: Oh, hallelujah, and the water's open.
1: És megnyílt a víz.
0: Ha, this is the same mantle.
1: Ugyanaz
0: with
1: a palást.
0: The same authority.
1: Ugyanazzal
0: with
1: a hatalommal.
0: The same power.
1: Ugyanazzal az erővel.
0: Where is the God of Elijah?
1: Hol van az Illés Istene?
0: And when he said that, he struck the water.
1: És mikor ezt megmondta, akkor megütött a vizet.
0: And he divided this way and that.
1: És az két felé vált.
0: And Elisha crossed over.
1: És által ment Elizeus.
0: He began exactly where Elijah had left off.
1: Pontosan ott folytatta, ahol Illés abba hagyta.
0: Alan said that the other day.
1: Alan ezt mondta valamelyik nap.
0: I've got my own Bible and it's written in there.
1: Már megvan a saját Bibliám is, ebbe bele van írva.
0: Yes, Elisha begins where Elijah left off.
1: Elizeus ott kezdi, ahol Illés abba hagyta.
0: Hallelujah! And he does it with that double anointing, with that double portion.
1: Kettős kerettel, a kettős mértékkel csinálja.
0: And the people, the sons of the prophets had to look.
1: És a proféták fiainak oda kellett figyelni.
0: The spirit of Elijah rests upon Elisha.
1: Illés szelleme megnyugodott Elizeuson.
0: They knew that this was the same spirit.
1: Tudták, hogy ez ugyanaz a szellem.
0: Elisha knew that if he was going to walk in this double anointing.
1: Elizeus tudta, hogy ebben a kettős mértékben, kenetben akar járni.
0: If he was going to walk in what his father Elisha had,
1: ha abban akar járni, ami atyának Illésnek megvolt,
0: he had to activate it with his own faith.
1: Akkor a saját hitével kell ezt mozgásba hoznia.
0: It's one thing to walk in somebody else's faith.
1: Egy dolog az, ha valaki másnak a hite szerint járunk.
0: And in the blessings of someone else's faith.
1: Valaki más hitének az áldásaiba.
0: Now it was time for him to activate his own faith.
1: Hogy a saját hitét hozza mozgásba.
0: And come on, the whole thing works by faith.
1: Az egész dolog hitáltal működik.
0: Don't miss your opportunity when it comes.
1: Ne hagyd ki a lehetőségedet, amikor eljön.
0: It doesn't come by just having hands laid on you.
1: És nem úgy jön a lehetőséget, hogy kézrátétellel imádkoznak érted.
0: You can receive the mantle.
1: Megkaphatod a palástot.
0: But wouldn't it be tragic if it just died with you?
1: De nem lenne tragikus, hogy meghalna veled a palást?
0: You've got to activate it by faith.
1: Munkába kell hozod a palástot hitáltal.
0: You've got to cross over.
1: Át kell menned.
0: You've got to begin to move into that double portion.
1: El kell kezdened ebben a kettős mértékben mozogni.
0: You've got to go walking in the power of that new anointing upon you.
1: A rajtad levő új keret erejében kell elkezdened
0: járni.
1: You know
0: when Elisha said, I want this double portion.
1: Amikor Elizeus azt mondta, én ezt a kettős mértéket akarom.
0: Scripturally, he was asking for the firstborn's portion.
1: Így az első szülöttnek a részét kérte.
0: It tells us that in Deuteronomy 21.
1: Ezt az 5 Mózes 21 mondja.
0: And verse 17, if you want to just put that in your notes.
1: 17. versben, hogyha jegyzetbe be akarjátok
0: kérni. This double portion was the privilege of the firstborn.
1: Ez a kettős mérték az első szülött fiúnak a joga volt.
0: And he entered into the privilege of the firstborn.
1: És Elizeus az első szülött jogába lépett be.
0: Do you know, it's so important for us in these days.
1: Ez nagyon fontos a számunkra ezekben a napokban.
0: For us to receive that mantle that God is putting upon us.
1: Hogy felvegyük azt a palástot, amit Isten ránk akar tenni.
0: Now you know people have a natural affinity towards those who have similar giftings.
1: Az emberek természetes módon vonzódnak azokhoz, akik a hozzájuk hasonló ajándékokat kapnak.
0: And you know this is something which just happens in God.
1: Istenben ez csak úgy megtörténik.
0: God puts people together.
1: Isten egymás mellé rendeli az embereket.
0: He gives sons and daughters to mothers and fathers.
1: Fiakat, leányokat ad az anyáknak és az apáknak.
0: He gives us those who've got that affinity to the gifting and the calling that is within us.
1: Olyan embereket ad mellénk, akik vonzódnak afelé az elhívás vagy ajándékok felé, ami nekünk van.
0: And you see, it's going to complete the life of that spiritual son.
1: És ez teszi teljessé ennek a szellemi fiúnak az életét.
0: As they move into that mantle that comes upon them.
1: Amikor elkezdik használni ezt a palástot, ami rájuk hull.
0: It is actually a completion of that life.
1: Ez igazából az ő életük beteljesedését.
0: It's what they were born for. It's part of the good works foreordained from the foundation of earth for them to walk in.
1: Ez része adnak a sok jó cselekedetnek, ami a föld alapjának felvetetés előtt elrendeltetett a számukra, hogy abba járjanak. A mennyei Isten szervezi ezeket a dolgokat.
0: You see, we can't just sort of decide who's going to be that person to receive the mantle.
1: Nem dönthetjük mi el, hogy ki legyen az az ember, aki megkapja ezt a palástot.
0: And you can't decide that you're the person.
1: És nem döntheted el te se, hogy te vagy az.
0: Come on, it is not by human choice.
1: Nem emberi döntés.
0: We can only have what God has for us.
1: Csak azt kaphatjuk meg, amit Isten nekünk akar adni.
0: And I just want to say one or two final closing words here.
1: Még egy-két zárszót szeretnék itt mondani ehhez.
0: We need to know the difference between calling and ambition.
1: Tudnunk kell a különbséget az elhívás és a törekvés között.
0: Come on, what? Calling is from God.
1: Az elhívás Istentől van.
0: Ambition can work in the flesh.
1: A törekvés pedig test szerint működhet.
0: We need to just take note of that.
1: Ezt meg kell figyelnünk.
0: Another point, we must not covet another person's gift.
1: Egy másik dolog, hogy nem szabad kívánnunk egy másik ember ajándékait.
0: We must not have unrealistic expectations on our life.
1: Valótlan elvárásaink legyenek az életünkkel szemben.
0: If the whole of your life you've never been particularly prophetic,
1: hogyha egész életedben nem voltál különösebben profétikus,
0: you're not going to suddenly become the prophet.
1: Akkor hirtelen nem lesz belőled proféta.
0: If you've never been a leader because someone lays hands on you, you're not going to suddenly turn into a leader.
1: Akkor csak attól, hogy valaki kézrátételel imádkozik, érted, még nem leszel vezető.
0: Come on, accept who you are.
1: Fogadd el, ki vagy.
0: Accept who you are.
1: Fogadd el, ki vagy.
0: And don't have unrealistic expectations.
1: És ne legyenek valószerűtlen elvárásaid.
0: Understand also that the impartation that you receive.
1: Hogy az, amit kapsz így átadással,
0: is progressive in its work in your life.
1: Az egyre fokozatosan fejlődik ki az életedben annak a működése.
0: And you know, when that mantle fell upon Elisha,
1: és amikor Elizeusra rászállt ez a palást,
0: I could guarantee it began the deepest dealings of the Holy Spirit in his life.
1: Szavatolom nektek, hogy a Szent Szellem ekkor kezdett el az életével a legmélyebben foglalkozni.
0: Come on, we're never finished with the dealings of God.
1: Isten mindig, mindvégig foglalkozik velünk egész életünkben.
0: And every new level he takes us to.
1: Minden új szinten, ahova visz minket.
0: Come, we can expect new dealings.
1: Mindig számíthatunk arra, hogy új módon megint foglalkozik velünk.
0: The time has come for God, for fathers and mothers, spiritual parents to pass on mantles.
1: Hogy szellemi atyák és anyák tovább adjanak palástokat.
0: It would be terribly sad if we behaved like Gehazi.
1: Szörnyen szomorú lenne, ha úgy viselkednénk, mint Gehazi.
0: We couldn't take the mantle that was really ours because we had such covetous attitudes.
1: Nem tudnánk elvenni ezt a palástot, ami igazából nekünk volt előkészítve, mert kapzsik vagyunk.
0: It's terrible shame that Elisha
1: szörnyű
0: could not find someone to pass his mantle to.
1: Szörnyű szégyen, hogy Elizeus nem talált senkit, akinek továbbadhatta volna a palástját.
0: King Joash made all the right noises.
1: Joash király megfelelő hangokat adta ki.
0: Oh, he said, my father.
1: Mondta, hogy atyám.
0: Just like Elisha had said to Elijah.
1: Ahogy Elizeus mondta Illésnek.
0: He had the right words.
1: Megvoltak a megfelelő szavai.
0: And the wrong heart.
1: De rossz szívvel.
0: But God looks on the heart.
1: De Isten a szívet nézi.
0: Come on, it's time for Christian ministries, individuals, mothers and fathers.
1: Hogy a keresztény szolgálatok, az egyének, az atyák és az anyák.
0: It's essential for generational transfer.
1: Nagyon lényeges, életbe vágó a nemzedéki átadás.
0: And I believe it's our privilege to call forth that next generation.
1: Hogy ez a kiváltságunk, hogy előhívhatjuk a következő nemzedéket.
0: And you know where we'll find them?
1: És tudjátok, hol találjuk meg őket?
0: They'll be like the Joshuas in the presence of God.
1: Olyanok, mint a Józsuék Isten jelenlétében.
0: And they're the ones we're going to call them out.
1: Ők azok, akiket ki kell hívnunk.
0: And they're going to receive double portions in these days.
1: És ők ezekben a napokban megkapják a kettős mértéket.
0: And rivers of blessing are going to flow everywhere upon the face of the earth.
1: És az áldás folyamai fognak mindenütt áradni a föld színén.
0: Hallelujah. Let's stand in his presence.
1: Álljunk fel az ő jelenlétében.
0: Praise you, Jesus.
1: Dicsérünk téged, Jézus.
0: Praise you, Lord Jesus.
1: Dicsérünk téged, Úr Jézus.
0: Father, I'm asking you right now.
1: Atyám, most azt kérem tőled.
0: That Lord, you would prepare hearts.
1: Hogy készíts el szíveket.
0: To receive that double portion.
1: Arra, hogy megkapják ezt a kettős
0: mértéket. Oh God, let it roll down upon your people.
1: Ó, Uram, hogy ez legördüljön a te népedre.
0: Oh my God, let mantles be transferred.
1: Uram, hogy a palástok átadódjanak.
0: Let hearts be prepared for these wonderful days.
1: Készüljenek fel szívek ezekre a csodálatos
0: napokra. The Father, that your kingdom should go from king from shore to shore, from nation to nation.
1: Hogy a te királyságod egyik tengerpartról a másikig, egyik nemzettől a másikig eljusson.
0: The knowledge of the Lord, the glory of the Lord shall fill the earth as the waters cover the sea.
1: Betakarja a földet, ahogy a víz betölti a tengert.
0: Oh God, you do this.
1: Ó, Uram, tedd ezt meg.
0: Father, as we stand in your presence here,
1: Atyám, ahogy itt a jelenlétedben állunk,
0: I ask you, Lord, just to deal with every heart.
1: Hogy minden szívvel foglalkozz.
0: Father, there are mantles that need to be passed.
1: Atyám, vannak palástok, amiket tovább kell adni.
0: I ask you, Lord, to speak into hearts even at this moment.
1: Uram, hogy ebben a percben is szólj a szívekhez.
0: Father, we have no idea how long it took for Elisha to receive that which was his.
1: Tartott, amíg Elizeus megkapta azt, ami az övé.
0: I pray, Father, that spiritual fathers will find their Elishas.
1: Hogy a szellemi atyák megtalálják az Elizeusaikat.
0: And that time of preparation will go on.
1: És ez a felkészülési idő folytatódik.
0: And that hearts will be prepared.
1: És a szívek felkészülnek.
0: And that Father, so that mantles
1: Atyám,
0: can be transferred.
1: Azért, hogy a palástok átadódhassanak.
0: Because this is your means of increase.
1: Mert te így okozod a növekedést, így hozod létre a növekedést.
0: God, it is your purpose
1: ez a te célod
0: increase.
1: A növekedés számára. Szempontjából.
0: Let us embrace your way.
1: Hadd fogadjuk el a te módszereidet.
0: In Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

0: szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szerbusz Feri, örülök, hogy újra itt vagy a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat, és téged is, Andi.
1: Amikor múlt héten arról beszélgettünk, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat, önmagukat megtalálni, akkor mondtál egy nagyon érdekes dolgot, ezzel szeretném folytatni a lehetséges. Azt mondtad, hogy van olyan, hogy fiataloknak azt javaslod, hogy képzeljék el, hogy életük utolsó napját élik, mit csinálnának azon a napon szívesen, vagy képzeljék el, hogy a 80. születésnapjuk van. Vajon mi van mögöttük, és akkor visszafelé lehet görgetni, és ez ugye jó lehet egy pályaválasztás kapcsán is, hogy visszafelé gördítsük, és onnan találjuk ki, hogy merre is kéne elindítanom az életemet. Miközben megtudtam, hogy van egy olyan játék is, amit fiatalokkal szoktál játszani, aminek az a címe, hogy mire költöd az életedet. Nem tudom eltalálni se, hogy mi van ebben a játékban. Na, mesélj nekünk!
2: Azt gondolom, hogy Hollywood már régen föltalálta ezt, hogy ez mekkora a dolog, hogyha, tehát rengeteg film indít azzal, hogy bemutatja, hogy mi a vége, és akkor utána meg elkezdi visszafejteni a cselekményt.
1: Ez igaz.
2: Én azt gondolom, hogy ha ezt a művészeti eszközt a filmipar tudja használni, akkor miért használhatná a pszichológia is? Miért használhatná a hitélet is? Mózes éneke úgy van megfogalmazva, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcsszívhez jussunk. Mondja a 120 éves Mózes. Hogy mikor írta le, nem tudom, de azt mondja, hogy napjainkat. Nem az éveinket, nem a hónapjainkat, hanem a napjainkat úgy élem, hogy én bölcsszívvel akarok élni, és bölcsszívet akarok szerezni. De mondjuk a Távkap című filmben mennyire ott van az, hogy mi lehetnék, és mi leszek, és kapok egy irányítót, amivel irányítom elvileg a tévét, azt mondta, hogy ami mindent tud irányítani, és megkapja az életének az irányítóját. Akkor arról van szó, hogy a főhős keres egy mindent univerzális távirányítót kér, életének az irányítását kapja meg. Akkor viszont elkezd valamit rendszeresen, hogy úgy zajlodjon. Ha valakivel nem akar beszélni, le tudja halkítani, hogyha valami ilyen cselekvést gyorsabban akar túl lenni rajta, akkor föl tudja gyorsítani. De egy idő után már a távkapcsoló nem kérdezi meg, hogy szeretnéd-e, hanem automatizmussá válik. És ez amikor automatizmussá válnak a reakcióink, ezeket hívjuk a szokásainknak. Ahogy gondolkodom, úgy fogok beszélni, ahogy beszélek, azt fogom cselekedni, amilyen cselekedeteim vannak, azokból lesznek a szokásaim, amilyen szokásokat kialakítok, olyanok lesznek a kapcsolataim, és amilyen a kapcsolatom, olyan az értékrendem, és amilyen az értékrendem, olyan a jövőm. Na, ez a mire költöd az életedet, ez abban segít, hogy pillanatokat egy osztályban föl tudjuk térképezni, hogy kinek mi az értékes. Nagyon egyszerű a játék, azt mondom, hogy van 10 cédulát, és mindenkre ráírod a nevedet. És mondom nekik, hogy egyszerre két dolgot fogok hirdetni, hogy mit vásárolhatsz, és nem kell vásárolnod, de azt veszed meg, ami számodra fontos. De most csak azzal rendelkezel, ami fölkerül a kis papírodra, hogy te ezt megvetted. Ezért fizetsz a 10 céduláddal, ami az időd, az energiád, a képességed, az adottságaidat és te magadat jelképezi. Benne van az egészséged, a hozzáállásod.
1: Az egész életed.
2: Az egész életed,
1: ez
2: a 10 cédula.
1: Mire költöd a céletedet, igen.
2: És akkor mondom, hogy veszel házat vagy autót. És már egy döntés.
1: Hallod, játsszuk már el ezt, játsszuk le. Tehát tedd már föl nekem ezeket a kérdéseket. Tehát...
2: Házat vagy autót tudsz venni, és egy cédula.
1: Egy cédula is döntenem kell?
2: És
1: jó, döntök,
2: kell.
1: Ház.
2: És akkor, nem kell megmondani, csak fölírod a papírodra, hogy
1: igen,
2: mi van.
1: Igen, és így jön.
2: Nyaralás vagy házasság?
1: Házasság.
2: Nyaralás egy hónapig, vagy egy világ tetszőleges helyén, vagy egy házasság egy általad kiválasztott szeretett személlyel nem túl távoli jövőben.
1: Aha.
2: Népszerűség, vagy igaz barát.
1: Jaj, várjál, ez nehéz, mert hogyha ezt fiatalokkal játszod, akkor...
2: És
1: akkor
2: nem adok rá neki sok időt arra, hogy átgondolja.
1: Jó, de...
2: Népszerűség vagy igazbarát? Mi a fontosabb?
1: Jó, de egy 18 éves srác szerintem azt mond, van annyi esze, hogy azt mondja magában, hogy tudom, hogy nem a népszerűséget kéne mondani, de szívem szerint azt mondani, és akkor mondja a másikat. Tehát biztos, hogy mindig őszintén választolnak?
2: Nem, de ki jön előbb-utóbb.
1: Ki jön előbb-utóbb, aha.
2: Tanult ember leszek, érettségi, nyelvvizsga, egyetemi diploma, egyéb, vagy pedig jövedelmező üzlet, egészséges család, vagy világra szóló hírnév. És közben növekszik a cédulák száma, az egészséges család már 3 cédula. És akkor valaki azt mondja, 3 cédulát egy egészségesért? Kicsit beteg nem lehet két céduláért? Vagy egyéb, és elkezdek alkudozni. És közben a játék meg ad vissza cédulát, például itt az egészséges családnál, de megváltoztathatsz valamit a külsődön, vagy egész életeden át elégedett lehetsz önmagaddal. Testi élvezetek program, 2 céduláért mondjuk, vagy törődés azokkal, akiket szeretsz. És akkor mondja, a testi élvezetek, abban minden beleprogramot, azt kérem. Ja, mondom, van egy pozitív hírem. Az orvos azt mondja, maga hív pozitív. A testi élvezetek kapcsán még egy cédulát kérek, mert az egészsége is romlott. Jaj, hát erről nem volt szó.
1: Ja, aha.
2: Vagy, amikor végigvesszük az egészet, akkor kiderül, hogy van egy egészséges családom, de elmentem a testi élvezetek programra, összeszedtem nemi betegséget, és meg szoktam kérdezni, hogy mondod meg a feleségednek, hogy éces vagy. Nem jönnek rá...
1: Azért ezek súlyos dolgok.
2: Súlyos dolgok, de nem jönnek rá, hogy az egyik döntésem a korábban meghozott döntéseimet is befolyásolja. Illetve következményei lehetnek. Tiszta lelkismeretem, vagy siker? Csoda?
1: Jó, de erre mondhatnám azt, hogy lehetek én tiszta lelkismerettel is sikeres, de nekem most muszáj választanom, igaz?
2: Most muszáj. Igen.
1: Aha.
2: És mondtam, hogy nem kötelező választanod.
1: Nem kötelező? Tehát ugorhatok a következőre. Tehát nem kötelező minden kérdésnél költenem,
2: és
1: úgymond.
2: Nem, igen, aha. És nem tudod, hogy hány kérdést teszek föl.
1: Jászta.
2: És csoda, vagy átélheted az életed egy kedvenc élményét, hosszú életed lesz, meghosszabbodik az életed, 4-5 évvel, vagy amikor eljön az ideje, fájdalommentes halálban lesz részed.
1: Aztán.
2: És akkor azt mondja, kicsit fáj halál, vagy...
1: Elkezdenek alkudni.
2: Elkezdenek alkudni, mert addigra már elköltötte az életét. A 9-ből már lehet, hogy csak 1 cédulája van, 2, vagy van olyan spórolós, aki mindent megőriz. És egyszer csak közlem velük azt, hogy bármennyi cédulád van, most az életed véget ért. És abban a pillanatban most csak az számít, amit fölírtál a kis papírodra, annyi az életed, arra költötted.
1: Amit megvettél.
2: És akkor kijön az, hogy kinek az emberi kapcsolatok, mert igaz barát, tiszta lelkismeret, egyéb, akkor ott kijön a jellem, az érték. Kijön a pénzügyi, gazdasági, jól menő, vállalkozó, hirtelen utazók, siker, egyéb. De kijön az is, hogy inkább egy csodára lenne szükségem, mert valaki ott van a környezetemben, vagy egy olyan élethelyzetben, olyan családban vagyok, ahol a csoda segítene, vagy a halál fájdalommentes legyen, vagy autóbalesetben gyorsan. És akkor olyan témák jönnek elő, első-második alkalommal, találkozott diákokkal, hogy úgy kinyílnak és elkezdik mesélni, hogy ebben volt részünk, valaki a családból ezt élte meg, én ezt éltem meg, ezt veszítettem el, és már nem a játékról szól, már arról szól, hogy te mire költöd az életedet. És azt mondja a Biblia, hogy jól vigyázzatok, hogy hogyan éltek, bölcsen, ne esztelenül, hanem az alkalmas időt, ha kell, áron is megvásároljátok. Ezt Pál apostol mondja az Efézusi levélben. Vajon ma mit mondana a rohanó világunkban? Ugyanezt, hogy vigyázz, hogy éled az életedet, mert nem mindegy, hogy mire használod el önmagadat, és ne talántán, hogy mire használod el az Istentől kapott ajándékodat, adottságodat, képességedet. Szoktam mondani, a mennyország nem roncstelep, a mennyország egy győzelmi hely, ahova bemegyünk. De nem biztos, hogy idegroncsként kell megérkeznem, vagy teljes leépüléssel. Úgyhogy a Szentírásban rengeteg jó dolgot találunk, még az időgazdálkodásról is, és azt mondja a bölcs Salamon, hogy mindennek rendelt ideje van. Hát ezt kéne fölismerni. Mikor, minek, hogyan van az ideje.
1: Egy nem mindennapi játék, amire költöd az életed, ez volt a mai témánk, nagyon izgalmas volt, és nagyon sok gondolatot hozott, lesz kérdésem a következő héten is. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
2: Bölcsen, ne esztelenül, hanem az alkalmas időt, ha kell, áron is megvásároljátok. Ezt Pál apostol mondja az Efézusi levélben. Vajon ma mit mondana a rohanó világunkban? Ugyanezt, hogy vigyázz, hogy éled az életedet, mert nem mindegy, hogy mire használod el önmagadat, és ne talántán, hogy mire használod el az Istentől kapott ajándékodat, adottságodat, képességedet, szoktam mondani, a mennyország nem roncstelep, a mennyország egy győzelmi hely, ahova bemegyünk. De nem biztos, hogy idegroncsként kell megérkeznem, vagy teljes leépüléssel. Úgyhogy a Szentírásban rengeteg jó dolgot találunk, még az időgazdálkodásról is, és azt mondja a bölcs Salamon, hogy mindennek rendelt ideje van. Hát ezt kéne fölismerni. Mikor, minek, hogyan van az ideje?
1: Egy nem mindennapi játék, amire költöd az életed, ez volt a mai témánk, nagyon izgalmas volt, és nagyon sok gondolatot hozott, lesz kérdésem a következő héten is. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: vagy teljes leépüléssel. Úgyhogy a Szentírásban rengeteg jó dolgot találunk, még az időgazdálkodásról is, és azt mondja a bölcs Salamon, hogy mindennek rendelt ideje van. Hát ezt kéne fölismerni. Mikor, minek, hogyan van az ideje?
1: Egy nem mindennapi játék, amire költöd az életed, ez volt a mai témánk. Nagyon izgalmas volt, és nagyon sok gondolatot hozott. Lesz kérdésem a következő héten is. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Halleluja.
3: Halleluja.
2: It's I felt that the ending of our last session was so incredibly important.
3: Úgy éreztem, hogy az előző tanítás végén, amit csináltunk, az annyira nagyon fontos volt.
2: I almost thought that to continue would be irrelevant.
3: Majdnem úgy éreztem már, hogy ezt nem is lehet tovább szabad folytatni tanítással.
2: And we were just praying in between.
3: These
2: two sessions.
3: Csak imádkoztunk végig a szünetben.
2: And I just want to share with you what I saw.
3: És szeretném elmondani nektek, hogy mit láttam.
2: We were just talking and praying and I saw
3: and the scripture
2: came to my mind of the digging of the ditches.
3: És
2: remember when the Syrian army came against the children of God and the word of the Lord was dig ditches.
3: Do you remember this ellen? És azt mondta Isten a zsidóknak, hogy álljanak, ássanak árkot.
2: And in the morning the ditches were all filled with blood.
3: Tele voltak vérrel, emlékeztek erre?
2: They thought it was blood.
3: Legalábbis arra gondoltak, hogy ez vér.
2: And the enemy fled. Do you remember?
3: És az ellenség elmenekült, emlékeztek erre?
2: I just saw that picture so vividly.
3: Annyira élénken láttam ezt a képet.
2: And I believe the Lord was just saying to us.
3: Hiszem, hogy az Úr azt mondta nekünk.
2: As we pray.
3: Hogy ahogy imádkozunk.
2: We're going to be digging those ditches.
3: Áshatjuk ezeket az árkokat.
2: Come on, you've signed up your name. You're going to be digging these ditches.
3: Ti, akik felírtátok a neveteket, ti is áshatjátok ezeket az árkokat.
2: And in the Lord's morning, he's going to fill those ditches.
3: És az Úr a maga reggelén.
2: I believe that there's going to be such a sign of the blood.
3: Az árkokat. És azt gondolom, hogy amivel betölti, az akkora jele lesz a vérnek.
2: And it's going to be the blood of Jesus. It's going to be a sign in Europe. And I tell you, the enemy is going to flee.
3: Európában, és mondom nektek, hogy az ellenség el fog menekülni.
2: Bless the Lord. Father, we just stand before you on behalf of Europe.
3: Most Európáért.
2: And we ask you, Lord, that you would engage every person who is to be a worker in the digging of these ditches.
3: Vonj bele ebbe a munkába, akinek benne kell lenni az árokásásban.
2: Father, I ask out of this company you will get your workers.
3: Hogy ebből a társaságból, csapatból hoz ki munkásokat.
2: And Father, from the many other groupings and ministries within the whole continent of Europe, find your workers, Lord.
3: Sok más csoportból, akik Európában munkálkodnak, Uram, találd meg a te munkásaidat.
2: And Lord, bring a great connection through these nations.
3: Ezekben a nemzetekben hoz össze erős összekapcsolódásokat.
2: And let these ditches be dug.
3: És ássák ki ezeket az árkokat.
2: And Father, we are believing for a mighty victory in Jesus' name.
3: Hogy Jézus nevében nagy győzelmet fogunk látni.
2: Hallelujah.
3: Hallelujah.
2: Now this afternoon I just want to share with you some intimate thoughts I have concerning the prophetic ministry.
3: Csak néhány belső gondolatomat szeretném megosztani veletek a profétai szolgálatról.
2: But something even deeper, and it's living in the spirit.
3: De még valami mélyebbet is szeretnék elmondani, ami él szellemben.
2: There's one scripture I want to read to you.
3: Egy helyet akarok olvasni a Bibliából.
2: And it's in Revelation chapter 1.
3: Ami a Jelenések egyben van.
2: And verse 9. I, John, both your brother and companion in the tribulation and the kingdom and the patience of the word of God and for the testimony of Jesus Christ.
3: A szigeten voltam, amely Patmosnak neveztetik az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért.
2: Now look at verse 10.
3: Nézzetek a tizedik verset.
2: John speaking.
3: János beszél itt.
2: I was in the spirit on the Lord's day.
3: Szellemben voltam ott az Úrnak napján.
2: And I heard behind me a loud voice like a trumpet.
3: És hallottam hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáit.
2: Father, I ask you right now.
3: Atyám, most kérlek téged.
2: That you would come down upon me.
3: Hogy szállj le rám.
2: By your Holy Spirit.
3: A te Szent Szellemed által.
2: And upon this people.
3: És erre a népre itt.
2: And Lord, that you would teach us
3: Uram,
2: how to
3: minket,
2: be in the Spirit.
3: Hogy hogyan legyünk szellemben.
2: Father, envelop us with your presence.
3: Atyám, burkolj be minket a te jelenléteddel.
2: Come down upon us.
3: Szállj le ránk.
2: And teach us the way into this holy place.
3: Taníts meg minket, hogy hogyan kell erre a szent helyre bejutni.
2: In Jesus' name.
3: Jézus nevében.
2: I want to tell you just some things which are happenings which I've experienced myself.
3: El akarok mondani nektek néhány dolgot, amit én élek át mostanában.
2: Because I believe that if we're going to move in any of the gifts of the Holy Spirit,
3: mert hiszem, hogy a Szent Szellem bármelyik ajándékában akarunk mozogni,
2: we've got to be those who live in the Spirit.
3: Akkor szellemben kell élnünk.
2: And there is a place where we can come into the Spirit.
3: És van egy ilyen lehetőség, hogy belépjünk szellembe.
2: Now, you know, we can experience in a meeting the presence of the Lord.
3: Egy összejövetelen átélhetjük az Úr jelenlétét.
2: But I believe, you know, that God is calling his people.
3: Hogy Isten az ő népét hívja.
2: To be able to do what John was doing on this day.
3: Arra, hogy meg tudják tenni, amit János megtett ezen a napon.
2: John gives testimony.
3: János bizonyságot tesz.
2: I was in the Spirit.
3: Szellemben voltam.
2: It wasn't that I was just experiencing the Spirit in a general meeting.
3: Nem azt írja, hogy egy összevetelen megtapasztaltam a Szent Szellemet.
2: I was in the Spirit.
3: Hanem szellemben voltam.
2: And I believe God is calling us to have that kind of testimony. I was in the Spirit.
3: Egy bizonyságot tudjunk mi is erről tenni, hogy szellemben voltam.
2: Now, does anybody here know what I'm speaking about?
3: I know some of you know. Valaki, tudja, hogy miről beszélek.
2: And there is a way into the Spirit.
3: Van út, amin bejuthatunk a szellembe.
2: You see, it's not in a place.
3: Ez nem egy hely fizikailag.
2: It's not in a kind of function.
3: Nem egy bizonyos működési terület, tevékenység.
2: The Spirit is within us.
3: A szellem bennünk van.
2: This is the temple of the living God.
3: Mi vagyunk a Szent Szellem, az élő Isten
2: temploma. We have to learn how to cut out that which is in the world and be within.
3: Hogy hogyan zárjuk ki a világban körülöttünk levő dolgokat, hogyan legyünk csak belül.
2: There is a way in which we can shut down those worldly things and other thoughts.
3: Kikapcsolhatjuk a világi dolgokat és az egyéb gondolatainkat.
2: And there's a way in which we have to learn how to commune with the Spirit within.
3: És egy bizonyos módon meg kell tanulnunk, hogyan kommunikáljunk a bennünk levő Szent Szellemmel.
2: And I want to say to you, this is something we practice.
3: Azt akarom mondani nektek, hogy mi gyakoroljuk ezt.
2: And you can get better and better and better at this.
3: És te belehetsz egyre jobbnak lenni.
2: You can become more efficient in getting into that place rapidly.
3: Egyre jobban begyakorolhatjátok, hogy gyorsan be tudjatok kerülni szellembe. Azt akarom mondani.
2: There may be special times in your life and ways in your behavior where you know the way into this precious place.
3: Olyan helyzetek az életetekben, jöhetnek olyan idők, amikor megismeritek azt az utat, ami a belsőtökbe vezet, a bennetek levő Szent Szellembe vezet el.
2: For me, I'll tell you what happens for me.
3: Én elmondom nektek, hogy velem hogy van ez.
2: In the early hours of the morning,
3: a kora reggeli órákban,
2: and I'm a half asleep state,
3: amikor még félig alszom,
2: I can be, so to speak, between being awake and being in the Spirit.
3: Tudok lenni az ébrenlét és a szellemenlét között.
2: And it's a sort of in between place.
3: Ez egy ilyen köztes állapot.
2: I believe, you know, as believers, that is supposed to be a very precious place where God speaks to us.
3: Hogy ennek egy nagyon értékes helyzetnek kell lennie, amelyben Isten tud szólni hozzánk.
2: For me personally, I don't want to move.
3: Én személy szerint ilyenkor nem akarok megmozdulni.
2: Okay, some people might want to get up and go someplace.
3: Vannak, akik ilyenkor szeretnek felkelni és elmenni valahova.
2: But no, I want to stay exactly still in my bed.
3: De én teljesen nyugodtan ott akarok maradni ilyenkor az ágyamban.
2: And I can put the sheet over my head.
3: És fölhúzom a takaró húzatját a fejemre.
2: I could be gone.
3: És akkor teljesen el tudok szállni.
2: And in that place,
3: és ebben az állapotban,
2: there's such a communion.
3: Olyan közösségem van az Úrral.
2: There God can share his secrets.
3: Isten elmondhatja nekem a titkait.
2: there he could pull a scripture and give you revelation, explanation.
3: A Biblia valamelyik részét megvilágíthatja és megmagyarázhatja neked.
2: In that place he could just pull a face before you and you know you have to pray for
3: egy
2: that
3: person. Ilyen helyzetben elünk hozhatja egy arcot, és akkor tudjuk, hogy imádkoznunk kell az illetőért.
2: It's such a precious place.
3: Ez egy annyira drága lehetőség.
2: I want to tell you, precious ones, that you need to learn how to get to that place and be able to experience God in that place.
3: Meg kell tanulnotok, hogy hogyan jussatok ebbe az állapotba, és hogyan éljétek át Istent.
2: You know what happens, because we got so many thoughts going on in our heads, we're being contended all the time.
3: Fejünkben annyi gondolat cikázik állandóan, hogy állandóan küzdenek ezek a gondolatok az figyelmünkért.
2: And you know what has happened for me?
3: Tudjátok, hogy velem mi történt?
2: I say to the Lord, well, this and this and this and this is happening.
3: És elmondom az Úrnak, hogy nézd, ez történik.
2: Not that I need to tell him because he already knows.
3: Nem azért, mert nem tudná, mert ő már tudja, nem azért kell elmondanom neki.
2: And I'm coming to a place where I recognize that all the activities, the thoughts, the plans which take place, all the interruptions of my life, they're all almost, they are designed by God. He knows all about them.
3: És akkor eljutok odáig, hogy ebben az állapotban kiderül, hogy minden gondolatom, tervem, mindazok a dolgok, amelyek beleszólnak az életembe, mindent megvilágíthatja és megmagyarázhatja nekem.
2: In that place he could just pull a face before you and you know you have to pray for that.
3: Egy ilyen helyzetben elünk hozhatja egy arcot, és akkor tudjuk, hogy imádkoznunk kell az illetőért.
2: It's such a precious place.
3: Ez egy annyira drága lehetőség.
2: I want to tell you, precious ones, that you need to learn how to get to that place and be able to experience God in that place.
3: Meg kell tanulnotok, hogy hogyan jussatok ebbe az állapotba, és hogyan éljétek át Istent.
2: You know what happens, because we got so many thoughts going on in our heads, we're being contended all the time.
3: Fejünkben annyi gondolat cikázik állandóan, hogy állandóan küzdenek ezek a gondolatok az figyelmünkért.
2: And you know what has happened for me?
3: Tudjátok, hogy velem mi történt?
2: I say to the Lord, well, this and this and this and this is happening.
3: És elmondom az Úrnak, hogy nézd, ez történik.
2: Not that I need to tell him because he already knows.
3: Nem azért, mert nem tudná, mert ő már tudja, nem azért kell elmondanom neki.
2: And I'm coming to a place where I recognize that all the activities, the thoughts, the plans which take place, all the interruptions of my life, they're all almost, they are designed by God. He knows all about them.
3: És akkor eljutok odáig, hogy ebben az állapotban kiderül, hogy minden gondolatom, tervem, mindazok a dolgok, amelyek

0: fejünk ben annyi gondolat cikázik állandóan, hogy állandóan küzdenek ezek a gondolatok az figyelmünkért.
1: And you know what has happened for me?
0: Tudjátok, hogy velem mi történt?
1: I say to the Lord, well, this and this and this and this is happening.
0: És elmondom az Úrnak, hogy nézd, ez történik.
1: Not that I need to tell him because he already knows.
0: Nem azért, mert nem tudná, mert ő már tudja, nem azért kell elmondanom neki.
1: And I'm coming to a place where I recognize that all the activities, the thoughts, the plans which take place, all the interruptions of my life, they're all almost, they are designed by God. He knows all about them.
0: És akkor eljutok odáig, hogy ebben az állapotban kiderül, hogy minden gondolatom, tervem, mindazok a dolgok, amelyek beleszólnak az életembe, mindezek
1: Isten terve szerint állnak. And so I come to a place in that secret place where I say, all right, Lord, you know all about this, I submit to this, I submit to that, I submit to this.
0: Azt tudom mondani az Úrnak, hogy igen, Uram, te tudsz mindezekről úgy, hogy én alávetem magam ennek, alávetem magam annak.
1: You are allowing all these things to come in my life.
0: Mert te engedted, hogy mindezek bejöjjenek az életembe.
1: You know, this is how you build that inner spiritual life.
0: Tudjátok, így kell a belső szellemi életet felépíteni.
1: And from that place comes revelation and insight.
0: Jön a kijelentés és a belátás.
1: You see, lying in bed and just meditating in the spirit.
0: Tudjátok, az ágyban fekve egyszerűen csak elmélkedni szellemben.
1: Thinking about perhaps the day ahead of me.
0: Lehet, hogy gondolkodom az előttem álló napon.
1: Lord, what am I going to do in this meeting? What am I going to do about that situation?
0: Uram, mit tegyek ezen az összejövetelen majd, vagy mit kezdjek azzal a helyzettel?
1: And then the Lord begins to just open up the answers to me and gives me revelation.
0: Elkezdi megnyitni előttem a válaszokat és kijelentéseket
1: ad. I get warnings. I need to be careful here.
0: Or
1: I need to go and mend those fences. I need to repair something which is going wrong. You know those kinds of things take place all in that atmosphere of living in His Spirit.
0: Egy kerítést meg kell javítanom szellemileg. Mindezek megtörténhetnek és mindezeket megkaphatjuk a szellemben levésnek ebben az állapotában.
1: I want to turn you to a psalm, and it's Psalm 63.
0: A 63. Zsoltárhoz, hogy lapozzunk.
1: David knew all about this kind of life.
0: David mindent tudott erről az életmódról.
1: And you know, most prophets will know about this kind of life.
0: A legtöbb proféta ismeri ezt az életmódot.
1: Because you have to have this kind of life in order to be hearing what God is saying.
0: Hogy meghallgassuk azt, amit Isten mond.
1: In Psalm 63.
0: Tehát 63. Zsoltár.
1: Oh God, you are my God. Early will I seek you.
0: Isten, én Istenem vagy te. Jó reggel kereslek téged.
1: My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water.
0: Téged szomjúhoz a lelkem. Téged sóvárok testem a kiaszott, elepett földön, amelynek nincs vize.
1: You see, the psalmist David here, he's just calling out the desperation of his heart. My God, I just long for you. There's nothing else I want. There's nothing else I need. God, I'm thirsty for you. I'm hungry for you.
0: Tehát Dávid most itt a Zsoltáros kijönti a szívét Isten előtt, azt mondja, hogy Istenem, hozzád kiáltok, teled vágyom, téged szomjazlak, nincs semmi más, amire szükségem lenne, vagy amit akarnék, amit kívánnék.
1: So I've looked for you in the sanctuary to see your power and your glory.
0: Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvére te hatalmadat és dicsőségedet.
1: Do you know, that sanctuary can be within.
0: Tudjátok, ez a szentély lehet magatokban belül, a szentély.
1: Oh God, I've looked for you here in this tabernacle.
0: Uram, itt magamban, ebben a sátorban kereslek téged.
1: I've looked for you here, Lord, that you would display your glory in this tabernacle.
0: Uram, itt kereslek téged, hogy a te dicsőségedet ebben a sátorban mutass meg.
1: There is a place where he wants to tabernacle with you and put his sweetness and his beauty and his glory right in here.
0: Isten, valahol van egy pont, ahol Isten bennetek akar sátorozni, és az ő szépségét és dicsőségét és nagyságát bennetek akarja
1: költözni.
0: És erre a helyre akarlak hívni titeket.
1: You know, one time I was just... I'm often alone in our home because Alan's traveling such a lot.
0: Otthon nagyon sokat vagyok egyedül, mert Alan nagyon sokat utazik.

0: It's almost my normal life is alone.
1: Majdnem, hogy az a normális életmódom, hogy egyedül vagyok.
0: But I'm not alone.
1: De nem vagyok egyedül akkor sem.
0: I'm never lonely.
1: Soha nem vagyok magányos.
0: I'm just delighting in this presence.
1: Gyönyörködöm az Úr jelenlétében.
0: This incredible fellowship with the Lord.
1: Fantasztikus közösségben az Úrral.
0: I can tell you this one morning early.
1: Elmondom nektek, I'm just lying in bed. Amikor fekszem az ágyban.
0: And a conversation begins.
1: És elkezdődik egy beszélgetés.
0: And the Spirit of the Lord is speaking to me and giving me instructions and telling me things I need to do in the ministry.
1: És elmond dolgokat, amiket a szolgálatban tennem kell.
0: And it was so precise and such in detail and so carefully spoken to me.
1: Nagyon gondosan fogalmazom, mondja el nekem ezeket.
0: I didn't want to move to get a pencil and write anything down in case, you know, I just was moved out of that presence of the Lord.
1: Ilyenkor nem akarok megmozdulni, hogy papírt és tollat vegyek a kezembe, mert nem akarok kilépni az Úrnak ebből a jelenlétéből.
0: So even whilst the Lord was speaking to me, I'm saying, oh God, I hope I won't forget this.
1: Miközben az Úr beszél hozzám, azt szoktam gondolni, Uram, remélem nem fogom ezt elfelejteni.
0: I can see some of you have had the same experience.
1: Látom, hogy néhányan átéltétek már ugyanezt.
0: And at the end of this whole thing,
1: és az egész dolog végén,
0: it took quite a long time.
1: Elég hosszú idő volt ez, most egy reggelre vonatkozik.
0: I was so amazed at what God had spoken.
1: Annyira megdöbbentett az, amit Isten mondott, elámultam rajta.
0: I began asking the Lord about this encounter.
1: Hogy elkezdtem az Urat kérdezgetni erről a találkozásról.
0: And he began to show me something completely new.
1: És ő egy teljesen új dolgot kezdett megmutatni nekem.
0: He said to me that this was not the Lord speaking to me
1: at all. Azt mondta, hogy egyáltalán nem az Úr beszélt hozzám.
0: And not the Lord speaking to me.
1: Nem az Úr szólt hozzám ekkor.
0: He said this was an angel sent to you to instruct you.
1: Hogy küldtem egy angyalt, hogy oktasson téged.
0: And so I said to the Lord,
1: azt mondtam az Úrnak,
0: teach me how to differentiate, teach me how to understand, how to relate to the Holy Spirit and to angels. Teach me, Lord.
1: És hogyan reagáljak a Szent Szellemre, illetve az angyalokra. Taníts meg engem, Uram, erre.
0: And so he said to me,
1: és akkor azt mondta az Úr,
0: you didn't have that sense of worship after those instructions. You were just thankful.
1: Imádni szeretnéd azt, aki szólt hozzád az utasítások után, csak hálás voltál érte.
0: He said, when it's the Holy Spirit, the sense of worship will well within you, and you'll be worshiping me.
1: Akkor felgered benned az imádás, és utána imádsz engem.
0: Since that happened the first time,
1: mióta ez először megtörtént,
0: since that happened the first time, I've asked the Lord to teach me delicately, sensitively, how the difference between these things.
1: Megkértem az Urat, hogy kifinomult módon érzékenyen tanítson meg engem arra, hogy mi a különbség ezek között a dolgok között.
0: Now, I believe the Lord wants to take us in the Spirit.
1: Hogy az Úr szellembe akar bevinni minket.
0: He wants to reveal his secrets to us.
1: Ki akarja jelenteni nekünk a titkait.
0: He wants to give us revelation so that we can prophesy.
1: Kijelentéseket akar adni nekünk, hogy profétálhassunk.
0: You know, we need to prophesy out of the depths of the revelation of God.
1: Tudjátok, Isten kijelentéseinek a mélységeiből kell profétálni.
0: God has got things to say in these days.
1: Istennek van mondani valója ezekben a napokban.
0: And it's necessary for us to hear them.
1: És nekünk meg kell hallanunk ezeket.
0: And so therefore we've got to have the people who will go into that secret place like John did.
1: Erre szükségünk van olyan emberekre, akik be tudnak menni ebbe a belső kamrába úgy, ahogy János meg tudta tenni.
0: I'm going to read you the rest of the Psalm 63. Because your loving kindness is better than life, my lips will praise you.
1: Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, az én ajkaim hadd dicsérjenek téged.
0: Thus will I bless you whilst I live. I will lift up my hands into your name.
1: Áldalak ezért életem fogytáig. A te nevedben emelném fel kezeimet.
0: My soul shall be satisfied, yes, as with marrow and with fatness. And my mouth shall praise you with joyful lips.
1: mint a zsírral és küvérséggel telnék meg a lelkem, míg viga, mikor
0: when I remember you on my bed and I meditate on you in the night watches.
1: Ha rád gondolok ágyamban, örváltásról örváltásra rólad elmélkedem.
0: So that's quite a scriptural thing to be doing, meditating upon your bed
1: and
0: just enjoying the presence of the Lord in that secret place.
1: Az Úr jelenlétét a belső kamrában.
0: I believe the Lord wants to do some of these strange and amazing things we read about in the Word of God. I believe that there are those who will go into trances and who will experience the Lord in such ecstatic experiences which are not understood in the natural.
1: Hiszem, hogy Isten meg akarja néhányunkkal tenni azokat a dolgokat, amikről a Bibliában olvashatunk. El akar minket ragadni, olyan elragadtatásokba akar vinni minket, amelyek nagyon fontos volt nekem ez a gondolat, hogy a proféták szelleme alá van vetve a profétáknak.
0: Yes. That was right. The spirit of the prophet is subject to the prophet.
1: Tehát az proféta szelleme alá van vetve a profétának.
0: Now you see, if you are like John was on the Lord's day, you're in the spirit on the Lord's day.
1: Az Úr napján, tehát hogy szellemben vagytok az Úr napján.
0: What's going to happen? Are you if your spirit is in control?
1: Mi történhet?
0: You are going to be. The only way you can be in control is you come out from the spirit.
1: Amikor a szellemetek veszi át az irányítást, csak akkor irányíthatjátok ti a dolgokat, hogyha nem a szellemetek.
0: I do believe that there's a place where the spirit of God can be upon you. You're in the spirit.
1: Lehet egy olyan állapot, amikor Isten szelleme rajtatok van és szellemben vagytok.
0: You're clothed with the spirit.
1: You're caught up with the Spirit.
0: You're doing something which is supernatural by the Holy Spirit.
1: Valami természet fölötti dolgot tesztek a Szent Szellem által.
0: And your mind is not involved in that particularly. It's your spirit that's involved.
1: Nem vesz részt ebben az eseményben, hanem csak a szellemetek vesz részt benne.
0: Like when Peter was on that rooftop and he had that vision and he was in that trance.
1: Amikor Péter ott volt a háztetőn és elragadtatott és látása volt.
0: He was not in control of that situation.
1: Abban
0: God was in
1: nem irányított,
0: control.
1: Nem Péter irányított, hanem Isten.
0: And there are times when the Spirit of God comes upon us.
1: És vannak esetek, amikor a Szent Szellem ránk száll.
0: And God is in control.
1: És Isten irányítja az eseményeket.
0: And I think if you're not prepared to yield yourself utterly to the Holy Spirit,
1: you
0: will never experience some of these things.
1: Átadni magad a Szent Szellemnek, akkor soha nem fogsz ilyen dolgokat átélni.
0: There was a time when in a prayer meeting, in a public prayer meeting,
1: amikor egy nyilvános ima alkalmon,
0: and I was transported in the Spirit into heavenly places.
1: Voltam, és szellemben elvitt az Úr mennyei helyekre.
0: I was, my feet were standing on the floor.
1: A padlón állt a lábam.
0: But my spirit was in heavenly places.
1: Mennyei helyeken volt.
0: Now I wasn't in control of this.
1: Ebben nem én irányítottam a dolgokat.
0: The spirit of the Lord was upon me.
1: Hanem az Úr szelleme volt rajtam.
0: And when I went into that place, I saw a table set.
1: És amikor oda jutottam szellemben, akkor láttam egy megterített asztalt.
0: And all the people sitting around the table had scrolls in their hand.
1: És mindenkinek, aki az asztal körül ült, tekercs volt a kezében.
0: And at the end of the table, so long, the Lord was there. I didn't see the Lord, it was just I knew he was there.
1: És ez egy nagyon-nagyon hosszú asztal volt, és a végén az Úr ült. Nem láttam őt, de tudtam, hogy ő ül az asztal végén.
0: And I looked at my own hand and I had a scroll in my hand.
1: És ránéztem a saját kezemre, és ott is volt a kezemben egy tekercs.
0: And there was an angel next to me.
1: Mellettem ott volt egy angyal.
0: And I said to the angel, what is this scroll?
1: És megkérdeztem tőle, mi ez a tekercs?
0: And the angel said, the scroll is the your authority.
1: Ez a tekercs, ez a te tekintélyed.
0: And he said, these are the ones with authority.
1: És azt mondja, ezek az emberek azok, akiknek tekintélyük, hatalmuk van.
0: Now, I believe the Lord wants to give
1: hiszem,
0: us revelations
1: supernatural experiences. Természetfölötti átéléseket.
0: We wouldn't have the book of Revelation if John hadn't been in the Spirit on the Lord's Day.
1: Nem lenne jelenések könyve, hogyha János nem lett volna szellemben ott az Úrnapján.
0: And I believe that there are spirit powers which are arrayed against us in these days.
1: És hiszem, hogy vannak ellenünk irányítva olyan szellemi erők ezekben a napokban.
0: That we are going to need supernatural understanding and revelation to be able to defeat them.
1: Amelyeknek a legyőzéséhez természetfölötti kijelentésre és megértésre lesz szükségünk.
0: And God is going to take certain ones and give them this revelation.
1: És Isten bizonyos embereknek oda fogja adni ezt a kijelentést.
0: Now I believe God is in the business right now of training this prophetic ministry.
1: Ebben a profétai szolgálatban képzi az ő embereit.
0: I loved what Franz said this morning about fixing your eyes.
1: Nagyon tetszett ez, amit ma délelőtt Franz mondott arról, hogy szögezzük a tekintetünket.
0: I knew exactly what he meant.
1: Pontosan tudom, mire gondolt.
0: Because the Lord spoke to me about that same scripture.
1: Mert az Úr ugyanerről a bibliai helyről szólt hozzám.
0: Fix your eyes.
1: Hogy rögzítsd a szemedet, szegezd a szemedet.
0: And I tell you, this is what the Lord said to me.
1: Oda, és hiszem, hogy az Úr ezt mondta nekem.
0: And it was because it's linked with this being in the spirit.
1: Azért, mert az egész dolog kapcsolódik a szellemben levéshez.
0: And the Lord said to me, now look out of my eyes.
1: És most nézz az én szememmel.
0: So that's what we're doing. We're looking out of his
1: eyes. Az ő szemével nézünk.
0: So we see what he sees.
1: Azt látjuk, amit ő.
0: We see how he sees.
1: Úgy látunk, ahogy ő.
0: And so if you need words of knowledge,
1: tehát szükségünk van,
0: you look out of his eyes.
1: És ha erre van szükségünk, kinézünk.
0: And you can see what he sees.
1: És akkor azt látjuk, amit ő.
0: So be in the spirit.
1: Tehát legyetek szellemben.
0: And so that we had the ability to look out of his eyes.
1: Azért, hogy képesek legyünk az ő szemével nézni.
0: And if we're going to have that powerful prophetic people rising up in these days, we've got to learn how to do this. But it begins by that secret place of coming into his spirit.
1: De az egész dolog ott kezdődik, hogy megtanuljunk a belső kamrában élni, ahol be tudunk lépni az ő szellemébe.
0: It's capturing your thoughts.
1: Amikor ezt foglalja le a gondolatainkat.
0: I'm bringing them to nothing.
1: Amikor a gondolatainkat leköti valami, az semmivé teszem. És megnyitom a szellememet.
0: Lord God, my spirit is wide open to your spirit.
1: Uram, kinyitottam a szellememet szélesre.
0: Fill me, Lord.
1: A te szellemed előtt töltsd be engem, Uram.
0: Speak in me, Lord.
1: És szólj bennem, Uram.
0: Embed me in your Holy Spirit, Lord.
1: És teljesen burkolj be a Szent Szellemedbe, Uram.
0: And I believe God's looking for people who come into this radical place and then he will speak the prophetic word out through their mouths.
1: Ilyen radikális szintre eljutnak, és Isten az ő szavát ezeknek az embereknek a száján keresztül fogja kimondani.
0: You know, if we're going to be these radical people, we've got to have ears that hear, just like Franz said this morning. There's got to be such an acute hearing.
1: Tudjátok, hogyha ilyen radikális emberek leszünk, akkor ahogy Franz mondta ma délelőtt, olyan hallásunk lesz, hogy nagyon pontosan fogunk hallani.
0: And that acute hearing is going to be just the small whisper, a quiet voice.
1: És ez egy halk hang lesz, amit hallunk, egy suttogás.
0: You're not going to hear that unless you've got a quiet spirit.
1: De csak akkor hallhatjuk meg, hogy csendben van a szellemünk.
0: Come on, you've got to develop a quiet spirit.
1: Ki kell, hogy fejlődjön bennetek a csendes szellem.
0: Now, what is a quiet spirit?
1: Milyen a csendes szellem?
0: Where there is no conflict and warfare inside.
1: Amikor bennetek nincsen konfliktus, nincsen harc.
0: Come on, where your spirit is at rest, it's
1: amikor
0: rejoicing, it's at peace.
1: Amikor a szellemetek nyugodt, pihen, békességben van és újjong.
0: A quiet spirit will hear the quiet whispers from the Spirit of God.
1: A csendes szellem meghallja Isten szelleminek a csendes suttogását.
0: Cultivate a quiet spirit. A gentle and a quiet spirit is precious in my sight, says the Lord.
1: Ápoljátok a gyengéd és lágy és halk szellemet, mert ez drága az Úr szemében, azt mondja.
0: You know, it's something that we have to work at, and we need to look upon that quiet spirit as the foundation, preparation ground from which the Spirit of the Lord can speak to us.
1: Úgy kell tekintenünk ezt a csendes szellemet, mint ami az alapja annak, hogy Isten szelleme tudjon hozzánk szólni.
0: Part of the preparation for all prophetic people, and I would say all revelation gifts, is that we are those who seek an intimate relationship with the Lord.
1: Minden profétai ember felkészítéséhez és minden kijelentési ajándékokat kapó ember felkészítéséhez hozzátartozik az, hogy kialakultsunk egy olyan belső kapcsolatot.
0: We'll find ourselves turning to the Psalms again and again.
1: Az Urat meg tudjuk hallani. Újra és újra
0: Zsoltárhoz.
1: A 27. Zsoltárhoz.
0: One thing I've desired of the Lord, and that I will seek.
1: Egy dologra vágyom az Úrtól, és ezt keresem.
0: That I may dwell in His house, the house of the Lord, all the days of my life.
1: Hogy lakassam az Úr házában életemnek minden idejében.
0: Just to behold the beauty of the Lord.
1: Hogy nézhessem az Úr szépségét.
0: Oh God, just to behold the beauty of the Lord.
1: Ó Istenem, csak hogy szemlélhessük az Úr szépségét.
0: I tell you, you have to come to a place where that's really and truly the depths of your deepest desire is to behold the beauty of the Lord.
1: Mondom nektek, hogy el kell odáig jutnotok, amikor az a legmélyebb vágyatok, hogy az Úr szépségét szemlélhessétek.
0: About 4 weeks ago in our prayer center.
1: Körülbelül 4 héttel ezelőtt az imaközpontunkban.
0: There was a young man there that evening, and he spent most of the night on the floor.
1: Azon az estén, és az estének a nagy részét a padlón töltötte.
0: And he was just in another place.
1: Egyszerűen máshol volt.
0: And when the following day, when he was telling me what had been happening,
1: és amikor másnap elmondta nekem, hogy mi történt vele,
0: he couldn't speak without crying.
1: Nem tudott sírás nélkül beszélni.
0: He said, I was taken into the beauty realm of the Lord.
1: Azt mondta, hogy elvitettem az Úr szépségének a világába.
0: And he started trying to describe this beauty realm of the Lord.
1: Elkezdte leírni előttem, hogy milyen az Úr szépséges
0: világa. The sheer wonderment and loveliness and the absolute beauty of our Lord Jesus Christ.
1: Ami Úr Jézus Krisztusunk abszolút szépsége, csodálatossága, nagyszerűsége.
0: There's a realm we need to enter into.
1: Ez egy olyan világ, amiben be kell lépnünk.
0: And I want your spirit to open up to this.
1: És azt akarjuk, hogy a szellemünk kinyíljon e felé.
0: Look at the psalmist.
1: Nézzétek meg a zsoltárost.
0: All he wants to do is to spend his time in that place.
1: Ő csak ott akarja tölteni az idejét.
0: I just want to see the beauty of the Lord.
1: Én csak az Úr szépségét akarom látni.
0: All the days of my life to inquire in his temple.
1: Életem minden napján az ő templomában akarok gyönyörködni és kutakodni. Mondom nektek,
0: there's nothing more satisfying.
1: Nincs ennél megelégítőbb dolog.
0: Nothing more satisfying.
1: Nincs ennél megelégítőbb
0: dolog. Nothing more empowering.
1: Nincs semmi, ami erősebbé tehetne
0: minket. Just to behold the beauty of God.
1: Csak amikor szemléljük Isten szépségét.
0: It empowers us.
1: Ez erőt ad nekünk.
0: It causes His word to be alive in us.
1: Ettől az ő szava megelevenedik bennünk.
0: It stirs the deepest love in us for Him.
1: És felkavarja bennünk az iránta való legmélyebb
0: szeretet. And if we love God, we'll love our neighbor.
1: Szeretjük Istent, akkor a fele barátunkat is szeretjük.
0: We will love one another with that pure and perfect love.
1: És tiszta és tökéletes szeretettel fogjuk szeretni.
0: Because we just lived in that place.
1: Mert egyszerűen ott élünk ezen a helyen.
0: I tell you, intimacy with God is a key factor in coming into this place where we can truly be those who have revelation.
1: Hogy az Istennel való bensőséges kapcsolat alapkövetelmény ahhoz, hogy el tudjunk jutni odáig, olyan szintre, ahol kijelentéseket kapunk.
0: You know that Psalm 24.
1: Tudjátok, a 24. Zsoltár.
0: It says,
1: azt mondja,
0: in verse 4.
1: Negyedik versben.
0: Verse 3. Who may ascend to the hill of the Lord? Who may stand in that holy place?
1: He who has clean hands and a pure heart. Az ártatlan kezű és tiszta szívű.
0: This is what will happen to you when you begin to enter into that beauty realm.
1: Ez történik veletek, amikor beléptek a szépségnek ebbe a világába.
0: Everything that's unclean and everything that is tainted with this world becomes such a hated thing within you.
1: Minden, ami tisztátalan bennetek, vagy amit megszennyezett ez a világ, annyira gyűlölté válik bennetek. Ti fogjátok gyűlölni.
0: It draws the depths of your love.
1: Hiszen a szereteteteknek a mélységét ez.
0: Come back to Psalm 27.
1: Menjünk vissza a 27.
0: And let's look at verse 8.
1: Nézzük meg a 8. verset.
0: Lord, when you said, seek my face, my heart said to you, your face amikor Lord, azt mondod, I hogy keresétek
1: az én arcomat,
0: do not hide your face from me.
1: Helyettet mondja a szívem az én orcádat, keresétek. A te orcádat keresem, ó Uram, ne rejtsd el orcádat előlem.
0: Is that the hunger of your heart?
1: Erre éhezik a szíved?
0: Oh God, I seek your face.
1: Ó Istenem, a te arcodat keresem.
0: You know, this afternoon I want you to come to that place.
1: Ma délután szeretném, ha eljutnátok idáig.
0: I want you to hunger and thirst for him.
1: Azt akarom, hogy ráéhezzetek és szomjazzatok.
0: I want you to desire to see into that beauty realm of God.
1: Azt akarom, hogy akarjátok látni Isten szépségének a világát.
0: I want you to be captured with his love in such
1: a way
0: that you cannot forsake that secret place.
1: Teljesen rabul ejtsen titeket az ő szépsége, és ilyen módon akarjátok ott lenni a belső kamrában.
0: You don't have to be told, come on, it's time for prayer.
1: Nem kell, hogy akkor azt mondják nektek, hogy gyere, mert itt az ima ideje.
0: No, your heart is just constantly pouring out
1: nem,
0: in love and adoration and prayer.
1: Ből állandóan ömlik majd a csodálatos imádás, a szeretet és az ima.
0: There's continuous worship in your heart. You want to sing a song to him day in and day out.
1: És állandóan csak Istent akarod keresni és őben gyönyörködni.
0: Even if you haven't got any other words, you'll be saying hallelujah, Lord, hallelujah.
1: Szinte nem is tudsz mást mondogatni, mint hogy hallelujah, Uram, hallelujah.
0: I believe God is bringing us to this place.
1: Hiszem, hogy Isten ide akar eljutatni.
0: Because you know, in the days that lay ahead.
1: Mert tudjátok, az előttünk levő napokban.
0: We're gonna have to be strong.
1: Erősnek kell majd lennünk.
0: And as we behold him, we find our strength.
1: És ahogy őt szemléljük, megtaláljuk az erőnket.
0: As we love him, we will find the strength of the Lord coming into us.
1: Ahogy szeretjük őt, azt találjuk, hogy az Úr ereje belénk költözik.
0: As we joy in him, we will be strong.
1: Örvendezünk, erősek leszünk.
0: And we all have to be strong for these days.
1: És erőseknek kell lennünk majd ezekben a napokban.
0: And our strength is found in that tabernacle.
1: Dávid is ezt találta a sátrában.
0: I will seek him with my whole heart.
1: Hogy teljes szívemmel keresem őt.
0: I will seek him all day.
1: Egész nap őt keresem.
0: I will seek him in the night hours.
1: Őt keresem az éjjeli órákban.
0: I will seek you, my God.
1: Téged kereslek, Istenem.
0: I will seek your face.
1: A te arcodat keresem.
0: Your face I need, Lord.
1: Uram, a te arcodra van szükségem.
0: Now what is his face?
1: Mi az ő arca?
0: The same word is countenance.
1: Az orca, Héberben ugyanez a szó, az orcája.
0: It's his countenance.
1: Az Úr orcája.
0: It's the shining forth of his presence.
1: Az ő jelenlétének a sugárzó ereje.
0: Oh my God, I seek your face.
1: Ó Istenem, a te arcodat keresem.
0: The shining forth of your presence.
1: A te jelenlétednek a ragyogása.
0: Without it I cannot live.
1: Anélkül nem élhetek.
0: Hallelujah. We have to be those who love that intimate place.
1: Olyanoknak kell lennünk, akik szeretik ezt a bensőséges helyet.
0: We're devoted to him.
1: És akik odaszánták magukat neki.
0: We're devoted as a lover.
1: Szerelmesként odaszántuk
0: magunkat. We're devoted
1: magukat.
0: As a friend.
1: Barátként odaszántak vagyunk az Úrnak.
0: There's one more scripture.
1: Még egy bibliai hely van.
0: Psalm 31.
1: A 31. Zsoltár.
0: And verse
1: 19. 19. vers.
0: Oh, how great is your goodness, which you've laid up for those who fear you, which you have prepared for those who trust in you, in the presence of the sons of men.
1: A téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókkal az emberek fiai előtt.
0: You will hide them in the secret place of your presence.
1: Elrejted őket a te orcádnak rejtekében.
0: From the plots of man.
1: Az emberek zendülése és tervei elől.
0: What a place to be hidden.
1: Micsoda hely, ahol elrejtőzhetünk. Micsoda hely.
0: And I'm sure some of you, your mind has gone to Psalm 91.
1: Hogy néhányatok már el is gondolt oda a 91. Zsoltárhoz.
0: What a place to be hidden.
1: Micsoda hely, ahol elrejtőzhetünk.
0: Under the shelter of his wings.
1: Az ő szárnyának az árnyékában.
0: In his shadow.
1: Az ő árnyékában.
0: In his fortress.
1: Az ő erődjében.
0: Protected and cared for.
1: Ahol védelmünk van és gondoskodik rólunk.
0: And he does this for those who are his lovers.
1: És ezt ő megteszi az ő szerelmeseiért.
0: Do you know he wants you for his lover and he wants you for his friend.
1: Tudjátok, szerelmeseinek és barátainak akar.
0: He wants you to be only satisfied with him.
1: Azt akarja, hogy csak vele elégedjetek meg.
0: He wants you to constantly walk with him.
1: Azt akarja, hogy állandóan vele járjatok.
0: And that's the way he prepares those whom he shares his secrets.
1: És ő így készíti fel azokat, akikkel megosztja a titkait.
0: Come on, you don't share your secrets casually.
1: Hiszen ti se csak úgy felszínesen mesélitek a titkaitokról.
0: And nor does the Lord.
1: Tudjátok, ez az Úr.
0: He's looking for those who sought him out and want his presence with them. He will share his secrets.
1: Azokat keresi, azokra néz, akik keresik őt, és akik odaadták magukat neki, mert velük osztja meg a titkait.
0: We saturate ourselves in the word of God.
1: Amikor magunkat átitatjuk Isten szavában.
0: And through the word of God and in the presence of the Lord, we have great revelations.
1: És Isten szaván keresztül az Úr jelenlétében nagy kijelentéseket kapunk.
0: You know, there are certain things which I'm going to finish with that are hindrances to receiving revelation.
1: Amelyek akadályozzák azt, hogy kijelentéseket kapjunk.
0: You know, if we don't have that secret, that time in the secret place.
1: Tudjátok, hogyha nem élünk ott a belső kamrában, nincsen
0: ilyen időnk. If we don't have quality time with the Holy Spirit.
1: Minőségi időt a Szent Szellemmel.
0: We will not receive revelations.
1: Akkor nem kapunk kijelentéseket.
0: If we allow sin to be in our hearts, we will not receive revelations.
1: Hogyha engedjük, hogy bűn legyen a szívünkben, akkor nem kapunk kijelentéseket.
0: If we're trusting in ourselves and in our own flesh, or our own abilities, or our own future, or our own past successes.
1: A képességeinkben, a saját jövőnkben, vagy a saját múltbeli sikereinkben bízunk.
0: I tell you, there's not going to be any revelation if we are looking to ourselves in any form.
1: Nem kapunk kijelentést, hogyha bármilyen módon is önmagunkra nézünk.
0: And we know this.
1: És ezt tudjuk.
0: We know that there are churches everywhere which go through motions of spirituality, but they have no revelation.
1: A cselekedeteit, de nem nincsenek kijelentéseik.
0: Nobody is living in the presence.
1: Senki sem él Isten jelenlétében köztük.
0: Even God in the Old Testament, he appointed his priests to live in his presence.
1: Isten még az Ószövetségben is kijelölte a papjait, akiknek az ő jelenlétében kellett élni.
0: He separated them from the people. He gave them time. He gave them money. He gave them food. But he said, stay in my presence.
1: És adott nekik ennivalót, ellátta őket, de azt mondta, hogy maradjatok a jelenlétemben.
0: And we are those priests.
1: Mi vagyunk ezek a papok.
0: And we're called to be in his presence.
1: Arra hívott el minket az Úr, hogy az ő jelenlétében legyünk.
0: We're called to be so devoted to him.
1: És hogy annyira odaszánjuk magunkat neki.
0: You know another thing which will prevent you from ever receiving any revelation is the desire to perform.
1: Hogy bármikor is kapjatok valami kijelentést, az, hogyha a teljesítési vágy van bennetek, elő akarjátok adni magatokat.
0: You know what I mean?
1: Tudjátok, mire
0: gondolok? I've got to be the best.
1: Nekem kell a legjobbnak lennem.
0: I've got to make an impression.
1: Jó benyomást kell tennem.
0: You know the desire just to perform, do something
1: amikor
0: good.
1: Csak valami jót akartok csinálni, jól akarjátok előadni magatokat.
0: I want everybody to follow me.
1: Azt akarom, hogy mindenki engem követ.
0: I want everybody to know that I'm the one who's got the main revelation.
1: Én vagyok az, aki megkaptam a legfőbb kijelentést.
0: You know, these attitudes will be attitudes which will keep you out from the best things of God.
1: Távol tartalak titeket a legjobbtól, amit Isten akar adni.
0: If we fail to discipline ourselves.
1: Hogyha nem fegyelmezzük meg magunkat.
0: Discipline in the flesh is essential if you want revelation.
1: Létfontosságú a test meg fegyelmezése, hogyha kijelentést akartok kapni.
0: You know, if you read the Bible, you recognize that God trained his special servants very carefully.
1: Hogyha a Bibliát olvasnátok, rájöttök, hogy Isten az ő különleges szolgáit nagyon különleges módon
0: képezte ki.
1: És mi a mai napon szintén az ő különleges szolgái vagyunk.
0: And I believe he's got his hands upon us to train us very specially.
1: Nagyon speciális módon kiképezzen minket.
0: He took Moses to the backside of the desert for all those years, and he took Paul into the desert for those years. He gave them special treatment.
1: Mózes is több évre elvitte a puszta hátsó végébe, és Pált is több évre elvitte a pusztába. Különlegesen kezelte őket.
0: God is still doing that today.
1: Isten még ma is ezt tesz.
0: You are special to him.
1: Különlegesek vagytok a számára.
0: You're precious to him.
1: Értékesek vagytok.
0: He looks at you as God's answer for your circumstances, your situation.
1: Mindenkik az ő válasza vagytok a ti körülményeitekre és helyzetetekre.
0: He's got a plan to prepare you to be effective in your place.
1: Hogy felkészítiteket arra, hogy hatékonyak legyetek ott, ahol vagytok.
0: And that is revealed in the secret place.
1: És ezt a titk belső kamrában tudja kijelenteni nektek.
0: You know,
1: tudjátok,
0: the prophets in the past,
1: a múltbeli proféták,
0: sometimes were not very perfect.
1: Néha nem voltak túl tökéletesek.
0: Remember Moses?
1: Emlékezzetek Mózesre.
0: And he lost his temper.
1: Aki szintén elvesztette a türelmét.
0: Remember he was harsh and he was angry with the people of God.
1: Szigetemény volt és haragudott Isten
0: népére.
1: És Isten meg is tiltotta neki, hogy belépjen az ígéret földjére.
0: And you remember Elijah?
1: Emlékezzetek Illésre.
0: And he got so discouraged.
1: Aki annyira elcsüggett.
0: And you see, so the
1: tudjátok,
0: the way of the prophet can be not very pleasant.
1: Lehet, hogy nem túl kellemes a proféta útja.
0: He may have a personality which is very discouraged,
1: lehet,
0: very depressed.
1: Vagy nagyon nyomott, depressziós a személyisége akár.
0: Very negative.
1: Nagyon negatív lehet.
0: Very angry at times.
1: Vagy lehet,
0: or irritated.
1: Nagyon haragos. Lehet, hogy nagyon fölbosszankodik.
0: But God doesn't accommodate our attitudes and personality. He's there to change us.
1: Nem fogja eltűrni csak úgy a hozzáállásainkat és a viselkedésünket, meg akar változtatni.
0: No excuses for us.
1: Nincsenek mentségeink és kifogásaink.
0: And you know, there's many pictures in the scriptures of the ways in which the prophets failed.
1: Hogy a proféták hogyan vallottak kudarcot.
0: And I think of Gehazi, the servant of Elisha.
1: Elizeus szolgájára.
0: And when Naaman had been healed and Elisha said, "No, I don't need any gift. No, I don't want any money. I don't want anything from you." And so Naaman went on his way.
1: Tőled sem pénzt, sem ajándékokat, semmit nem akarok tőled, és ezért Naaman elindult hazafelé.
0: But Gehazi saw opportunity.
1: De Gehazi meglátta ebből a lehetőséget.
0: Oh, I'll chase after him and I'll just tell him a little story.
1: És mondok egy kis történetet neki.
0: And he says to Naaman, "Oh,
1: Naaman,
0: some servants have come to my master. We just need something to put before them and just a few nice garments." And so Naaman gives him gold and clothing.
1: Az én mesteremhez, Elizeushoz, és most ha kéne valamit eléjük tennünk valami ennivalót, és azért Naaman pénzt és ruházatokat ad Elizeus Géházinak.
0: What was the problem?
1: Mi volt ezzel a gond?
0: Covetousness.
1: A kapzsiság.
0: There was greed in his heart.
1: Géházi szívében
0: kapzsiság. And so he saw opportunity through ministry.
1: A szolgálaton keresztül adódó lehetőséget.
0: And you know that would defeat
1: tudjátok,
0: us.
1: Ez vereségbe taszít minket.
0: If we're looking at ministry as an opportunity for gain.
1: A szolgálatot a nyereség lehetőségének tekintjük.
0: Let us be cleansed from all those attitudes.
1: Tisztuljunk meg mindezektől a hozzáállásoktól.
0: What did Elisha say to him? To
1: Gehazi? Mit mondott Gehazinak utána?
0: Gehazi, I saw you.
1: Láttalak téged.
0: In the spirit he saw him.
1: Szellemben látta őt.
0: God sees in the spirit.
1: Isten is lát szellemben.
0: He sees our attitudes of our hearts.
1: Látja,
0: he sees our motives.
1: Látja az indítékainkat.
0: And I want to say to you, precious ones, right now.
1: És azt akarom mondani nektek most, drágáim.
0: Those personality defects within us.
1: Hogy bennünk levő személyiségi hibák.
0: Those sins which would cause us to make shipwreck even of our wonderful ministry.
1: Akár csodálatos szolgálat keretében is hajótörésre tudnának minket taszítani.
0: They can all be dealt with if we
1: will
0: come into that secret place.
1: Hogyha eljutunk a titkos helyre.
0: Oh, if we would expose ourselves to the searching eyes of the living God.
1: Bárcsak kitennénk magunkat a mi élő Istenünk kutató szemeinek tekintetének.
0: And in that place, let those piercing, burning eyes of fire cleanse us.
1: És az ilyen helyzetben azok a szúrós, átható és tüzes szemek, hogy tisztítsanak meg.
0: I believe in these days that God is raising up not just a few prophets, but a prophetic people who are going to pull down powers of darkness in ways that have never been seen before.
1: Akik erődítményeket fognak ledönteni, és olyan erőket, amilyennek nem láttunk ezelőtt, olyan erőt fognak megmutatni.
0: But today we're being formed.
1: De ma kialakulnak
0: ezek. I've got this picture before me of an anvil and a hammer, and I see the metal being hit out.
1: His
0: red hot is being hit out, and he's being shaped in a vessel worthy of the master's use.
1: Ami mutat egy ülőt, egy kalapácsot és azt a tűzben felhevített fémdarabot, amiből a mester használatára alkalmas edény alakul a kalapács.
0: And I want to ask you this afternoon.
1: És arra kérlek titeket ma délután.
0: To seek his face.
1: Keressétek az ő arcát.
0: Seek his presence.
1: Keressétek az ő jelenlétét.
0: Come into that place where he can hammer you out into the right shape.
1: A megfelelő alakúra tud kalapálni titeket.
0: And he can make of you a vessel fit for his use.
1: Az ő használatára alkalmas edény tud belületek.
0: Come on, let's stand up in his presence.
1: Álljunk fel az ő jelenlétében.
0: Oh God.
1: Ó Istenünk.
0: Oh Father.
1: Jó Atyám.
0: Father God, right
1: Atyám,
0: now.
1: Most.
0: As we stand here in your presence.
1: Ahogy itt a jelenlétedben állunk.
0: We know that your eyes see
1: tudjuk,
0: us
1: hogy a ti szemeid maradéktalanul látnak minket.
0: Examine our hearts, Lord.
1: Uram, vizsgáld meg a szívünket.
0: Examine every heart.
1: Minden szívet vizsgálj meg, Uram.
0: And Lord, we ask you,
1: és Uram, arra kérünk,
0: mercy,
1: hogy a te irgalmadban
0: vonj
1: minket, vonj minket magadhoz.
0: Oh Lord, we seek your face.
1: Ó Uram, a te arcodat keressük.
0: We seek you, Lord God.
1: Téged keressünk, Urunk Istenünk.
0: We desire your presence.
1: A te jelenlétedre vágyunk.
0: Lord, open our eyes to your sheer beauty.
1: Uram, nyisd meg a szemünket, hogy meglássuk a te merő szépségedet.
0: Lord, we don't ask for power.
1: Uram,
0: we don't ask for anything.
1: Nem kérünk
0: semmit.
1: We want
0: to know you.
1: Csak ismerni akarunk téged.
0: Lord, that we might know you.
1: Uram, hogy ismerhessünk téged.
0: Open our eyes to see.
1: Nyisd ki a szemünket, hogy lássunk.
0: Open our spirits to receive, Lord.
1: Nyisd meg a szellemünket, hogy tudjunk kapni tőled, Uram.
0: Oh God,
1: ó Istenem,
0: touch the will within us.
1: Érintsd meg az akaratunkat.
0: That we will pour everything out.
1: Hogy mindent kiöntsünk magunkból.
0: And give you an open way.
1: És egy nyílt utat adjunk neked.
0: Father, let the highway of holiness go through our hearts.
1: Atyám, a szívünkön hagyj vezessen át a szentség ország útja.
0: Lord,
1: Uram,
0: visit your tabernacle.
1: Látogass meg a te sátradat.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszt műsorán.

Igenis tartható tisztán a szíved, úgyhogy amit ő mond, mind elhiszed. Távol tartod magad a gonosztól, így nem kell attól

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Nemes Pál pénzügyek című tanítását hallhatjuk.
4: Éjjel elolvastam azt a házi feladatot, amit annak idején a Prepper School-ba írtam, ezután a modul után. Ugye akkor egy hétvégén volt a négy oszlopról szó, a Békességháza négy oszlopáról szó, és ezért a házi feladatban is csak a negyed része volt, ami erről szólt, de nagyon érdekes volt, és tanulságos volt. Ez 2007-ben volt, és 2007-ben a gyülekezetünk hetedik éves volt. És amiket ott leírtam, igazságokat, tanulságokat, kijelentéseket, amit megértettem ezen tanításokból, és amit a gyakorlatba is beraktam, majd bele igyekszem fűzni. De nagyon tanulságos és nagyon megszívlelendő, és most, hogy újból elolvastam néhány év után, négy év után, számomra is bátorító volt. Először is azt gondolom, és azt hiszem, hogy amikor erről a területről beszélünk, minden egyes otthonnak, családnak, minden egyes gyülekezetnek, minden egyes országnak, népnek, ahogy szoktuk volt mondani, van egyfajta kultúrája a gazdasági területen is, mint ahogy Isten királyságának is. Általában, amikor ezen a területen tanításokat hallunk, akkor többnyire más gazdasági berendezkedésben, más kultúrákban élő, vagy mozgó, vagy fölnövelkedett emberektől hallunk tanításokat. De ugye Darko is elmondta, hogy már jó néhány éve ő is egy olyan berendezkedésű országba, vagy hát nem olyan jó néhány, de 3-2 másfél éve, ott van Szlovéniában, ahol előtte másfajta gondolkozásmód volt, és hát nálunk is ezen a helyen elvileg 22 éve rendszerváltás volt, de ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az elmékbe, a folyamatokba, a struktúrákba, a társadalomba megváltozott egy csomó dolog, és úgy hiszem, hogy egy csomó olyan berögzült metódusból, folyamatból, gondolkozásmódból, asszociációs pálya rendszerekből. Először is, engedjétek meg, hogy ezt így fogalmazzam, nem muszáj ezzel egyetérteni. Úgy hiszem, hogy meg kell térni. Mert változásra van szükség abba, hogy utána Isten valami újat tudjon létrehozni, elkezdeni. Bizonyos dolgokat meg kell bánnunk. Lehet, hogy nem én találtam ki azt a metódust, azt a rendszert, amiben élünk, de egy teljesen rossz és teljesen ördögi rendszerben élünk. És amikor ezt meglátjuk, tehát például nagyon egyszerű dolog, tehát a Darko elmondta ezt, hogy beraksz X összeget havonta, milyen fantasztikus összeggé alakul. Itt az elmúlt 20 évben átéltük mi azt, akármennyit raksz be, hoztak már olyan törvényt, hogy húztak egy limitet, és ha azon fölül volt bármennyi pénzed, azt elvesztetted. Kész. Ilyen törvény. Azóta kétszer hozták már olyan törvényt az ebbe az évbe is, bármennyi pénzed volt, egyszerűen adóba elvitték a hozamot. Gyakorlati példa, X testvér, 5000 dollárja ben volt hány évvel ezelőtt, néhány évvel ezelőtt a bankba, 2 évre rá, azaz 5000 dollár már nem ért csak 4000 valahány százat. Persze, hogy van kamat meg minden, de sokkal több volt az adó meg ez meg az. Máshogy működnek. És bizonyos dolgokat meg kell bánnunk, nem azért, mert ezt feltétlen én találtam ki, vagy te találtad ki, hanem van egy olyan metódus, egy olyan rendszer, amiben élünk, ami abnormális. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik. A másik dolog pedig az, hogy vannak olyan törvényszerűségek, amiket meg kell ismernünk, de mégis a legfontosabb az, hogy föl kell építenünk a hitet rá. Mert kell hit minden egyes személyes döntéshez, hogy az hitből valósuljon meg. Az egyik, amit a Dárkó is említett a Máté 6.21-ben, az a Biblia vers, emlékeztek a hegyi beszédbe, Jézus azt mondja, hogy ahol van a kincsed, ott van a szíved is. Az a helyzet, hogy nem azért hordom a inkzsebembe a pénzemet, mert hogy itt van a... Tehát nekem a bukszámban nincs pénz. De nem azért hordom itt, mert hogy itt van a szívem, hanem hogy kéznél legyen. A zsebembe, a fal zsebembe nem hordom, mert mikor hordtam, akkor idő után, hogy szétülöm, szétment a papírpénz. És úgyhogy én itt szoktam hordani, ami éppen van cash, úgy kéznél. De a lényegén úgy hiszem, hogy a szívem a legfontosabb, ami már elhangzott többször, de azt hiszem, hogy nem elég sokszor hangsúlyozni, hogy a viszonyulások, amikről szó van, amiket tanulunk, igazából a szívnek a hozzáállása. Bármilyen viszonyulás, amit tanulunk, 1 pont, 5 pont, 10 pont, mindegyiknél a legfontosabb és a lényeges, hogy a szívem hogyan áll ehhez az egészhez. Családunkból, családjainkból, a kultúránkból, a társadalomból is egy csomó képet szedtünk össze. És az nagyon komolyan meghatároz. És ezeket is össze kell szedni, nem csak az ország, a társadalom, a kultúra, hanem bizony össze kell szednünk a családunkba összeszedett képeket is, melyek azok a pozitív, vagy melyek azok a negatív minták, amiket összeszedtünk, és azokkal is el kell számolni, vagy le kell számolni, megoldást kell találni, és úgy hiszem, hogy mint ahogy Isten királyságában a legtöbb dologra a megváltás hozott egy teljes megoldást, Jézus Krisztus vére hozott erre is megoldást. Vannak dolgok, amiket meg kell bánni, különben nem tud ki kopni az életemből. Nem helyettesítődik automatikusan Isten királyságának a pozitív és jó értékrendje és működési elve az életembe, csak hogyha tudatosan ráállok és elkezdem azt kidolgozni. Nem fog attól jól működni az anyagi terület az életemben, hogyha meghallgatok egy szemináriumot, vagy sok tanítást is, hanem szisztematikusan el kell kezdenem végigdrágni, hogy mik azok a rossz, negatív képek, amiket ki kell írtanom, mint a gazt. Tudjátok, van ez a tarack. Az olyan, hogy vagy mint az ecetfa. Az nem úgy van, hogy most kihúzod, és akkor vége van, hanem újból, és újból, és újból. Úgyhogy nagyon sokszor mélyre kell ásni, és a legutolsó gyökereket is ki kell tépni. És az anyagi dolgainknak a megváltozásához is úgy hiszem, hogy ez szükséges. A másik dolog, ami hiszem azt, hogy ezen a területen, hogy változás álljon be, szintén a mennyei atyáról való kijelentés, a vele való közösség, a vele való kapcsolat, a róla alkotott képem fogja talán leginkább meghatározni a pályámat, a sorsomat. A Máté evangélium 7.11-es versében, vagy akár a Lukács evangéliumában is nézhetnénk. Jézus ott elmondja a különböző példázatokat, és ott a hegyi beszéd, vagyis a királyság alapjainak, alapelveinek a levettetése közben, levetése, megvetése közben elmondja, hogy hogy ha mi gonosz létünkre tudunk a mi fiainknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a mi mennyei atyánk jó dolgokat azoknak, akik tőle kérik. Ebbe az egész képbe valami van, sok minden van, tudom, lehet erről beszélni, de az, hogy a menny királyságában, Isten királyságában az alapelvek mindig Istenből, az ő személyéből fakadnak. És ezek a versek is arról beszélnek, hogy egyszerűen ő jó. Hogy van-e olyan képem, amit nem olvastam, nem pusztán egy énekbe hallottam, Isten jó, nagyon jó, stb. Vagy különböző tanításokban, hogy elsajátítottam, biblia verseket megtanultam, hanem van egy olyan biztos kijelentés, ami beégett a szívembe, hogy minden körülmények között meg vagyok arról győződve, nem tud senki és semmi elbizonytalanítani afelől, hogy jó. És ha én oda megyek hozzá, mint az ő gyermeke, ő jót fog nekem adni. Ez meggyőződésem, hogy alapvető ahhoz, hogy ez az egész terület a helyére kerüljön mindegyikünk életébe. Voltak a hozzáállásokról is szó. Egy területről még hadd beszéljek, mielőtt a személyes dolgokról is tovább mennék. A pénznek a szeretete. A pénzhez való többféle hozzáállása. 2 Mózes 18-ban emlékeztek, amikor Mózes apósa Jetró látta, hogy hogyan hozza a döntéseket, hogyan bíráskodik Mózes. Az egész nép, aki ment hozzá, az egész nap állt, Mózes ült, olvasta a törvényt, és akkor törvényt igazságot tett. És akkor vége volt, Mózes jó kifáradt még ülve is, persze a nép is jó kifáradt, mert végigálltak. És akkor ugye Jetró is megkérdezte, hogy te Mózes ezt nem jól csinálod, tehát te egyrészt ülsz, a többiek állnak végig, kifárasztod a népedet, meg közben te is kifáradsz, mert annyi ügy van rajtad, meg szakad rád, nem jó, és akkor választotok férfiakat. És az egyik ismérve az volt, akik gyűlölik a haszonlesést. Olyan embereket kellett berakni vezetőknek, akik gyűlölik a haszonlesést. Az gyakorlatilag az, aki állandóan az egész terület a helyére kerüljön mindegyikünk életébe. Voltak a hozzáállásokról is szó. Egy területről még hadd beszéljek, mielőtt a személyes dolgokról is tovább mennék. A pénznek a szeretete. A pénzhez való többféle hozzáállása. 2 Mózes 18-ban emlékeztek, amikor Mózes apósa Jetró látta, hogy hogyan hozza a döntéseket, hogyan bíráskodik Mózes. Az egész nép, aki ment hozzá, az egész nap állt, Mózes ült, olvasta a törvényt, és akkor törvényt igazságot tett. És akkor vége volt, Mózes jó kifáradt még ülve is, persze a nép is jó kifáradt, mert végigálltak. És akkor ugye Jetró is megkérdezte, hogy te Mózes ezt nem jól csinálod, tehát te egyrészt ülsz, a többiek állnak végig, kifárasztod a népedet, meg közben te is kifáradsz, mert annyi ügy van rajtad, meg szakad rád. Nem jó, és akkor választotok férfiakat. És az egyik ismérve az volt, akik gyűlölik a haszonlesést. Olyan embereket kellett berakni vezetőknek, akik gyűlölik a haszonlesést. Az gyakorlatilag az, aki állandóan

az egész nap állt, Mózes ült, olvasta a törvényt, és akkor törvényt igazságot tett. És akkor vége volt, Mózes jó kifáradt még ülve is, persze a nép is jó kifáradt, mert végigálltak. És akkor ugye Jetró is megkérdezte, hogy te Mózes ezt nem jól csinálod, tehát te egyrészt ülsz, a többiek állnak végig, kifárasztod a népedet, meg közben te is kifáraszt, mert annyi ügy van rajtad, meg szakad rád, nem jó, és akkor választotok férfiakat. És az egyik ismérve az volt, akik gyűlölik a haszonlesést. Olyan embereket kellett berakni vezetőknek, akik gyűlölik a haszonlesést. Az gyakorlatilag az, aki állandóan a pénz után sóvárog, és ezek az emberek csak olyanok lehettek, Isten népe között olyanok lehettek, vezetők, felelősséget, hordozók, akik szabadok lettek, szabadok voltak a pénznek a kontrollja alól. A Lukács evangélium 12. fejezetében van, a 15-ös versben az, hogy vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, vagy telhetetlenségtől, mert nem a pénzben, nem a vagyonban való bővölködéstől függ az embernek az élete. Amikor anyagiakról beszélünk, ugye nyilván azért beszélünk róla, hogy elérjük azt, hogy valóban Isten tudjon az ő tervei szerint bennünket használni, hogy sáfárok legyünk, és egyre többet tudjon ránk bízni, nem azért föltétlenül, hogy egyre magasabb életszínvonalon éljünk, hanem azért, hogy egyre többek életébe be tudja vinni az ő királyságának, királyi uralmának az igazságai, törvényszerűségeit, és egyre több ember ki tudjon jönni olyan békjókból, megkötözöttségekből, előítéletekből, és meglopottságokból, nyomorúságokból, amibe az ördög belevitte különböző okok miatt. Azt mondja, hogy itt elmondja, hogy először is a szívben hogyan történik ez a váltás. Ez könnyű elmondani, de amikor látja az ember, hogy mondjuk a fiatalok elkezdik az önálló pályát. Jegyesek elkezdenek jegyességben élni. Összeházasodnak a fiatalok. És ott van a lakás megoldás, ott van a munkahely keresési problémák, a családalapítási gondok, stb. Hogy mindezek között a szív mire irányul? Vajon a terhekre, a megoldandó problémákra, a gondokra kezd el figyelni jobban az ember, vagy pedig a szív ugyanúgy rátámaszkodik, sőt egyre inkább a növekvő, vagy a növekvő felelősségek és kiadások láttán és ismerete láttán még inkább rátámaszkodok az Úrra, és elkezdek még inkább benne bízni. Ez egy kulcs dolog, hogy a szívemet a felelősségek, a terhek közepette merre irányítom és mire fókuszálom. Jézus általában, amikor beszélt a példázataiba, gondoljatok csak a gazdag ifjú, add el mindenedet. Itt nem arról van szó, hogy most menj el, add el mindenedet, hanem a szívem hova irányul, szívem mire irányul. Kész vagyok-e ezt az egészet is a saját kezemből a gyeplőt kiadni és Isten kezébe belerakni. Ez nem azt jelenti, hogy utána én nem foglalkozom vele, hanem ennek a terhét ráteszem az Úrra, elkezdem hittel és engedelmességgel az ő szellemi törvényszerűségei szerint élni az életemet, és teljesen elhiszem azt, hogy olyan lesz a jövőm, amit ő megígért. Teljesen függetlenül attól, hogy milyenek a törvények, milyen az adózási viszonyok, milyenek a gazdasági körülmények, milyen társadalmi, törvényi, politikai közegbe élek, ettől teljesen függetlenül elhiszem, hogy Isten képes az ő törvényeit az én életembe is tökéletesen beteljesíteni, és minden ígéretét meg is fogja teljesíteni. A Timóteushoz írt levélbe az 1 Timóteus 6, a 9-es, 10-es verset olvasom csak először föl. A Darko beszélt, amikor ott a három ristermerőről volt szó, ugye az irítség
A másik

0: Mikra való figyelés, hogy neked mennyi van, neki miért annyia van. Az elmúlt 20 évben, vagy 22 évben is, ha megnéztétek, és a társadalomban most Magyarországon óriási különbségek lettek. Nagyon polarizálódott a társadalom minden szempontból. Ideológiailag, etnikailag, gazdaságilag, politikailag, vallásügyileg. Polarizálódások vannak. Elszakadtak még inkább gazdasági rétegek, szegények és gazdagok egymástól. De nagyon sokszor egy olyan rossz mentalitással viszonyul az egyik réteg a másikhoz, hogy hibáztatja, hogy biztos azért gazdag, mert lopott. Az meg se fordul a fejébe, hogy már az elején kimert lépni és mert kockáztatni. Mert olyan közegbe éltünk, egy paternalista, atyáskodó állam képbe és közegbe, ami mint egy fejős tejhez oda vezettek, és oda láncoltak bennünket, és akkor onnan jött az ellátás. És ezt szoktatták meg az emberekbe. És akkor utána, amikor ez megszűnt, nagyon sokan továbbra sem mertek kilépni és kockáztatni. Akik kiléptek, nagyon sokan elbuktak. De sokan meg is gazdagodtak. Én nem azt mondom, hogy mindenki becsületesen gazdagodott meg, aki meggazdagodott, de a társadalomban mi a vélemény, mi a közvélemény, hogy aki olyan milliárdos, az biztos, hogy lopással és csalással szedte össze. De ez abnormális, és ez még abból a gondolkozás körből származik, amiben benne élünk, amit meg kell bánnunk. Mert ez akadálya lehet az egész országba, a városainkba, a kultúránkba, hogy egyszerűen normálisan Isten királysága szerinti törvényszerűségek szerint kezdjenek el egyre inkább működni a gazdasági folyamatok. Ezeket ki kell dolgozni. Bűnbánattal, megvallásokkal, profétálnunk kell bele a gazdasági folyamatokba, profétálni kell új, normális, igazságos, jogosságos törvényeket. De ez idő, de amit hallottunk, hosszú tűrés, kitartás. 1 Timóteus 6.9.10. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, törbe, sok esztelen, káros kívánságba esnek, amelyek az embereket veszedelembe, romlásba merítik, mert minden rossznak gyökere a pénznek a szerelme, amely után sóvárogva némelyek eltévejednek a hittől, és átszegezik magukat sok fájdalommal. Ebbe a két mondatba, ha megnézed, egy csomó olyan gödör, verem, csapda van leírva, ami mind abból ered, hogy elkezdi valaki szeretni a pénzt. Mert amikor megvan a lehetősége annak, hogy kijöjj egy szegénységből, vagy egy szegénységi mentalitásból, kijöjj egy adósságból, akkor megvan a lehetősége a szívnek arra is, hogy elkezdjen a pénzre és a gazdagságra fókuszálni. És ez egy óriási csapda lehet szintén. 89 körül, a fordulat körül nagyon sokakat láttam a saját szememmel, akik egyik napról a másikra, vagy egyik hónapról a másikra milliómosok lettek. Most ez a millió, ez nem sokat jelent, de mondjuk a milliómosság az azért más jelent. És az a helyzet, hogy nagyon keveseket láttam, talán egy embere emlékszem, aki ezt a jellemébe el tudta hordozni. Egyre. És sokat láttam ilyet, aki milliómos lett. Mert és ezek keresztények voltak, hozzá kell tennem, bocsánat. Miért? Mert ebbe a folyamatba, amikor meglátod Istennek a törvényszerűségeit, akkor is a fókuszba nekem a mennyei atya, az ő személye kell, hogy maradjon. Azt mondja, hogy ha én a gazdagságot akarom, akkor kísértést, tört választok. Olyan kívánságokat, amelyek veszedelembe, romlásba, bukásokba visznek. És az a helyzet, hogy higgyétek el, ne akarjunk bölcsebbek lenni, mint Isten. Ezt ő mondta, hogy ez így működik. Nem tudjuk másképp működtetni a dolgokat. Nem tudom azt mondani, hogy ó, majd én majd jobban fogom csinálni. Nem tudom jobban csinálni, mert az igazságnak alá vagyok rendelve. Az igazságnak alá van rendelve a te szíved, a lelked, az életed, a jelened, a jövőd. Azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amit után sóvárogva némelyek, még a hittől is el tudnak szakadni. Amikor elkezd valaki sóvárogni a pénz, a magasabb életszínvonal után, a gazdagság után, akkor az egy nagy csapda. A pénz az önmagában, tudjátok, hogy az nem jó, rossz, meg nem jó, de amikor szabad vagy a pénznek a szerelmétől, a pénznek a kontrolljától, akkor igazából szabad vagy az olyan kívánságoktól, ami bukásba vezet, romlásba vezet. A hirtelen meggazdagodás. Máté 13:22, ott a példázatok, emlékeztek a magvetőnek a példázatát, mint elmondja, hogy a tövisek közé esett mag, az, aki hallja Isten beszédét, de ennek a világnak a gondja, vagy a gazdagságnak a családsága megfojtja azt a kijelentett igazságot, és nem tud gyümölcsöt teremni. A gondok is, meg a gazdagság is. Ha van pénz, az is ugyanolyan csapda tud lenni. Ha nincs pénz, az is ugyanolyan csapda tud lenni. A lényeg a szív. És láttatok már ti is, meggyőződésem, olyan embereket boldogan az Urat szolgálva, úgyhogy használta őket fantasztikus dolgokra, anyagilag is fantasztikus dolgokra, úgyhogy alig volt semmiük. És láttál olyat is, hogy boldogok, és sokuk van, és bőséggel élnek, és mégis szerényen élnek, és használja őket az Úr. Mert a szívük a helyén van. Úgyhogy ne az élet színvonalat lássuk magunk előtt, amikor az anyagiakról van szó, vagy Isten királyságának a szellemi törvényszerűségeiről van szó, hanem a szívemet minden féltett dolognál jobban őrizzem meg, még az anyagiak területén való mozgás közben is, meg amikor ezekkel kapcsolatban keresem Istent, hogy vezessen. Ugye beszélt a Darko is a két szélsőséges, rossz pénzszemléleti módról, ugye a szegénységi szemléletről. Én egy katolikus szegény családból születtem, nemes a családfa, a neve, ugye a nagyapám az nemes nagy, stb. Volt, de azon a területen, ott az Alföldön, rengeteg nemes van. Mert néhány száz évvel ezelőtt, amikor háború következtében teljesen pusztává kiégették azokat a területeket, akkor Mária Terézia, meg az utána következő, jobbágyokat is felszabadítottak, embereket odaküldtek, polgárok mentek el városokból, miért nemesi címet kaptak föld területért. Egyébként semmi nem volt, vagyonuk nem volt, de elmentek és nemesek lettek. Innen van a hét szilvafás nemes, hét szilvafája volt, vagy a bocskoros nemes, nem nagyon volt neki mása. De volt egy cipője, és szabad ember volt, és nemes ember volt. Az Alföld ebből lett. Néhány évszázad alatt ezzé vált, vagy így lett. De egy szegénységi szemlélet, aki onnan jön, az biztos, hogy meg kell küzdenie. Mert az apáinktól, anyáinktól, ez nem azt mondom, hogy neked meg kell, mert te onnan jöttél, mert sokféle háttérből, családból jöttünk, de nekem meg kellett küzdeni, és tudom, hogy most is tudatosan ellene kell mennem, ellene kell állnom a döntésekbe, akár a gyülekezet financiális kérdéseibe, amikor előre haladunk, akkor is ezekre oda kell figyelnem, hogy az apáimtól, anyáimtól örökölt És itt nem föltétlen a közvetlen édesapámra, édesanyámra gondolok, hanem a felmenő generációkra, amiket tőlük örököltünk. Az pontosan arra van, hogy bent tartson egy olyan éppen elég megélek szinten. És ebből ki kell törni, mert ezek démonikus erők. Amikor ott szolgáltok, tehát Kiskunfélegyháza, új gyülekezet indítása, ez biztos, hogy egy szellemi erősség azon a abba a térségbe. Például elmész néhány 10 kilométerrel odébb, vannak már a Kecel meg ezek, nincsenek messze a város, Kiskörös, mégis más a mentalitásuk, mert azok kereskedő városok. Ezek pedig mezővárosok, és egész más a mentalitása. És az beül az emberekbe évszázadokon át. És nagyon sokszor akar jó szándékkal ugyanaz a képességű ember az egyik városba. Sikeres lesz a másik városba, pedig nem. Mert nem számolt le ezzel a szellemi erősséggel, vagy gondolkozásmóddal. A másik ugye a bővölködő látásmód. Amikor én megtértem egy vidéki városba tértem meg, és egy olyan közegbe tértem meg, ahol nem dívott ez a bővölködési teológia, nem is hallottam róla. Én, amikor megtérésem után néhány évvel elköltöztem Budapesten egyik helyről a másikra, egy nejlonszatyorba vittem a ilyen centrumos reklámszatyorba vittem az összes stafírungomat. Tehát nekem az volt. De én boldog ember voltam, nem is gondoltam, hogy most valami más kellene. Aztán hallottam, egyre inkább megolvastam a Bibliába, hogy Jézus Krisztus ebből is egy teljes váltságot szerzett. Ő szegény élet, azért, hogy mi egy gazdagságra eljussunk. De nem azért, hogy gazdagok legyünk, hanem azért, hogy ő gazdagon meg tudjon áldani rajtunk keresztül sokakat. De mégis bekerültem egy olyan közegbe, és olyan közegbe éltem azért évekig, ahol az Istenbe vetett hitednek a szintje, vagy szintmérője, egyrészt attól függött, hogy mennyire vagy gazdag. Milyen autód van, vagy mekkora, vagy milyen lakásod, vagy milyen házod van, vagy milyen ruhád van. Mert megnézték, hogy milyen a márkája a zakónak. Így volt. És akkor kialakult az emberbe egy olyan dolog, hogyha visszaemlékezem, hogy törekedtek az emberek az anyagiakba vetett hitre. És ezt el lehet érni, és ki lehet fejleszteni. De hogyha közben nincs fókuszba maga az Úr, akkor megromlik a szív. És az egész karakter, egész jellem egy deformáltságba kerül. És amikor én is ezt láttam, egyrészt nem bírtam az iramot, nem részletezem. Másrészt láttam, hogy milyen csapdái vannak a kapcsolatokba. Mi eldöntöttük a feleségemmel, hogy a krisztusi mintához akarunk igazodni. Akkor is, hogyha ki fogunk szorulni egy közösségi rendszerből. És az a sáfársági mentalitás, amiről szó volt az előző előadásban, Darko keresztül is, egy óriási kijelentésen alapszik, hogy egyszerűen együtt dolgozol a mindenségnek az urával úgy, hogy ő barátodnak nevez. Fia vagyok, bár ha úgy tetszik, semmi voltam előtte, meg semmi nem volt az életemben, ami jó lett volna Isten szemébe. De mégis megkeresett. És egy teljesen új ember csinált belőlem. És befogadott, újjászült, új szívet kaptam, új szellemet, új gondolkozásmódot, családtagjává lettem, fiává lettem, és akkor elkezdett nevelni, és akkor odaadja az örökséget, hogy mint örökös korú gyermeke éljek vele. Azzal a szívvel, ugyanazzal a mentalitással, ami benne van. És akkor elkezded azt élvezni, hogy meg tud áldani Isten rajtad keresztül másokat. Ez egy élvezet. Van, aki ezért szenvedély, ez a szenvedélye. Ismerek embereket, és fantasztikus látni azt, amikor ezek beizgulnak, és látom, de még figyeld meg, még világi, sokszor az átlag ember gazdagnak tartja őket, és egy kiváltságos rétegnek tartja, de ha belelátsz az életükbe, akkor rendkívül fegyelmezett, következetes és szerény életszínvonalat élnek. Nem akarok mostan nevesíteni egyetlen egy világi nagynevű embert sem, de tudnék többet is mondani, akik közismertek Magyarországon, és szerényen élnek, és milliárdosok, fegyelmezett életet élnek. Mert az apja is, a nagyapja is, a dédapja is úgy élt, és azt hagyományozta rá. És látok keresztények között is, és megmondom azt, hogy ez engem rendkívül tud inspirálni és lelkesíteni, amikor látom, hogy egyre több mindent ad Isten a keze ügyébe, és ha ránézel, beszélgetsz vele, ki se derül, hogy mennyi minden fölött diszponál. Egyszerűen az a szenvedélye, hogy élvezi, hogy Isten egyre többeket meg tudjon áldani rajta keresztül. Ez ajándék, ez kegyelem, Istennek az elhívása, és úgy hiszem, hogy ez mindegyikünk számára van. Ugye, tovább lépek most. Tudod, ez a személyes bizonyság számomra egy nagy dolog volt. Nagy dolog volt. A Isten áldása a senkinek nem szerez bántást. Ezt mondta Salamon. Tehát amikor az az Isten áldása, például egy anyagi bőség is, lehet úgy, hogy hittem én, és hittel szereztem meg, de ha a szívem nem egyenes az Úr fele, azzal az áldással én tudok másokat bántani. Kisebbségi érzéseket, mellőzöttséget, kirekesztettséget, stb. Tudok bennük létrehozni. Bármely területen. Ha pedig menet közben a szívem megmarad egy Krisztus centrikusságba, és a fókusz ott marad az Úrba, akkor azt veszem észre, hogy bármely területen áldásba jutok, azaz áldás a körülöttem levőket fölemeli, fölszabadítja. És az az áldás a mások életébe is valahogy bedifundál, még akkor is, hogyha nem is akarod. Ha pláne ezen tudatosan elkezdesz dolgozni, és ez igaz az anyagiakra, igaz a szellemi ajándékokra is, elkezdesz ezen tudatosan dolgozni, azt vezeted észre, hogy mint a gombák nőnek körülötted az emberek életébe ugyanazok az áldások. Egy nagy kérdés lenne számomra, hogy le tudnád-e írni azt, hogy egyrészt év végére, ez év végére mit szeretnél elérni gazdaságilag és anyagilag az életedben? Ez nincs messze, ez 6 hónap. A másik érted, hogy végig gondolva, hogy mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva, tehát nem megyünk még olyan messzire, csak 5-10 év. 5-10 év múlva mit szeretnél elérni? És itt én most nem pusztán vágyakat, vagy sóvárgásokat gondolok, hanem olyan tervezéseket, amely istenfélelemben és hitben vannak. Mind a kettő. Amikben van egy realitás érzék, hogy hitből, hitbe, lépésről lépésre, dicsőségről dicsőségre jutva, szerinted, mostani látásod szerint, mostani kijelentés szintem szerint, mire tudok, szeretnék, kívánok eljutni év végére vagy 5-10 év múlva? Tanítottak bennünket a Grazba is, a Prepare School-on, a Blast School-on, meg más tanításokban is biztos vagyok benne, hogy sokat hallottatok, hogy Isten királyságában vannak olyan általános alapelvek, amiket jó, ha elsajátítok. Hogy hogyan éljek. Bizonyos elvek. Nekem nincsenek ilyen PowerPointos dolgok, úgyhogy nem kell lekapcsolni. De az biztos, hogy élj egyszerűen. Élj egyszerűen. Ez nem azt jelenti, hogy te nem élhetsz jól. Mert a második pontosan ez, hogy éljél jól. Ismeritek a rohadt alma, meg az egészséges alma történetet. Tehát az egész alma, van egy kosár almád, és akkor az egyik az mindig az egészséges almákat szedi ki. Végén néhány rohadtat kidob. A másik pedig mindig a rohadni kezdőket szedi ki. Ő meg az első az végigevett egy csomó egészséges almát, néhány rohadtat kidobott. A másik pedig végigvett mindig a rohadtat evett. Mindig rohadt almát evett. És néhány emberben megvan az a mentalitás is, hogy hát szerényen élünk, de ebben benne van egy üzenet, egy ilyen keserű, önsajnálattal teli manipulálás. Nem tudok jobbat mondani. Nem? Tehát, hogy te tudjad, hogy én szerényen élek. Természetesen a szekrényemet, ha kinyitom, akkor ott van a plazma tévé, tehát legalább 180 centi szélességbe, ami nem baj egyébként, de nem muszáj elzárni a szekrénybe, anélkül is működhet. Tehát egyszerűen és jól. Inkább legyenek olyan dolgok, amik például ruhába is. Nem az a lényeg, hogy legyen sok ruhát, hanem legyenek olyan kulcsdarabok, amiket praktikusan tudsz használni, amiket szeretsz, jó minőségűek. Tehát most gyakorolhatátok ti is most. Sok lehetőség volt az elmúlt hetekben a ruhatáratokat felújítani, változtatni. Most nem megyünk ebbe bele, de ebbe sok lehetőség volt. De éljünk nagy lelkűen. Elhangzott az elmúlt hetekben egyikőtök mondott egy bátorító bizonyságot, hogy fontos, hogy Isten királyságába a javak ne üljenek le. Tehát olyan, hogy ne kerüljön a szekrény mögé. Bizonyos javak ne kerüljenek be a kamrába, ami után 15 év múlva is ott vannak megrozsdásodva, és lehet, hogy 7 éven át tudta volna azt valaki Isten dicsőségére használni. Egyébként te meg semmire nem használod, csak a port fogja, rozsdásodik, stb. Hogy Isten királyságában van egy állandó körforgás, hogy legyek erre nyitott, hogy Isten bölcsességgel, Isten félelemmel és hittel, szeretettel tudjon használni bármit, oda tudjál adni. Ebbe kell egy bölcsesség, de bármit. Ez megőriz ahhoz, hogy egyszerűen oda tapadjon a kezeimhez dolgok. Van biztos, emlékeztek, hogy vannak ilyen elektrostatikusan feltöltődő vackok, egyszerűen nem tudod lerakni a nylon szatyrot, mert állandóan visszaugrik. És vannak ilyen dolgok, hogy milyen nehéz megszabadulnod tőle. Egyébként semmi szükséged rá. És tudván tudod, hogy X-nek Y-nak jó lenne. De kicsit olyan elektrostatikusan, szellemileg mindig a kezedhez odaragad. A másik az, hogy hosszú távú tervek szerint éljek a holnapnak, a holnap utánnak. Hogy gondold végig ezeket a dolgokat még az adakozásnál is, hogy például ugye voltak az adakozások, tized, adakozás, adományozás, alamizsna. Alamizsnát valahogy úgy fogalmaznám meg, hogyha egyet értetek vele. Az alamizsnát valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy eseti szükségben levő személyek megsegítése. Esetileg. Na most a keresztények között lehetséges, főleg mondjuk a régen vasfüggönytől keletre levő társadalmakba olyan mentalitás is kialakulhatott, aminek egy szóval úgy tudom mondani, a gyümölcse az, hogy lejmolás. Nem tudom, azt tudjátok, gondolom, hogy mi. Tehát, hogy el tudom adni magamat, és elő tudom adni a rendkívül nehéz életkörülményemet olyan módon, hogy természetesen csak olyanoknak mondom el, aki sejtem, illetve számítható, hogy mégis arra indítja őt esetleg az Úr, hogy engem megsegíthessen, és áldás alá kerülhessen ezáltal az ő élete. Tudjátok, hogy a gyülekezetünkben is beszélünk erről rendszeresen, de azért újból és újból próbálkozik ez a szellem. Mert ez egy könnyebb és egyszerűbb módja annak, hogy rövid távon kijöjjek bizonyos anyagi nehézségekből. De az a helyzet, hogy hosszú távon nem oldja meg. Mert hosszú távon csak a harmadik eset oldja meg, az a rizstermelő a harmadik, és azt figyeljétek meg, ő evett legkevesebbet az elején. Ő fogyasztott legkevesebbet az elején. Ha úgy nézem, akkor ha a külsőket, a fogyasztását, az életszínvonalát néztem volna, akkor azt mondtam volna, ő a legcsóróbb. Ő a legszegényebb. Ha csak a külsőt nézem, és nem a szívét, nem a hitét, nem a motivumait, és nem látom át az egészet, amit ő tervezett a vetéssel. Ne akarjunk a mának élni. Ugyanakkor igaz az is, ami a 1 Timóteus 6-ban van, ismeritek azt a Biblia verset, hogy nagy nyereség az Isten félelem, mivel megelégedéssel. Egy más fordításban azt leírtam, az úgy van, hogy az Isten félelem az Isten helyes szolgálata valóban nagy haszonnal jár, de csak akkor, ha őszintén elégedett vagy azzal, amit van. Tehát egy megelégedettséggel élni. Hogy tudok hálát adni, mondja Pál apostol, akkor is, hogyha kevesen van. Tudok hálát adni akkor is, hogyha sok van. Tudok hálát adni az Úrnak akkor is, ha szükségben vagyok. Tudok hálát adni az Úrnak akkor is, amikor bőségben vagyok. Emlékeztek, hogy az elmúlt időszakban is sokat gyakoroltuk a hálaadást. Ezt gyakorolni kell például az anyagiak területén is. Az egyik dolog, hogy a szívet, a gondolkozásmódot, a régi mentalitásokat kidolgozzuk magunkból, a testi természetből. Az egyik dolog a hálaadás és a megelégedettség. Ez nem azt jelenti, hogy úgy vagyok megelégedett, hogy nem akarok ezen változtatni, hanem megelégedett vagyok abban, ami most a körülményeim, mert minden körülmények között tudok Istennek hálát adni, és őtől le fogok függeni. Akár sokon van, akár kevesen van. És akkor is ugyanúgy megteszem, amikor sok jön be. És akkor is ugyanúgy nem a sopánkodással kezdem, amikor nincs meg, hanem a hálaadással. És ez nem formális pusztán, hanem a szívből. Ha ezt a szívben megőrizzük, megtartjuk, akkor a szívedet meg tudod őrizni az irigységtől, meg tudod őrizni, és meg tudom őrizni a gazdagság utáni vágyakozástól, vagy a pénz szerelmétől. Ha a pénz szerelme bejön, akkor bármilyen csalival rendkívül könnyű megfogni egy-egy embert. Nem akarom, hogy fölnyújtsd a kezedet, csak kérdezem, hogy hányan válaszoltatok interneten mondjuk az elmúlt 20 évben, mondjuk ilyen, hogy ennyit nyertél a, mit tudom én, a nigériai lotton, osztrák lotton, svéd lotton, csak küldd meg ezt, küldd meg azt, és küldjük a rettentő sok pénzt, meg... Mert ebbe a világba ezt sokan elhitték. Vagy hogy lépjél be ilyen hálózatba, olyan hálózatba, csak fizessél ennyit, és utána milliómos leszel. Mert az emberek elhitték, hogy ennyiből milyen egyszerű milliómossá lenni. A szívet nem is kell megváltoztatni, a gondolkozást nem is kell megváltoztatni. Egy kis pénzt beleteszek, persze az a kis pénz, akkor nem volt olyan kis pénz, és akkor milliómos leszek. És elhitték. Mennyivel sokkal egyszerűbb lenne elhinni Isten törvényszerűségeit, Isten királyságának a törvényszerűségeit is. Hitből, hitben, lépésről lépésre megcsinálni. De az a helyzet, hogy ez bizonyos szempontból nehezebb, mert ez hosszú távú. Hosszú távú. A másikban benne van az, amit Salamon mond, hogy gyorsan szeretnénk, rövid távon szeretnénk a hasznot. De azt mondta az Úr, hogy tehát a hit és békességes tűrés. Hit és békességes tűrés. Hit és hosszú tűrés. A hosszú tűrés a számomra azt jelenti, hogy tehát amikor azt mondod, Uram, mikor már másfél perce várok a mennyasszonyra. Én már kértem, kimondtam az áment, el is hittem, hol van? Vagy a férj? Tudom, persze ezt sarkítom meg... szélsőség, de azért vannak ebben igazságok. Példabeszédek 15-16-ban azt mondja, hogy jobb a kevés megelégedéssel, az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, ahol háborúság van. A megelégedés az rendkívül fontos. A megelégedés ez egy dolog, az, hogy a szívedet és az elmédet békességben az Úr jelenlétében meg tud őrizni. A Filippi levél, emlékeztek, a 4. fejezetében azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem a kéréseiteket tárjátok föl hálaadással az Úr előtt. És akkor utána elmondja, hogy mikről kezdjünk el gondolkodni. És amikor elkezdünk ezekről gondolkodni, amik igazak, tiszták, tisztességesek, dicsőségesek, jóhírűek, erényes dolgok, becsületes, hűséges, ezekről elkezdünk gondolkodni, azt mondja, hogy a békesség Istene velünk lesz. És ez a minden értelmet fölülhaladó békesség meg fogja őrizni a szívünket is, meg a elménket is Krisztus Jézusban. Így van? De számomra ez azt is jelenti, hogy az aggodalmaskodás ki tud billenteni. Az aggodalmaskodás ki tud abból billenteni, hogy egyszerűen ne tudjak egy megelégedett életet élni. Egy hét múlva házasságkötés van, mondjuk egy. Dicsőség az Úrnak. A vőlegény jelentkezik egyből, mennyasszony is. Ott is egy üzenet, hogy a szívetek meg a gondolataitok meg tudjanak maradni az Úrban, a békességben. Persze most mindenki őrá gondol, hogy igen, így sokkal egyszerűbb megérteni. A másik életében tényleg egyszerűbb ám megérteni. Úgyhogy most ők a példák. De miközben elkezdesz rajtuk gondolkozni, arra kérlek, hogy legyen egy pillanat, amikor hagyd, hogy Isten a te szívedet is bevilágítsa. Hogy az én életemben is ez ugyanolyan szükséges. Az aggodalmaskodást, meg ezt az egész dolgot félre kell tenni. És ez nem megy másképp, sokszor, mint megtéréssel. Le kell vetni bizonyos dolgokat. Utána mondunk egy imát. Mennyei Atyám! Én hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm neked, Uram, hogy te egy jó apa vagy. És most már az én apám vagy. Adtál nekem egy új szívet. Új életet. Új perspektívát. Új jövőt nyitottál meg. A te családodba tartozhatok. Köszönöm neked, Uram. Elkezdtél egy változtatást. És ebbe beleállok. Benne maradok tudatosan. Hittel és engedelmességgel. Eltökéltem magam a változásra. Anyagi területen is. Szabaddá válni. Arra, hogy tudj használni. A te végeire mehetetlen gazdagságodat. A te dicsőséges gazdagságodat rajtam keresztül be tud vinni, be tud juttatni emberek életébe. A te királyságod előmenetelére. Odaszánom, Uram, magam, hogy minden olyan előítélet, metódus, gondolkozásmód, berögzültség, asszociációs pályák kitisztuljanak, kitörlődjenek belőlem, amelyeket apáimtól, anyáimtól örököltem. És a te szavaidon keresztül, a Szent Szellem által, egyszerűen juttasd belém, égesd belém, jelents ki belém, pecsételd belém a te királyságod szellemi törvényszerűségeit, az anyagiak terén is. Akarom ezt, szabad akaratomból, és hittel, engedelmességgel rászánom magam. A Jézus nevében. Ámen. A másik dolog, amiről még szerettem volna egy röviden szólni, a tizedfizetés, meg az adakozás. Erről nagyon sok jó tanítás elérhető Ellentől is az elmúlt években. Megjelent a rádióba, sokszor hallgatható volt, hírlevélbe, írásba is többször olvasható volt. Ezzel túlságosan nem is akarok foglalkozni, mert nem is ez a számomra a kérdés, amire csak egy apró dologra rávilágítani. Olyan korban élünk, hogy a magyar eklézsiában sok függetlenedés történt, szakadások történtek. A magyar eklézsiában egy erőteljes vonulat képviselte a bővölködésnek a teológiáját. És erre egy ellenlépésként nagyon sok keresztény közösségbe, nem csak azokba, akik onnan eljöttek, vagy kiszakadtak, hanem másokba is a tizedfizetés, adakozás, adományozás elleni teológiák és gondolatok, magyarázatok épültek föl, amelyek közkézen forognak a magyar eklézsiába. Nem olyan kapcsolatrendszerben mozgunk, hogy közöttünk ez közkézen forogna, és tudom, hogy sokatok nem is találkozott vele. De azért, hogyha lépten nyomon keresztényekkel találkoztok, fogtok találkozni. Amikor emberek bele akarnak vinni, vele akarnak kényszeríteni arra, hogy most, hát nincs is az új szövetségben erről kijelentés, meg nem is mondja Isten, nem is parancsolja, meg hogy stb. Muszáj nekem tizedet fizetni, miből kell, bruttóból, nettóból kell fizetni, tehát miből fizessek, nem is, nincs is rá lehetőségem, stb. És akkor bele akarnak kényszeríteni egy vitába, egy győzködésbe. Számomra ez a terület nem erről szól, hanem ami elhangzott ott, a legelső parancsként volt az anyagiak első parancsa, 10 parancsolat közül, hogy tiszteld a te uradat, a te istenedet. Számomra ez a tiszteletről szól. A tiszteletről. Ennyi. És amikor az Úrral egy olyan bensőséges közösségben élsz, az atyával egy olyan közösségben élsz, hogy tudod, hogy semmit, semmiét nem tartja vissza. Mert te vagy az örököse. A szeme fénye vagy. Annyira szeret. Ő nem a főnököd, aki kiszámítja, hogyha mostan X összeged van, akkor annak a tizede, akkor az 14.385 forint 35 fillér. És akkor ennyi a tized. Ő nem a főnök, hogy most akkor nekem ennyit kell befizetni. Nekem ő az apám. És én nem azért adom oda, mert most kiszámoltam, és nem ennyit adok. Én tisztelem őt a kapcsolat miatt. És a kapcsolat miatt én nem ennyit adok, hanem többet adsz annál. Mindent a maga helyére. Amennyi ezen fölül is, ami csak úgy belefér, mert a szívednek a közepébe benne van a vele való közösség. Neked ez az életed. Nekem az életemet a vele való közösség határozza meg. Számomra az identitásomat meghatározza Isten népe, a gyülekezet, ti is. De nem lennék itt, nem tudnék az lenni, ha az atya nem tudta volna kijelenteni magát számomra. Azért tudok itt lenni, azért tudunk szolgálni, azért tudjátok egymást szeretni, mert az atya kijelentette számodra is, a másik számára is magát. És amikor tizedfizetésről van szó, amikor adakozásról van szó, igazából egy tiszteletadásról van szó. Tisztelem őt. Elismerem nem csak elismerem, ezzel a hitbeli cselekedettel egy olyan dolgot teszek, ami a kapcsolatunkat erősíti. Én nem azért teszem le, hogy bejöjjön föltétlen annak az X-szerese. Van, amikor egy prófétai módon egy hitbeli vetést teszek ezért, direkt, a Szent Szellem indítására. Egy bizonyságot elmondtunk Katival, egy hónapja volt, körülbelül 3 hete. Profétikus adásról beszélgettünk, és akkor az egyik testvér elmondta, hogy kért az Úrtól a gyülekezet számára egy összeget. És nagy összeg volt. És akkor az ima egyik pontján úgy érezte, hogy megvan a hit, megköszönte az Úrnak, és abba hagyta az imát. És akkor az Úr megkérdezte tőle, hogy na, hiszed, hogy megvan ez a pénz? Végig gondolta, hittem, kértem, hiszen megvan. Egy kis idő múlva megint megkérde az Úr, hogy hiszed, hogy ez a pénz megvan? És akkor, hát, hittem, kértem, hiszem, megvan. Kis idő megint eltelik, és akkor az Úr megkérdezi harmadszor is, hogy hiszed, hogy ez a pénz megvan? Hát elgondolkozott, és hát hittem, kértem, hiszem. Igen. És akkor az Úr azt mondja, ha megvan, akkor adjál belőle tizedet. És akkor hazament, és eladott néhány dolgot, hogy kifizesse annak a kért nagy összegnek a tizedét. Berakja. És amikor berakta, néhány napon belül megjött az a nagyon nagy összeg. És amikor beszélgettünk erről, akkor a Katival hoztunk egy... Ez nem, higgyétek el, ez nem egy vallásos kényszerből volt. Ez egy hitbeli kijelentés volt számomra. Kértünk 1 millió forintot a gyülekezetnek. És... akkor úgy volt, hogy akkor annak 100 000 forint a tizede. Franc azt mondta, hogy ne vegyünk kölcsön. Tehát kölcsön a szóba se jöhet, tehát nem kölcsönből kell beadnom. Mert hát nem volt meg a 100 000 se. És akkor ráírtuk egy papírra, beraktuk egy borítékba, és együtt odaadtuk az Úrnak. Hogy Uram, itt van 100 000 forint, és ezt odaadjuk. Azért, mint tizedet az egymilliónak. Ez volt csütörtökön, és képzeld el, hogy szombaton egy testvérrel találkoztam, és egy ügyből kifolyólag kaptam tőle egy borítékot lezárva, otthon kibontottam, tudod mennyi volt benne? 100 000 forint volt benne. Ez szombaton, úgyhogy vasárnap itt elmondtuk, emlékeztek ezt nyilvánosan, és együtt betettük a 100 000 forintot. Mint az az 1 000 000. Az elmúlt héten, pénteken vagy csütörtökön, szerda vagy csütörtökön, kaptunk egy hírt, ez még nem az, csak egy előjel, egy kis illata az Isten kegyelmének, hogy 1 000 000, több mint 1 000 000 forintot kaptunk a gyülekezet egy pályázatból. Ez még nem az, mert ez, én nem a pályázatot kértem. Tehát még én várom az Úrtól azt az 1 000 000-t is, hogy meg lesz az is. Amikor például te tizedet adsz az Úrnak, vagy adakozol, ott nem a pénzről van szó, hanem a kettőtök közötti közösségről. Az Úr és közötted levő kapcsolatról van szó. Mert ahogy Darko mondta, tehát az Úrnak nincs szüksége erre. Mondod, hogy de jó. Igen. Igen, mégis úgy csinálja, hogy elveszi. Elfogadja. Nem elveszi, hanem elfogadja. Mert szabad akaratból és hitből. Miért? Mert ő azt akarja, hogy az ő kegyelme tudjon működni, kiáradni, sokasodni. Egyszerűen élvezi, amikor változunk. Élvezi, amikor megváltozik a gazdasági élmény, a életünk, a gondolkozásmódunk, az egész szisztéma, amiben fölnövekedtünk, és elkezd tudni használni. És akkor nagy öröm van a mennybe, hogy atyám, ezt is rábízhatjuk, ezt is odaadhatjuk, mert jó helyre fogja berakni, jó helyre fogja a királyságunk előmenetelére fogja használni. Akarsz így élni? Én hiszem azt, ahogy a Filippi levél mondja az első fejezet 16-os versében, hogy meg vagyok arról győződve, hogy amit Isten elkészít, elkezdett bennünk jó munkát, azt ő be fogja fejezni. Egy dolog szükséges, hogy legyél ebbe hűséges. Legyél ebbe következetes. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, Uram, azért, hogy a te szívedet osztottad meg, a te lényedet osztottad meg, amikor a Krisztus emberré lett, názereti Jézusban, önmagadat osztottad meg. Amikor a te szabad testé lett. És Uram, most is kész vagyok arra, hogy a te szabad testé, hússá, vérré, gondolatokká, értékrendé, elhatározásokká, döntésekké, új királyságbeli, gazdasági szisztémává, rendszerré formálódjon, váljon, és úgy nyilvánuljon meg bennem, rajtam keresztül. Kész vagyok arra, hogy a te szavad uralkodjon bennem. Egyszerűen szeretlek téged. A veled való szeretet, szerelmes kapcsolatból élem az anyagi életemet is. Benned bízok, Uram. Ha sok van, ha kevés van, akkor is a szívemet segíts meg. Mindig beléd rád fókuszáljam, és rád támaszkodom. És megőrzöd így teljes békességben, minden félelem és aggodalmaskodás nélkül. A Jézus nevében.
1: Elhangzott Nemes Pál pénzügyek című tanítása.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
3: a Rádió Sansz műsorán.
4: Sziasztok! Azt hittem, hogy a Gábor már kint van akkor. Teljesen jó, mindegy, teljesen jó. Még mielőtt így hozzákezdenék azt, amiről így Isten így kijelentette, hogy beszéljünk. Így az jutott eszembe az a rész a Bibliából, így, hogy a proféciás alkalmakat, vagy az alabástromos alkalmakat így gyakorlatilag a gyülekezetbe is használjuk, hogy az a kép jutott eszembe, amikor emlékeztek, hogy Dávidnál volt, hogy így a Dávid és Dávid hősei harcoltak, és piszokul elfáradtak, és minden bajuk volt, meg minden, és akkor nem hogy fáradtan mentek, hanem mikor hazaértek, akkor nem volt otthon senki, mert minden, a feleségeiket, a családjukat szétszórva találták, elvitték az ellenség, meg az állataikat, minden javukat, és akkor ott voltak annyira elkeseredve már, hogy már elegük volt mindenből. Úgy teljesen. Én nem tudom, hogy ti voltatok-e már így. Én nálam néha előfordul. És az volt írva, hogy ez a csapat, akinek így elege volt mindenből, már mindenkit, már a Dávidot is agyon akarta csapni, meg mindent, és akkor az volt írva a Bibliában, hogy Dávid összeszedte magát, az Úrhoz ment, könyörgött az Úrhoz, találkozott Istennel, és elmondta Istennek a jó tervét, és az a nép, aki össze volt esve, aki szét volt szóródva, megerősítette a szívét Istenbe, és újra egy hadsereg lett. És én ezt látom ezzel a közösséggel kapcsolatban, hogy lehet, hogy elfáradtunk sokszor, meg itt, innen is kaptunk, onnan is kaptunk, szerintem mindenki kapott minden helyről, mind anyagiak, mind munkahely, mind gyülekezeti, minden, mind kapcsolati szinteken, de amikor megerősítjük magunkat Istenbe, akkor újra össze fog állni, újra megerősödik, és egy hadsereg lesz. Ugyanúgy, mint amit a néhány héttel ezelőtt pont a feleségem mondotta, hogy azt a proféciát, amikor a halott csontok életre keltek, és abban nem csak az volt a poén, hogy halott csontok életre keltek, ezt ismeritek, ezt a történetet, hanem hogy újra egy hadsereggé állt össze. És néha halott csontonként érezzük magunkat, de ez a profécia erre a közösségre is, hogy újra egy hadsereg lesz. Amit kaptam így Istentől, az lehet, hogy nem egy megszokott ilyen istentiszteleti prédikáció lesz, mert azt szeretném, hogy Isten mindegyikünknek a szívéhez szóljon, és úgy gondolom, hogy a pásztorláshoz az is hozzátartozik, hogyha megkérdezi az ember a juhokat is, hogy jó vagytok, meg vagytok. És így ebbe segített néhány testvér, hogy mi az, amit úgy máshogy lát. És én úgy gondolom, hogy ezt nem, ha pásztorlás van, akkor nem az a fő cél, hogy akkor lepattintom, hogy nincs neked semmi bajod, kisfiam, vagy a báránynak, hogy na, erigyél a többi közé, hanem végig gondolom. És nem biztos, hogy ebbe az alkalomba arra akarok kiukadni, hogy nekem van igazam, vagy egy másik testvérnek van-e igaza, hanem azt szeretném megmutatni, hogy én hogyan látom innen Isten akaratát a Biblia fényében, és eldöntitek, hogy jó-e, nem jó, és akkor én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy tudjunk változni, ahhoz Isten... Oké, bocsánat. Igen, 1-2, mikrofon próba. Ahhoz Isten minket akar változtatni. Ezt nagyon sokszor megtapasztaltam amúgy a házasságnál is, hogy amikor azt akartam, hogy változzon mondjuk a feleségem, mert mindig persze, hogy benne láttam meg a hibát, mert én voltam a tökéletes, nem tudom, hogy nálatok, hogy van. Mindig azt látom, hogy azért van így, mert te ilyen vagy. Rájöttem arra, hogy ahhoz, hogy változás történjen, én nekem kell megváltozni. Ez egy nagyon faramuci helyzet, de ez így van a világnál is, hogy mondjuk térjetek meg ti bűnösök, hogy mert hát a kint a bűnösök vannak, mert hát ezek leszólják az Isten dolgait, akkor rájöttem arra mindig, hogyha valaki nem akarja Isten szavát, akkor én nekem kell változtatni a dolgokat, tehát nekem kell hajolni, vagy hogy mondjam ezt. Nekem kell változni. Ha a házasságommal probléma van, akkor nekem kell változni, attól függetlenül, hogy én látom az ő hibáit. Én mindig hamarabb látom meg. És ezért aztán kérdeztem meg testvéreket, és akkor én azt úgy gondolom, hogy amit ők láttak, így két testvér, amit nagyon-nagyon köszönök, hogy arra én, hogy hogyan látom Isten szavával, meg én hogyan látom erre a választ. És ez nem leszólásként, hanem mindenki döntse el, hogy hogyan. A Biblia részt ki tudod vetíteni? Egy Biblia részt kaptam, még mielőtt hozzákezdenék, a Zsidó 3.15-öt. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Az jutott eszembe, mint kertész, ezzel kapcsolatban emlékeztek a magvető példázatára, hogy a magvető ment, és akkor volt egy olyan rész benne, hogy az útfélre esett mag. És az nálunk, én hajdúböszörményi vagyok, és akkor mindig kijártunk egy szőlőskertbe, ami ilyen földutas volt. És akkor, amikor volt ilyen nagyobb pocsolyák voltak, akkor mindig bementünk a szántásba, és akkor ott mindenki autóval ottan csinált ilyen jó utat magának, és az úgy bekeményedett, és amikor hát nem így szórták, hanem géppel szórták a magot, akkor az sose kelt ki. És tudjátok miért? Mert a sok nehézség miatt megkeményedett ott a föld. És ahhoz, hogy én úgy gondolom, hogy Isten ahhoz, hogy föl tudja lazítani a mi szívünknek a földjét, hogy be tudjon az ő szava menni, ahhoz egyszer föl kell, hogy ázzon az Istennek a szellemétől, hogy föl kell, hogy puhuljon, és meg kell, hogy sajnos, hogy művelődjön. Tehát, hogy föl kell, hogy lazuljon. A kemény földbe az nem csak azért rossz, mert hogy jaj, de kemény, hanem azért, mert nem tud belehullani a mag, hanem kipattam belőle. És ezt úgy gondolom, hogy nagyon sokszor ez az elkeseredés miatt van. És ez nem csak most itt, nem csak a gyülekezeti, hanem az, hogy belefáradunk sokszor azokba a dolgokba, amik körülveszünk, hogy már 500-szor próbálkoztam ezzel is, és nem sikerült. Na, akkor belekezdek. Ez volt a bevezető. Jó. És most így visszatérve arra, hogy ez az én látásom, és tényleg nagyon köszönöm azokat a testvéreket, akik ebbe segítettek. Az volt az első kérdés, amiben segítettek abba, hogy mibe kell, vagy hogyan kell változnunk így közösségileg, hogy kell-e online közvetítés. Az volt amit beszéltünk, hogy az volt a látás, hogy széttrancsírozza a közösséget. Én erre nem mondok most, tehát nem az a célom, hogy ismételje magamat, hogy mondjam, hogy ez rossz, hogy nem is igazad van, hanem hogy én hogyan látom. És akkor eldöntitek. Én úgy gondoltam, hogy amikor alabástromos alkalmam volt, akkor sokszor találkoztam olyannal, itt többen benne vagytok, akik így mindig mondták, hogy olyan jó volt, hogy így már téged ismerlek, és akkor a bizonyságaidat hallhattam. És volt olyan, amikor így találkoztunk így több gyülekezettel is, és akkor voltak olyan emberek, akik a nyakunkba borultak, és azt se tudtuk, hogy kicsoda, meg micsoda. És azt mondták, hogy ők abból az alkalmokból élnek, mert vagy a munkahely, vagy az olyan helyre költöztek, ahol nem nagyon van közösség. És egy-egy ilyen online-os alkalmon ők ebből laknak szellemileg jól, és ez tartja őket életbe. És azon gondolkoztam, hogy szükségünk van-e erre, hogy miért nem hallgatnak mást. Mert ez felvetődik, és sokszor az üdött eszembe, hogy a gyerekeim is kérdezik, amikor így mondjuk valakit megsegítünk így pénzügyileg, vagy valami, így mindig felhozzák a gyerekeim, hogy most foglalkozunk vele, hát kérjen mástól, vagy miért így, miért mi adunk neki. És én úgy gondolom, hogy Isten ezt a szívünkre helyezte, hogy adjunk. És eszembe jutott az a Máté 25.35, amikor Jézus elé mennek a az ítélő szék elé, és mondja, hogy hát, hogy éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, beteg voltam, és meglátogattatok, és akkor állnak ott sorba az emberek, és mondják, hát mikor találkoztunk veled? Mikor voltál te szomjas vagy éhes, hogy találkozhattunk volna veled? Nem láttunk, és akkor azt mondta Jézus, hogy amikor egyen megtettétek a legkisebbek közül, akár ismertétek, akár nem, akkor én velem tettétek meg. A másik csoportnak meg azt mondta, hogy amikor éhes voltam, nem adtatok ennem, amikor szomjas voltam, nem adtatok innom, amikor idegen voltam, nem látogattatok meg, és menjetek el az örökkévaló tűzre. És azok is értetlenül láttak, hogy hát, nem is találkoztunk veled. Hát ha találkoztunk volna, hát tuti adtam volna neked egy kiflit. És ha szomjas lettél volna, vettem volna egy zéró kólát neked. De hát veled nem találkoztunk. És akkor ugyanúgy mondta Jézus nekik, hogyha egyel is megtettétek a legkisebbek közül, akár ismerted, akár nem, akkor velem tettétek meg. És én úgy gondolom, ami kérdés, és nem is akarok erre választ adni, ezt ti mondjátok a szívetekben, hogy mi van akkor, ha mondjuk a képernyő előtt Jézus ül, és lelkileg éhes. És hogy adunk-e neki, vagy nem adunk. Ez a kérdés. Erre válaszoljatok ti magatokba, és ezt a kérdést itt le is zártam azért. Én arra gondoltam, hogy szellemileg is lehet embereket megelégíteni, nem csak kenyérrel, meg testileg. Az van a Bibliában, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Ez azt jelenti, hogy éheznek az emberek. Tudunk-e adni nekik enni, vagy nem? Vagy tud a mi közösségünk adni nekik, vagy nem? Ez egy kérdés. Pont. A második kérdés. A szolgálati területek nem az ajándékok szerint alakultak, hanem a muszájból, ahová kellett ember, átvette a szolgálatot az üres kötelességtudat. Nagyon jó meglátás. Elmondom azt, hogy én hogyan kaptam a szolgálataimat, és akkor a bibliai dolgokat ezzel kapcsolatban. Én amikor elkezdtem, 14 évesen megtértem, és akkor a közösségünk az úgy nőtt föl, hogy három ilyen 14-15 éves srác megtért, és amikor megtértünk, akkor voltak, akik tudtak bizonyságot tenni, voltak, akik nem. Én nagyon nehezen tudtam bizonyságot tenni. De akinek egy valaki megtért rajtam keresztül, az hozott 20 embert. És akkor így a másik kettőnek jobban sikerült, én béna voltam ebben, és akkor így lett egy 60 fős gyülekezet. Nagyon szuper volt, nagyon jó volt, és a közösségünknek nem volt, akit dicsőítsen. És akkor a testvérem zenetanárnő volt, nagyon sok gyereket megtanított, és akkor mondtam, hogy hát itt egy olyan probléma, ami a gyülekezetben egy űr. És akkor a tesóm elkezdett tanítani, nagy sebben lobban, és azt mondta, hogy mindenkit meg tudok tanítani, zenélni, meg gitározni, de téged lehetetlen. Na az ujjai mindenfele elkanyarodtak, mindenfele mentek, és nem volt nagy elhívásom, gyerekek, nem volt semmilyen elhívásom, csak azt tudtam, hogy szükség lenne arra, hogy a közösségünkbe dicsérjük az Urat. Megtanított Isten. Keményen tudtam, vagy 10-15 akkordot, tudjátok, vakok között félszemű a sztár, de Isten előhozta igazándiból azzal a krumpli hanggal, meg a virsli ujjakkal, tudtam dicsérni az Urat. És miért? Nem azért, mert olyan nagy tehetségem volt, vagy elhívásom, hanem Isten fölkészítette erre. A másik alkalom, ami tényleg ilyen volt, amikor pécsi szolgálat fölhozódott, hogy a Pécsen nem volt pásztorlás, és akkor a Nemes Pali fölkért egy párunkat, vagyis hát több gyülekezetnél nem volt, így, hogy ki tudna besegíteni. Hát mi be tudtunk segíteni, mondtuk, hogy akkor mi eljárunk Pécsre, bár időnk nem volt, tehetségünk nem volt. Hát szerintem mindenki alkalmasabb lett volna nálunk, mert nem csak az, hogy nem volt rá időnk, hanem egy épkézláb mondatot nem csak, hogy nem tudtam összerakni, hanem nem tudtam volna átadni így Isten üzenetét. És akkor mindig az volt, hogy hát Uram, segítsél meg, és akkor ezt lehet, hogy meséltem már a házaspáros vacsora esten, mindig Isten álmomba jelentette ki az üzenetet. És ez olyan jó volt, volt olyan, hogy nagyon kevés időnk volt, és akkor mondtam Melindának, hogy gyorsan akkor rohanjunk, azt ugorjunk az ágyba, hogy megálmodjuk, és tényleg így volt, és megálmodtuk, és mire oda kellett menni, akkor Isten fölkészített. És teljesen alkalmatlanok voltunk rá, és talán a debreceni tesó, a Zsozsó mesélte, hogy ő is így volt, hogy mindenki, aki alkalmas lett volna rá, nem akarta, vagy elment, vagy nem akarta a szolgálatot vállalni, úgyhogy hát ő maradt, hát így voltam én is. És az jutott eszembe az a bibliai történet, ami, ja majd szóljatok már, hogy előtt, hogy mikor ezért. A Nehémiás könyvébe, amikor emlékeztek, a lerombolt Jeruzsálemnek a kőfalait építették, és ott föl van sorolva egy csomó név, és ott le van írva, hogy ki kicsoda volt, és az egyik prédikáció, egy református lelkész mondta, hogy ezek az emberek, Sárszent Mihály volt, köszönjük neki, hogy ezek az embereknek milyen foglalkozása volt, hogy volt, aki orvos volt, volt, aki zenész volt, volt, aki, mit tudom én, ilyen finom munkákkal foglalkozott, és hogy amikor meglátták, hogy a kőfalakon probléma van, akkor beálltak a szolgálatba, de az ő szolgálatuk igaziból az majdnem, hogy tönkrement, mert egy orvosnak mondjuk a műtétnél a keze, akkor tönkremegy, egy zenésznél sokszor tönkremegy a keze, de miért álltak be? Azért, mert szükség volt rá. És én ezen gondolkoztam, hogy mi adott nekik így erőt? Hogy miért álltak be? Vagy sokszor eszembe jut, hogy egy-egy anyuka, vagy egy-egy szülő, amikor mondjuk ledolgozik 10-12 órát, hogy mi az az erő, ami egy szülőben megvan arra, hogy amikor ledolgozik ennyi időt, hazamegy, és még főz, most takarít. Holott nem ez a szolgálata. Az én szolgálatom az, hogy mondjuk dolgozzak az én ezébe. De mi ad erre erőt? És miért szolgál egy ember mondjuk akár Isten házába is, vagy miért szolgál a családjába? Miért? Az egyik az, hogy azért, mert szeretem. A másik azért, mert otthon vagyok, és a sajátomat csinálom. Amikor eltakarítok munka után, sok kedvem nincsen, de miért csinálom azért, mert az enyém. Amikor ide jövök közzétek, akkor én azért jövök közzétek, mert egyek vagyunk, egy családba tartozunk, és szeretlek benneteket. És tudom, hogy ti is így ezért csináljátok. Amikor egy-egy szolgálatba beálltok, tudom, hogy lehet muszájból is csinálni, de én úgy gondolom, hogy ad a szívünkbe Isten egy olyat, hogy ez nem a XY-é, hanem ez az én családomé, ez az enyém. És ezért viselek gondot rá. Pont. Amit akartam még mondani ezzel kapcsolatban, a vetés és aratással kapcsolatban, hogy Isten sokszor megáldja ezeket a szolgálatokat. Akkor is, hogyha elhívott rá, akkor is, hogyha nem. Van egy ilyen biblia rész, az egyik kedvencem, a 126-os Zsoltár, hogy aki sírva vet, az vigassággal arat. Aki nem vet, akár sírva is, az nem fog aratni. És ez egy olyan dolog, hogy amikor belevetek időt, energiát az Isten dolgaiba, akkor azt fogom learatni, amit elvetettem. Amikor mondjuk az 5 halat meg a 2 kenyeret adta valaki, mit szaporított meg Isten? Az 5 halat és 2 kenyeret, nem hamburgert hozott. Amikor olajat kérte a próféta a sareptai, igen, attól, igen, akkor az olajat szaporította meg, nem izét, benzint adott neki. Amit vetsz, azt fogod aratni. Ha békességet fogsz vetni, békességet fogsz aratni. Ha időt vetsz, időt fogsz aratni. Ha energiát fogsz vetni, energiát fogsz Istentől kapni sokszorosan. Ha békétlenséget fogsz vetni, akkor békétlenséget fogsz aratni. Ez egy szellemi törvény, vetés és aratással kapcsolatban, hogy Isten sokszor megáldja ezeket a szolgálatokat. Akkor is, hogyha elhívott rá, akkor is, hogyha nem. Van egy ilyen biblia rész, az egyik kedvencem, a 126-os Zsoltár, hogy aki sírva vet, az vigassággal arat. Aki nem vet, akár sírva is, az nem fog aratni. És ez egy olyan dolog, hogy amikor belevetek időt, energiát az Isten dolgaiba, akkor azt fogom learatni, amit elvetettem. Amikor mondjuk az 5 halat meg a 2 kenyeret adta valaki, mit szaporított meg Isten? Az 5 halat és 2 kenyeret, nem hamburgert hozott. Amikor olajat kérte a proféta a sareptai, igen, attól, igen, akkor az olajat szaporította meg, nem izét, benzint adott neki. Amit vetsz, azt fogod aratni. Ha békességet fogsz vetni, békességet fogsz aratni. Ha időt vetsz, időt fogsz aratni. Ha energiát fogsz vetni, energiát fogsz Istentől kapni sokszorosan. Ha békétlenséget fogsz vetni, akkor békétlenséget fogsz aratni. Ez egy szellemi törvény.

amikor mondjuk az öt halat meg a két kenyeret adta valaki, mit szaporított meg Isten? Az öt halat és két kenyeret, nem hamburgert hozott. Amikor olajat kérte a próféta a sareptai, igen, attól, igen, akkor az olajat szaporította meg, nem izét, benzint adott neki. Amit vetsz, azt fogod aratni. Ha békességet fogsz vetni, békességet fogsz aratni. Ha időt vetsz, időt fogsz aratni. Ha energiát fogsz vetni, energiát fogsz Istentől kapni sokszorosan. Ha békétlenséget fogsz vetni, akkor békétlenséget fogsz aratni. Ez egy szellemi törvény, amit meg kell, hogy értsünk. Isten nem azt akarja, hogy kipacsarjon minket. Tudjátok, sokszor azt láttam mondjuk így szülőknél is, anyukáknál is, hogy sokszor belefáradtak a munkába. És azon gondolkoztam, hogy miért lehet ez, vagy ugyanúgy, mint a gyülekezetben, és hogy sokszor belefáradunk egy-egy szolgálatba. Én úgy gondolom, hogy két ok miatt lehet egy anyukánál, és én sokszor láttam ezeket, hogy panaszkodták, hogy hazamegyek, és már elegem van, hogy nyakig áll a mosatlan, a mosnivaló, a gyerek ötfele szalad. És tudjátok, hogy miért? Az egyik az, amit úgy láttam ezeknél a szülőknél, és szerintem így szellemileg is van, az egyik az, hogy a szolgálatot úgy gondolja, hogy ez az övé, és hogy nem szabad elfáradni, és nem szabad kiadni, mert ezt én nekem kell megcsinálni. Az egyik az, hogy nem kért segítséget. És sokszor ebbe belefáradt. Higgyétek el, hogy ebbe nem csak szülőként lehet elfáradni, hanem szellemi szinten is. Kell, hogy ki tudjam adni, hogy ki tudjam mondani, hogy problémám van. A másik probléma, hogy akitől segítséget kérek, az annyira elhivatottnak érzi magát arra, hogy nem ez a szolgálat, hogy nincs segítség. Mert én azt mondom a feleségemnek, hogy hát drágám, én egész nap dolgoztam, az én elhívásom most, hogy leüljek a tévé el és sörözzek. A gyerekeim, ámen. A gyerekeim azt mondják, hogy anya, hát az én elhívásom az, hogy tanuljak. De higgyétek el, a gyerekeimet nem azért szeretem, mert ők dolgoznak, vagy mert ötösöket kapnak, hanem azért, mert ők a gyerekeim. És úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy őket ezért szeretem, attól még, és tudom, hogy az az elhívásuk ténylegesen, hogy tanuljanak, de ha rendet kell tenni, akkor szólok nekik, és akkor kiabálok, hogy gyerünk pakolni, meg gyerünk ezért. Tehát ők is részesei a szolgálatnak. És miért? Mert ebbe a családba tartoznak, holott nem csak ez az elhívásuk. Én úgy gondolom, hogy csak azért is lehet szolgálni, mert szeretek Isten családjába tartozni, mert ez az enyém. Van még időm, vagy már nincs? Még van. Jó, oké. Akkor az utolsó kérdés, és akkor utána egy útmutatást is akarok adni, hogy kell-e gyülibe járnom, vagy csak kis házi csoportra, ha akarok. Gondolkoztam azon, hogy mert ez is fölmerült, és ezt hogy ismételjem magamat, én ezekkel a kérdésekkel, én ezt nem le akarom szólni senkinek se, én csak az én látásomat szeretném megosztani, és szeretném azt, hogyha lágy a szívünk, és ezt úgy gondoljuk, hogy ez Isten szólt hozzánk, akkor tudjunk akár változtatni, vagy ez rám is vonatkozólag is érvényes. Tehát ez nem olyan, hogy én vagyok a Superman, és akkor én osztom az észt, mert én ugyanolyan bűnös ember vagyok, mint az utolsó gyilkos, aki kint van. Ha Isten kegyelme nem lenne, én ugyanúgy a pokolba kerülnék, mint bármelyikünk. Egyedül Isten kegyelme és irgalma, és azért, mert a családjába tartozok, az mentett meg minket. És ez szerintem érvényes a gyülekezet más tagjaira is, akár vezető, akár nem. Akkor visszatérve, az Ószövetségben csupa olyan, nem is fogok felolvasni, csupa olyan van, hogy a nagy gyülekezet. Ezt nem fogom itt kikeresni. Akkor csak így, amit gyorsan eszembe jutott. Jézus születésénél Zakariás, mikor tudjátok, megnémult, az angyal szólt, akkor nem egy kis házi csoport várta kint, hanem egy nagy gyülekezet előtt. Mikor kiment, akkor a nagy gyülekezet látta, hogy az Úr szólt neki. Akkor Jézusra visszatérve, mert hogy hát akkor még Jézus előtt volt, ez Jézusnál, amikor mondjuk 10 000 embert megvendégelt, meg még ott volt a sok tanítványa, akkor szerintetek kisházi csoportban volt, vagy nem?

0: És majd visszatérünk, hogy fontos-e a házi csoport, meg fontos-e az egyéni dolgok majd a végén. Vagy az Abcsel 1.15-ből ezt fölírtam, fölkelt Péter a tanítványok közül, mondta, és akkor amikor mondta ez a tanítványoknak, amikor együtt voltak a felházba, amikor Jézus is utána ott volt, voltak pedig ott együtt mintegy 120 főnyi sokaság. Hát ez is lehetett házi csoport, csak 120 főnvel voltak. Képeket tudsz, Zsófi, mutatni? Úgy gondoltam, hogy ne csak az legyen, hogy bibliai dolgok, hanem elmentünk a katonapalékhoz valamelyik évben Albániába, Butrintba, és megnéztük Pál apostolnak, hogy hol tartott gyülekezeti alkalmakat, és akkor eldöntitek, hogy ezért. Ez volt az egyik gyülekezeti helyük, majd lesz kiírva. Tudunk lépni tovább? Ja, itt a katonapalé. Ez egy templomba, itt mehetünk tovább, egy bemerítő medencenek a mozaikját mutatta az első századból, még a Pál apostolék csinálták. Ők csináltak, képzeljétek el, a gyülekezeti helyen még szaunát is. Tényleg. Megyünk tovább. Ez volt a gyülekezeti házuk. Ott volt az a pali, ahol volt, ez volt az a gyüli ház, de ez egy ilyen, nem tudom, 10 hektáros terület volt, azt hiszem. De nem tárták még föl mindet. Ez volt a bemerítő medencéjük, és akkor úgy melegítették föl, hogy ilyen köveket raktak bele, amit előre tűzön föl melegítettek. Szerintem nincs is több. Nincs, ennyi, ugye? Tehát történelmileg is, amit hát így a saját szemünkkel láttuk, meg amit a régészek írtak, meg amit a katonapali mondott, hát mi meg is néztük, hogy mi volt. Úgy gondolom, hogy aki volt a Franz Lippit ismerte, neki volt egy látása. És igazándiból az ő látása az én látásom is lett. Mert ő arról próbált magyarázni, hogy nem csak fölfele kell szélesíteni a látásunkat, hanem lefele is. Tehát kell az, hogy meglássuk, hogy Isten a mi gyülekezetünkön kívül is van. Tehát nyitva kell lennünk, ugyanúgy, mint a testnek a tagjainál, nyitva kell lennünk arra, hogy a test többi tagjához is kapcsolódjunk. Ez egy nagyon fontos, de lefele való mélységbe is kell. Tehát Isten, amikor Isten tiszteletet tartunk, én úgy gondolom, hogy a házi csoport az egy mini istentisztelet, hogy lefele is menjünk. A házi csoporton, ugyanúgy, mint itt istentiszteleten, az Istent tiszteljük. Akkor van egy házi csoportnak értelme, amikor egymással és Istennel személyes kapcsolatunk van, és változás történik. Ha ez nem történik meg, akár istentiszteleten vagyunk, akár házi csoporton, akkor csak egy időt töltöttünk. De ezt tovább fokozva, ez még lejjebb is mehet. A családunkat azért hívta el Isten, hogy bonyolítsam, hogy egy mini Isten tisztelet legyen a családom. Mit jelent ez? Az, hogy az életem a családomba az Isten tiszteletéről kell, hogy szóljon. És ez nem csak egy ilyen filozófia, hanem erre hívott el Isten. Arra hívott el Isten, hogy kis Krisztusok legyünk. És ez még egy lejjebb való fokozat. Ez mit jelent, hogy még a családnál is lejjebb, a személyes kapcsolatomban is, hogy egy mini Isten tisztelet legyen az életem. Miről szól ez? Az, hogy Isten elhívott. És ez nem kell, hogy elhívást mondjak most, már el vagy hívva. Aki itt ül, már el van hívva arra, hogy ő az egy mini Isten, két lábon járó mini Isten tisztelet legyen. Hogy ő egy kis Krisztus legyen, hogy meg tudja valósítani azt Isten rajtad keresztül, akár személyesen, akár a családodba, hogy föl tudjon nőni az a Krisztus a környezetedbe, ami megváltoztatja a világot. Ha ez nem történt még meg, akkor el kell gondolkozni, hogy hogyan kell változni még, és hol kell, hogy puhítson rajtam Isten. Higgyétek el, hogy Isten meg akar minket változtatni. Az van a Bibliában, hogy az ő szava élő és ható. Elhat a szívemig, a gondolatomig, és megváltoztatja az életemet. És igazándiból arról szólt az a Biblia rész, amikor mondtam, hogy a jó földbe kell, hogy essen, mert ez az Isten célja, hogy ki tudjon bennem kelni a Krisztus.
1: És hogy... Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.